0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Pattek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tüdőszűrésre várják a Szigetszent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a Miklósiakat augusztus

0: óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a Kat-

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Jenikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Jenikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jával 312 km/h sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében 130 km/h sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat.
2: Időjárás.
3: Napos, derült, száraz idő várható. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
1: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az a Young Engineers, ami bizony itt is van a térségünkben, de ha nem, akkor most tekerjétek fel a hangerőt, mert szó lesz erről is, bár egyébként Bettynél már a Családban maradt című magazin műsorban volt erről szó, de ismétlés a tudás anyja, illetve hát vannak természetesen aktualitások is. Vendégünk Popara Luka, nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdiónkban, a Young Engineers területi vezetője, és hozzátartozik Szigetszent Miklós, Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, illetve a Budakeszi régió. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Kicsit majd lehet, hogy ki van vagy cserélve a mikrofon, majd meglátjuk, hogy mennyire hallatszódik. Lesz tábor, erről is mindjárt beszélünk, Szigetszent Miklóson őszi és téli tábor is lesz, ez a BRICS Challenge tábor. Na de először is, egyáltalán miről beszélgetünk, mert nekem így a Facebook oldalon, hát nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy ilyen legószerű, de ugye mi így értjük, igen, de lehet, hogy ezzel kiverjük a biztosítékot úgy, mint nálunk, amikor valaki azt mondja, hogy Lakihegyi Rádió. Szóval, hogy tegyük tisztába, hogy egyáltalán mi ez a foglalkozás, amit tartotok a gyerekeknek.
5: A BRICS Challenge program az egy 32 alkalmas program, heti szinten van, iskolákban, művelődési házakban, Szigetszent Miklóson, illetve a felsorolt régiókban.
6: És egy fejlesztő és egy fejlesztő foglalkozás. A gyermekek tanulnak a műszaki dolgokról, például szíhajtás, fogaskerékhajtástról beszélünk, centrifugális erről, tehát fizikai, meg mechanikai fogalmakat beszélünk a gyermekekkel, illetve felépítik a modelleket a foglalkozások során. Utána játszanak, gyakorolnak. Tehát egy fejlesztő foglalkozás, ami igen, hasonlít a Legóhoz, ugyanúgy építőkockákból építjük a modelleket.
2: És ezt itt nézek egy képet, ez úgy néz ki, hogy ugyanúgy, ahogy most bocsánat, egyébként baj, ha ahhoz hasonlítjuk, gondolom nem annyira nem szeretitek, nem. Vagy nem tudom.
6: Nem, csak hát, hogy a teljes mértékben kompatibilis.
2: Kompatibilis? Komolyan? Igen. De ez milyen fejlesztés? Ez honnan?
6: A Young Engineersnek a saját fejlesztése.
2: Komolyan? Tehát van egy gyára, ahol ezt készítik?
4: Tulajdonképpen, igen. Aha.
2: Azt a mindenit. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Legónál, vagy mondjuk egy IKEA-s bútornál kapunk egy füzetet, ami így végig követi, vagy illetve a gyerekek végig követik, hogy mit, mire kell rárakni, összerakni, igen, szétszedni esetenként, ha nem sikerül elsőre.
6: Igen, most sajnálom, hogy nem hoztam, de ugye a korábbi műsorban mutattam is az útmutatókat, hogy a gyerekek kapnak egy útmutatót minden egyes alkalom előtt, és akkor az alapján építik a modellt.
4: Illetve ugye ez annyiból talán különbözik ugye a Legótól, hogy motorikus mindegyik. Motorikus, tehát, hogy ugye ezek van. Motorikusak, igen. Tehát, hogy
2: az
4: mozognak.
2: Mit jelent? Ja, hogy mozognak.
4: Igen, igen, igen, tehát, hogy életre mindegyik kellnek. Mozog, életre kellnek, meg is így is lehet mondani. Meg ugye azt talán beszéltük is korábban, de nyilván ismétlés a tudás annyi, hogy elmondjuk, hogy ugye ezek azért egymásra épülnek ezek a feladatok, igen. Tehát foglalkozásról foglalkozásra. Mindig egy picit nehezebbek.
6: Igen, egy picit újabb fogalom jön, és igen, egyre bonyolultabbak a szerkezetek.
2: De most akkor jól értem, most már nagyon belenagyítottam itt a fotóba, mert hogy ugye a Young Engineers Szigetszent Miklós Érd régió Facebook oldalán lehet azért látni ilyen kis kulisszatitkokat. Tehát, hogy ami elkészül, az utána mozog, tehát, hogy motorikus lehet irányítani.
6: Igen, például az első alkalom során egy körhintát szoktak építeni a gyermekek, akkor azt elindítják, és tényleg látják, hogy hogy van felépítve. Tehát nagyon hasonló egy igazi körhintához. Uh-huh. Ugye akkor a centrifugális erőről beszélünk a gyermekekkel, ők is el tudják képzelni.
2: Na és akkor így, hogy nagyjából most már úgy esetleg, aki nem hallotta még a korábbi műsort, el tudja képzelni, akkor beszéljünk most az aktualitásokról. Kezdjük a táborral. Szigetszent Miklóson lesz őszi tábor is, és lesz téli mini tábor is. Hogy épül fel ez a tábor? Mehetnek-e újak is, vagy csak olyanok, akik már mondjuk találkoztak ezzel a foglalkozással?
6: Igen, igen. Sok szeretettel várjuk az új gyerekeket, lányokat és fiúkat is egyaránt. Általában 5 napos táborokat szervezünk, ugye 8-tól, reggel 8-tól délután 4-ig, tehát nap
2: de akkor ez az őszi szünet idejére esik
6: szünet
2: pont?
6: Idejére, igen, tehát október 26-30 között lesz ez az őszi szüneti tábor, illetve december 21-22. Uh-huh. Ez egy 2 napos.
4: Illetve amiről még talán nem beszéltünk, hogy azért ez ugye az ilyen 5 és nagyjából 11 éves kor közötti, igen, korosztálynak, igen, szól. Tehát akár már a nagycsoportosoknak is, de egyébként meg inkább a kis általános iskolásoknak.
6: Igen, de várjuk a kicsiket is, mert nagyon élvezik ők is, és ilyenkor ugye ők egy modellt kapnak, egy nagyobb gyerek, akinek már több tapasztalata van, akár 2-3 modellt is tud építeni, tehát úgy építjük fel, hogy mindenkinek legyen sikerélménye.
2: Mi az, amit fejleszt a gyerekeknél? Nyilván így a finom motorikus mozgásokat is, de hogy azon kívül szerintem rengeteg minden, főleg a mai világban annyira, hát flóban vannak, ott vannak a jelenben, tehát hogy gondolom nagyon sok mindent fejleszt a gyereknél.
6: Igen, nagyon-nagyon sok mindent fejleszt. Igen, a finom motorikát, a kreativitást, az önállóságot, kitartást, türelem.
2: Képzeljétek el, hogy tegnap nálunk pont van, hát az sem legó, lehet kapni más ilyen építőkockás dolgokat, ilyen nagyon kis miniatűr, és nekem az az elképesztő, és pont erről beszélgettünk tegnap, hogy nem sok olyan játék van, ami az egészen pici gyerekektől a felnőttekig leköti az embert, és ez olyan, nem?
6: Igen, ez olyan, és most a Young Engineers-en belül, most nem a Bricks Challenge program, de egyébként van OVIS, meg van akár időskornak is program.
2: De jó, tök jó. Vannak workshopok, terveztek különböző tematikus workshopokat, erről mesélj, kérlek.
6: Igen, a halloweeni workshopot tervezünk, karácsonyi, húsvéti, anyák napi, Valentine's napi, tehát végül is minden tematikára egy kicsit, igen, és ezek általában úgy épülnek, mint az általános foglalkozások, tehát ilyen másfél-két órások, akkor ugyanúgy a gyerekek útmutató alapján építenek valamit, utána még van a játékidejük, tudnak kreatívkodni, és a workshopoknál annyi a különbség, hogy kapnak a végén egy kis meglepetést, amit haza is tudnak vinni, mert ugye ezeket a modelleket nem vihetik haza. Viszont a workshopok alkalmakor haza tudnak vinni egy kis építményt.
4: És ezeken is bárki részt vett egyébként? Tehát igen, nem kell előzetesen bárki járni mondjuk külön a foglalkozásokra?
6: Nem, mert ugyanúgy megbeszéljük az elméleti részt, és akkor mindenki tud részt venni ezeken is, igen.
2: Egyébként nagyjából általában mennyi időt tesz ki, mondjuk, nem tudom, nézzük akkor ezt a körhintát, tehát ez is egyedi, vagy pontosabban egyéni, hogy valaki kicsit lassabban, kicsit gyorsabban?
6: Igen, is... teljes mértékben tudja, attól függ, hogy mennyire van tapasztalata a gyermeknek. Hány éves, milyen sokat épített már. Van, aki nagyon gyorsan építi, és akkor több ideje van játszani, meg saját építményt építeni. Van, aki lassabban, de azért neki is megvan a sikerélménye, hogy felépítette azt, ami adott volt. És tehát az mindenképpen fontosnak tartom, hogy legyen egy modell, amit fel tud építeni és működtetni is az óra alatt.
2: Hogy legyen sikerélménye,
6: igen,
2: persze.
6: Igen, hogyha csak a kreativitás alapján építi, akkor nem biztos, hogy az működni fog.
2: Visszatérve egy picit magukra a workshopokra, illetve a táborokra, ezeknek fix helyszínük van Sziget-Szentmiklóson, vagy itt a térségben?
6: Változó, attól függ, általában művelődési házakban szoktuk szervezni ezeket, de amennyiben nincs a művelődési házakban
2: kapacitás hely.
6: Akkor ugye most az őszi táborra is a Horgász Egyesületnél tervezzük megtartani a tábort. Ott a titkos kert is, ott a Duna is, ilyenkor még összekötjük egy kis motorcsónakázással is.
2: Hoppá!
4: Még jó, vannak ilyen jó kis programok.
2: Csak nem a motorcsónakot is ti rakjátok össze, de nyilván csak
4: vissza. Az izgalmas lenne, igen.
6: Nem, most a Horgász Egyesület biztosítja, és nyáron is volt egy ilyen táborunk ott, és a gyerekek nagyon élvezték ezt is. Sőt, még lehet, hogy a táborokban ilyen a vendégoktatókat is szeretnék. Rengeteg gyereket érdekli, akár a horgászatot is, és így arra gondoltam, hogy lehet egy ilyen egy-két órás ilyen jellegű foglalkozás is.
2: De jó.
4: De egyébként ugye ezek a foglalkozások akár Sziget-Szentmiklóson iskolákban is elindultak, vagy legalábbis ugye azt konkrétan olvastuk, hogy a Bíró Lajos általános iskolában
6: igen,
4: vannak.
6: Igen. A foglalkozások, az állandó foglalkozások azok elindulnak, elindultak, igen, már múlt héten a Fészektelzóban is már elindult a csoport, a Bíró Lajos általános iskolában, a Mozaik Szigetben, a Dunaharasztiban, a Rákóczi suliban.
2: Sőt, jól látok, a Lafert Kúriában is látok.
6: Igen, a Lafert Kúriában még alakul a csoport, de hamarosan el fog indulni. Igen, ott még alakul a csoport. És akkor még Érden is elindult a Szepes Dulla Művelődési Házban a csoport.
2: A táborokra, illetve a workshopokra kell külön jelentkezni, és hát ugye azt az előbb már említetted, de emeljük ki, hogy az is tök jó lehetőség, hogy ha valaki mondjuk nem akar a tábor mindennapján részt venni, vagy nem tudom, csak egy-két napra, arra is van lehetőség.
6: Igen, arra is van lehetőség, mert nekem is vannak gyermekeim, 7 évesek, és tudom, hogy milyen kérdések merülhetnek fel a szülők fejében, tehát tudom, hogy én is úgy adnám be legszívesebben a gyermekeimet táborba, hogyha kipróbálhatják ezt, és azért találtam én is úgy ki, hogy akkor az első napon ki lehet próbálni, és amennyiben a gyermeknek tetszik, akkor tud jönni a többi napra is. És rengetegen jöttek így, és természetesen, hogy maradtak végig, ami nagy öröm volt, úgyhogy...
2: De jó. Igen. Hogy néz ki magának a, gondolom, ez egy ilyen napközis tábor a tematikája, tehát, hogy étkezést kell a szülőnek biztosítani, vagy hogy van felépítve? Mettől meddig tart?
6: Van felépítve egy nap, hogy a reggel 8 körül érkeznek a gyerekek, akkor megregeliznek, olyan lehetőséget is biztosítunk, amennyiben a gyermek allergiás, hogy ők hozzák az ételüket, de alapvetően mi biztosítjuk. Akkor utána, ugye reggeli után vagy játszóterezünk, vagy építünk, annak függvényében, hogy mennyire van kint meleg. Ugye nyáron mindenképpen reggeli után kellett kimennünk a játszótérre a nagy melegek miatt.
4: Hát igen, ősszel mondjuk más lehet.
6: Igen, ősszel más lesz. Valószínűleg ebéd előtt fogunk menni, amikor melegebb van, és akkor utána van az építés útmutató alapján ebéd. Sőt, egy 10 óra is van, mert azt vettem észre, hogy a gyerekeknek azért szükséges a napi 4 étkezés.
2: Igen.
6: Még úgy is, hogyha megregelizve érkeznek, igen. Tehát valahogyan éhesek lesznek. Úgyhogy alapvetően 4 étkezés biztosítunk.
2: Aha.
6: És akkor ebéd után pedig szabad építés van, tehát ott már kreatívkodhatnak, mert rengeteg nagy a kreativitás a gyermekeknek, tehát erre is szükségük van. És utána pedig szintén szabad játék van. Nyáron például vízicsaták voltak a nagy melegekben. Uh-huh. Most ősszel más szabadtéri programok lesznek.
2: Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik egyébként, meg itt közben nézem a plakátot, amit majd itt a videó alatt meg fogunk osztani, hogy miket lehet például készíteni, ugye az őszihez kapcsolódóan valamilyen ollós maszk, de lesz rénszarvas, télapó, szánon utazik, tehát hogy nyilván mindig van, gondolom, az aktuális tematikához kapcsolódó dolgokat raknak ki.
6: Igen, tehát az őszi tábornál tervezünk mindenképpen ilyen Halloween-is témát is, amiben... külön hasonló lesz azért a tematikája, mint egy workshopnak, de azért itt sokkal többet tudnak a gyerekek gyakorolni, meg játszani. A télinél pedig igen, ilyen Mikulás, meg különböző variációi lesznek.
4: Még akár jelmezben is mehetnek, már aki szeretne, gondolom ez. Akár, erre igen, akár lehet lehetőség is biztosítva.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel megismertettél bennünket. Itt közben még nézem a videóban is, ugye megmutatjátok, hogy melyik hogy mozog éppen. Igen. Tényleg nagyon érdekes egyébként. És hát gondolom, hogy azért azt javaslod a szülőknek, hogy nem véletlenül találtátok mindezt ki, hogy ezeket az építő kockás játékokat, mert hogy ez nagyon sokat fejleszti a gyereket. Egyébként ezt a Bricks Challenge-hez kapcsolódóan ezeket így akár boltban is lehet kapni, vagy ez nem. Csak itt nálatok elérhető?
6: Nem, csak oktatás célra lehet vásárolni.
2: Na, hát akkor érdemes egyébként akár megnézni Young Engineers Szigetszent Miklósért régió Facebook oldalát, ott bővebb infót is találtok, illetve ahogy említettük, mi is megosztjuk majd itt a videó alatt a plakátot, még nem vagytok semmiről lemaradva, hiszen ugye őszi téli tábor lesz.
4: Van egy kis idő, igen.
2: Igen, az őszi október 26-tól 30-ig, a téli mini tábor december 21-22. Hát én azt gondolom, hogy ezzel egyébként nagy-nagy szívességet tesztek a szülőknek, hogy abszolút. A szünetekben egy kicsit, főleg, hogy a téli szünet most, ami 2,5 hét lesz.
4: Hosszú lesz, igen. És hát addig se egyébként mondjuk akár a kütyüket nyomkodják a gyerekek. Ez egy kicsit másfajta kütyű mégiscsak.
2: Hát igen. Nagyon szépen köszönjük Popara Lukának, Young Engineers területi vezetőjének, Szigetszent Miklós Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, Budakeszi régiónak a vezetője. Raluka, köszönjük szépen a
4: beszélgetést.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. Most

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szentmiklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
6: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
5: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szentmiklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi Suli megjegyzés.

0: a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársait. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószergyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Két előadást is tart Dunavarsányban dr. Zaher Gábor. Az érdeklődőket október 2-án, pénteken 15, illetve 18 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutáni beszélgetés témája az alkohol és gyógyszerfüggőség mellett a digitális túlfogyasztás, este pedig az orvos legújabb, az Én Mentőszolgálatom című könyvével ismerkedhet meg a közönség. Mindkét alkalom felnőtteknek szól, az első előadás viszont a 10 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Jegyek a Művelődési Házban kaphatók nyitvatartási időben. További tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy különleges spirituális előadás lesz Dunaharasztin. A településre látogatók a halál utáni lét legfontosabb kérdéseire kaphatnak választ. Október 2-án, pénteken este 6 órakor dr. Pressing Lajos érkezik a József Attila Művelődési Házba. A buddhista tanító a tibeti kultúra és a buddhizmus világába kalauzolja el a közönséget. A résztvevők emellett a tibeti halottas könyv történetével és a köztes lét stádiumaival is megismerkedhetnek. A jegyvételről további tudnivalók a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti Hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
2: Somogyi Betti.

0: Jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak! Friss közlekedési infókkal kezdjük is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy erős a forgalom jelenleg a Budapest környéki utakon, méghozzá az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé, de jelenleg sokan haladnak egyébként az M1-es autópályán is Tatabánya térségénél, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Maglód környékén is jelenleg torlódás van, valamint itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan az 51-es úton, de egyébként az 510-es úton is Dunaharasztitól kezdve Budapest felé készüljetek torlódásra. Aztán még mindig le van zárva Sziget-Szent Miklóson, pontosabban nem is le van zárva, hanem egyirányúsítva van a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza. A Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon továbbra is csak egy irányba Csepel fele tudtok közlekedni közműépítés miatt, ez egyébként várhatóan ezen a héten október 1-én véget ér, legalábbis Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán ezt lehet olvasni. Egyébként a tegnapi napon munkavégzés kezdődött Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet tér, illetve a Tököli út kereszteződésében is. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen van hely egyébként autózni, óvatosan vigyázzatok azért magatokra, érdemes a kihelyezett táblákat figyelni. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Kedd van szeptember 29-e, ez pedig ma is a süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. A Mihályok ünneplik a mai napon a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nektek. Ezen kívül nézzük is meg, hogy ehhez a szeptember 29-éhez milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Képzeljétek el, hogy ma lenne 127 éves Bíró László József, a golyóstolnak a feltalálója. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, illetve használható ma is ismert golyóstollára 1943-ban kapott szabadalmat. Egyébként a sok más találmánnyal is rendelkező Bíró László József Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja szeptember 29-e, az argentin feltalálóknak a napja. És ma van Szent Mihály napja is, hiszen ugye azt korábban említettem, hogy Mihály névnap van. Szent Mihály arkangyal ünnepe tehát a mai nap. Az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is. A túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza, illetve bírája. Az utolsó ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. Innen ered halott szállító sarogja Szent Mihály lova elnevezése is egyébként. Egyébként egy kis érdekesség, hogy sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ered Szent Mihály napra vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Bácskában viszont úgy mondják, Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér. Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Az őszi vetésre az előtte lévő vagy utána következő két hetet tartják a legalkalmasabbnak egyébként. Aztán állítólag a mai napon született, bár nagyon-nagyon régen, 479 évvel ezelőtt, Cervantes, spanyol költő, az Elmés és nemes Don Quixote de La Mancha, valamint a példás beszédek is egyébként az ő nevéhez fűződnek. Állítólag tehát szeptember 29-én született, október 9-én keresztelték meg. 1605-ben jelent meg a Don Quixote de La Mancha című lovagregényében, saját tapasztalatai alapján parodizálva szembesítette a lovakkor kultuszát a megváltozott világgal. Az egykori büszke lovagot a spanyol állam nem tudta eltartani, ugyanis nem volt miből megélnie így. Don Quixote kóbor lovaggá vált, saját elképzeléseinek a fogja lett, amibe aztán belebolondult. A mű második részét pedig 1615-ben adták ki. Aztán 197 évvel ezelőtt alapították meg, képzeljétek el, Londonban a Scotland Yardot. Aztán ma ünnepli a születésnapját Dónusz Éva olimpiai bajnok kajakozó, 59 éves lett, Isten éltesse sokáig. A Váci hajó, az újpesti Dózsa, illetve az UTE, majd aztán 1994-től a budapesti Honvéd versenyzője volt. 17-szeres magyar bajnok, 1989-től volt ő válogatott. A legnagyobb sikerét a 92-es évi barcelonai olimpián ért el, amikor a női kajak négyes tagjaként aranyérmet nyert. Ugyanitt kajak kettesben bronzérmes lett, aztán 1994-ben szintén kajak négyesben világbajnok lett, ezen kívül pedig 8 világbajnoki ezüst és 2 világbajnoki bronzérmet is nyert. Boldog születésnapot kívánunk neki. És még egy nagyon fontos dátum így a végére, mert hogy ma van a kávé világnapja is. A 80-as években Japánból indult el egyébként ez a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én megünnepeljük a kávé kultúrát. 2009 óta hivatalosan is szeptember 29-e a kávé világnapja. Ezek voltak mára tehát a mai évfordulóink itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Most pedig menjünk is tovább, még hozzá egy nagyon jó kis dallal. Szól Lady Gagától a Perfect Illusion, aztán pedig jövök is vissza, és megnézzük, hogy ma reggel milyen témákkal foglalkozunk. Maradjatok velem a folytatásban is, hiszen ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk.

Lady Gaga és a Perfect Illusion, ez szólt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban, méghozzá szeptember 29-én, kedd reggel, én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Na nézzük is meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel, hiszen tudjátok, Bredák Szandival délelőtt 10 óráig itt vagyunk a mikrofonok mögött. 7 óra után, ahogy már láthattátok a közösségi oldalainkon, arról beszélgetünk majd egy hallgatónkkal, hogy leégett egy családháza itt a térségünkben. Sajnos mindenük oda lett, még a megtakarításuk is. Aztán pedig 7:30 és 8 óra között hazai témával a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársával beszéljük át a legfrissebb Dunaharasztit érintő aktualitásokat. Például a holnapi napon Petőfi Sándor szavaló verseny lesz, erről is szó lesz majd természetesen. Aztán 8 órakor érkezik majd hozzánk Zubor Attila, a Tököli Zubor úszósulinak a vezetője. Egy picikét a táborokról, iskolai úszásról is beszélgetünk majd vele. Ha van esetleg előzetesen kérdésetek hozzá, akár az úszásoktatással kapcsolatosan, akkor 0620 95 95 107. Utána pedig 8:30 után Lázár Gergő, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója lesz a vendégünk, mert hogy már rohamosan közelednek a Miklósi Városnapok, és egyébként az adománygyűjtő dobozok már október 5-én kikerülnek Szigetszent Miklós város több pontjára, hiszen tudjátok, a Miklósi Városnapok keretén belül zajlik egy adománygyűjtés is Szigetszent Miklóson, mert hogy a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítására gyűjt a város. Aztán pedig veterán autós témánk is lesz, mert hogy érkezik hozzánk 9 óra után Tóth László Dániel, a részletekkel majd akkor jövünk, de itt vagyunk délelőtt 10 óráig a mikrofonok mögött, 0620 95 95 107, a beszélgetéseket pedig élőben is követhetitek a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalán videós formában is, tehát nem csak hallgathattok, hanem láthattok is minket. A folytatásban is maradjatok velünk, hiszen ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Dániel Fi, Nem búcsúztam el című dalával megyünk tovább, és az egészen biztos, hogy mi sem búcsúzunk el egészen 10 óráig.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. A leromlott oktatási körülmények miatt tüntetnek Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt közölte. A pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is. Az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszky közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével.
1: Időjárás.
8: Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogy

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt. A 103-as kilométernél az oltás, illetve a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Ezen kívül erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében és a 31-es főúton Mende térségétől kezdve is élénkebb a forgalom. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton és az 510-es úton még mindig erős a forgalom. Dunaharaszti térségében a főváros irányában jelenleg lassan tudtok autózni, de élénk forgalom készüljetek a Műúton is, illetve a gyártelepi Hévátjárónál, valamint jelenleg a Pesti úton, Tököl főútján is lassú a haladás, a Gerinc úton is torlódás van, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süs felnap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, kellemesebbet, mint ami egy családdal történt itt a napokban. Ez, hogy egészen pontosan mi történt, ezt Virág Tibor mondja el nekünk, aki itt van velem a vonalban. Tibor, először is köszönöm, hogy megkerestél minket, ugye a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, Messengerén üzentél nekünk, hogy bajban van egy család, hova valósi a család, mi történt, és aztán azt is beszéljük át, hogy miért érzed fontosnak, hogy foglalkozz ezzel az esettel.
5: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak, és köszönöm a segítséget. Én Virág Tibor vagyok, és egy két hete voltunk a rádióban az ADF-fel, az Antidrogvilág Szövetséggel kapcsolatban, ugye, és múlt héten tartottunk egy kerekasztal beszélgetést ott Sziget-Szent Miklóson, ami nagyon jól sikerült, és rengeteg érdeklődő jött. De a lényeg az, hogy én ugye az ADF-en kívül az, hogy országkoordinátora vagyok, a Rászoruló Magyarokért Egyesület, aki a szociális ügyeit viszi az ADF-nek, annak vagyok az elnök, és ennek kapcsán kerestek meg egy család, akire ugye családi vita kapcsán egyik fél rágyújtotta a házat a másik félre. Szerencsétleneknek az egész élet munkájuk oda ment, dolgos emberek, de nem tudnak újra kezdeni segítség nélkül. Mi már a elmúlt hétvégén egy teherautó bútort, műszaki cikket, televíziót, gyerekjátékokat, rengeteg ruhát, gyerek felnőtt ruhát adtunk és vittünk, és ezt most is gyűjtjük tovább, de az újrakezdéshez és az újjáépítéshez anyagi támogatásra van szükség, ami csak adományokból is szeretnénk, illetve megkerestünk különböző cégeket. Mindenkitől várjuk a segítséget, hogy pár forint is segítséget nyújthat a családnak ahhoz, hogy egy új otthon tudjanak építeni.
4: Helyileg hova valósi a család?
5: Ők Jász-Nagykun-Szolnok megyei tiszaburaiak. Egy eleve szegény település, ahol hiába dolgoznak az emberek, ugye nehéz a kitörés, ez egy dolgos család, mindenki dolgozott, mindenki munkahelyen van, mégis így jártak szerencsétlenek. Mi már évek óta segítünk ott a településnek is, és ezért szeretnénk kérni, hogy minél nagyobb legyen a segítség, annál könnyebben tudják újra kezdeni.
4: Igen, mi is megosztottuk egyébként a Facebook oldalunkon a plakátot, ami erről szól, hogy hogyan is lehet valójában segíteni. Azt lehet tudni, hogy most a család hol van, hogy van fedél a fejük fölött?
5: Igen, most a családot az önkormányzat támogatja, és az önkormányzati lakásban vannak elhelyezve. A múlt heti kerekasztal beszélgetésünk jelen volt itt Sziget-Szent Miklóson az ottani alpolgármester úr tartott is egy előadást itt a jelenlévőknek az ottani helyzetről, és itt szeretném azt megragadni, hogy az ADF-el és a Rászoruló Magyarokkal október 1-től indítjuk Sziget-Szent Miklóson és környékén a gyűjtést. Lesz egy központi raktárunk Tökölön, és akinek adománya van, vagy bármilyen műszaki cikket lecserél, de még használható és jó, azt szívesen várjuk, mert az ilyen esetre tartunk fönn egy raktárat, ahol bárkinek problémája van, azonnal tudunk segíteni.
4: Hogyan tudják veletek felvenni a kapcsolatot, hogyha meg lesz majd ez a tököli raktár?
5: Mindenféle formátumban, mindenféle fórumon, interneten, majd lehet, hogy igénybe veszük a ti segítségeteket is az oldalatokon, illetve magát ezt az anyagot megjelenni, hogy hol tudnak felvenni a kapcsolatot velünk ez ügyben, hogy a raktárunk töltődjön bármivel, tehát amivel tudunk olyan embereknek segíteni, akik hirtelen egyik percről másikra bajban vannak. Tehát ez pont ugyanez, sajnos itt ennél a családnál nem várta meg az október 1-ét, hogy az indítatást, de mi ezt csináljuk 20 éve is, és bárcsak ne kellene ilyen családoknak segíteni, de most ez eset megesett, és megkérek mindenkit, aki bármivel tud, akár csak egy utalással, egy pár forinttal tud segíteni, ez a rádió oldalán megtalálja a hirdetésünket, bankszámla, adományszámla számunkat, és előre is köszönök mindenkinek minden segítséget.
4: A Rászoruló Magyarokért Egyesület azt mondott, hogy nagyjából 20 éve működik már?
5: Igen, 1999-ben alakultunk, és azóta rengeteg akciónk volt, rengeteg embernek segítettünk, tehát nem is tudjuk felsorolni, ez egy tényleg magyaroknak segítünk, tehát van akár Kárpátalját mondhatnám, akár a Felvidéket, de Erdélybe vittünk segítséget, tehát mindenhova, ahol éppen segíteni kell.
4: És akkor úgy fogalmazol, hogy 20 éve alapítottátok, akkor jól értem, hogy te is az alapítók között vagy?
5: Igen, én alapítás óta én vagyok a vezetője. Van a tagok között erdélyi, van kárpátaljai, van vajdasági, felvidéki, éppen azért, hogy mindenhova, és tényleg nagyon sok adománnyal voltunk, és nagyon sok helyre eljutottunk. Nagyon sok közös programot szerveztünk rászoruló gyerekeknek. Tehát ezt csináljuk, ez egy önkéntes dolog, és egyre nagyobb az igényre, mert egyre több a rászoruló ember.
4: Jó, akkor valóban így lesz, ahogy mondtad, hogyha meg lesz majd a tököli hely, ahol tudtok gyűjteni, akkor mindenképpen erről is beszámolunk, illetve hát tervezünk titeket behívni, hogy meséljetek majd személyesen is arról a drogprevenciós kerekasztalról, ami volt nem olyan régen Szigetszentpósban.
5: Ahhoz csak annyit fűznék, hogy most van folyamatban a polgármester úrra és a helyi civil szervezetekkel egy kerekasztal beszélgetés, ami azt jelenti, hogy minden hónapban egyszer összeülünk egy ilyen munkafórumra, egy beszélgetésre, mindenféle tapasztalattal, és próbáljuk a Szigetszentmiklós, illetve a térség, a környékbeli problémákat közösen orvosolni.
4: Az jól hangzik, oké. Részleteiben is akkor hamarosan be fogunk erről számolni. Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestél minket, és hogy ezt el tudtuk akkor így mondani.
5: Én is köszönöm. Köszönöm a segítséget előre is mindenkinek.
4: Virág Tiborral beszélgettem, köszönöm.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot sziget-szent-miklós@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során 3 emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, 2 sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett 2 körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, 3 pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is, kiemelte ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
8: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi rész készen is tudjanak játszani.
7: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szentmiklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
9: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja.

0: ahol a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
1: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
0: Sporthíreink. Hazaküldtem Moses Davenportot, a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik.
2: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1 szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
0: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Sziget Szent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a 4 megmérettetésen kétszer a legjobb 8-ig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végigbírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
3: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terét, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem kívánt komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
0: Időjárás. Kedden terült vagy gyengén felhős napos csapadékmentes idő várható. Az északkeleti-keleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul. Szerdán itt gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti-keleti szél megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-24 fok várható.
4: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangversenytermében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az Idősek Napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékosztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András, illetve Gallusz Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki szenior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a

0: Yeah. Friss közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Torlódás van térségünkben a Gerinc úton, Szigetszent Miklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelkés Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni. Ezen kívül élénk a forgalom az 510-es úton Taksony, illetve Dunaharaszti között, valamint Szigetszent Miklóson a Csépi úton nagyjából a Tündérkert óvodától kezdve torlódás van, lassan tudtok autózni. Mind a két irányban jelenleg lassú a haladás a Műúton is, Szigethalmon, különösen egyébként a Gyártelepi Hévátjárónál számoljatok hosszabb menetidővel. Ez a dugó egyébként kitart egészen a Tököli Bevásárlóközpont közeli körforgalomig, úgyhogy onnantól kezdve is gyakorlatilag végig a Gerinc úton is, ahogy említettem, lassan tudtok autózni. Lehet haladni, bár azért elég lassan a Csepeli útnak a Szigetszent Miklósi szakaszán is, illetve a fővárosi szakaszon viszont egészen jó a közlekedés, és szerencsére azért mondok jó hírt, hogy az M0-ás déli szektorában mind a két irányban én jelenleg úgy látom, hogy zavartalanul lehet autózni. Vezessetek óvatosan, ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk, mutatjuk is az elérhetőségeket, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfelnap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak. Én Bredek Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
4: Dunaharaszti híreket hozunk, de ehhez itt van a vonalban nekünk segítségképpen Hazai Tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Jó reggelt, Tíme, szia!
0: Jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
4: Jó hagyományhoz híven, most is lesz Petőfi Sándor szavaló verseny Dunaharasztin. Mikor lesz, mit lehet róla tudni, Timi?
5: Ez egy nagyon régóta, nagyon szeretett programja Dunaharasztinak, és ezúttal különleges is az ünnep, mert 20 éves a Petőfi Ligetért baráti kör, aki meghirdeti évről évre a szeptember végén című Petőfi Sándor szavaló versenyt, ami természetesen a Petőfi Ligeten, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban idén szeptember 30-án lesz, tehát szerdán délután 14 órakor. Ez egy, tényleg úgy képzeljétek el, hogy a József Attila Művelődési Ház ilyenkor megtelik gyerekekkel, és mindenki hoz egy Petőfi verset, és szebbnél szebb, viccesebbnél viccesebb, kreatívabbnál kreatívabb produkciókat tudnak megnézni azok, akik ellátogatnak, tehát a közönség soraiból is nagyon fontos, ugye, hogy mindenki nagyon figyel a másikra, ez nagy öröm mindig nézni, hogy a gyerekek meghallgatják a másik produkcióját is. Egyébként nem csak gyerekek, hanem felnőttek, egészen a szépkorúakig is jelentkezhetnek erre a szavalóversenyre. Sajnos már letelt a jelentkezési határidő, egyébként szeptember 20-áig lehetett jelentkezni, és mondom, nagyon-nagyon népszerű az egész, hiszen nem csak azért, mert egy ünnep, Petőfi Sándort is ünnepeljük, ugye ott van a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házhoz nagyon közel, a Petőfi Liget kapujában a Petőfi Sándor szobor, és a Petőfi Ligetért baráti kör és a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Egyesület közös felajánlása az bizony két szuper kerékpár, amelyeket ez a két egyesület felajánl a győzteseknek. De nem csak versek lesznek, hanem a 20 éves évforduló alkalmából ezúttal tortasütő verseny is színesíti a programot, és természetesen a jelentkezők számára sütéshez a legfontosabb alapanyagokat biztosította is a Petőfi Liget baráti kör. Szóval egy újra egy nagyon-nagyon szép ünnepnek nézünk elébe, szeptember 30-án 14 órától, és ha valaki szereti Petőfi Sándor verseit, és eszébe jut ez a verssor, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Ugye mindannyian meg kellett, hogy tanuljuk, ez egy olyan memoriter az általános iskolákban, ahol tényleg azt lehet mondani, hogy ezt a verset nagyon nagy valószínűséggel mindannyian el tudjuk kezdeni, és minden évben szeptember végén Petőfi Sándor verseket lehet hallani. hallgatni és szavalni Dunaharasztin. Úgyhogy mindenkit várunk, aki szeretné meghallgatni a produkciókat szeptember 30-án 14 órától a Dunaharaszti József Attila művelődési házba.
4: Na hát akkor ez szuperül hangzik, meg én például azt hittem, megvallom, vagy bevallom őszintén, hogy csak gyerekek jelentkezhetnek, de akkor igen, így felhívtad a figyelmet rá, hogy is. Akár felnőttek is, és akár szépkorúak is, ahogy említetted, és ha már szépkorúak, akkor egy évben egyszer legalább, de egyébként Dunaharasztin szerintem többször is, de legalábbis országosan október 1-én ugye mindenhol megemlékeznek, és megünneplik pontosabban a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából, így lesz ez Dunaharasztin is.
5: Ez így van másnap, tehát szeptember 30-án a Petőfi Sándor szavaló verseny, és csütörtökön október 1-én 15 órától hagyomány szerint az idősek napját szintén a József Attila művelődési házban ünnepli a város. Ezúttal is várható a sztárvendégek, operett és nosztalgia műsor lesz, Hol van az a nyár címmel Leblanc Győző előadásában. Természetesen Szalai László polgármester úr köszönti a megjelenteket, és nagyon szép hagyomány, hogy a legidősebb 50 szépkorú hölgy vagy úr ajándékcsomagot kap a várostól, és mindig nagy öröm nézni egyébként, hogy egyre idősebbek a legidősebbek, és egyre többször halljuk azt, hogy 90 éven felül, vagy akár 100 éven felül jönnek el a hölgyek és az urak, a dunaharaszti lakosok, akik, hát ilyenkor tényleg ez is így van, hogy körülbelül 300 emberrel tele van a József Attila művelődési ház nagy terme, operett, nosztalgia, harmonika, muzsika, természetesen vendéglátás, és ezúttal idén először senior karaoke verseny is várja.
4: Igen, ezen itt megakadt a szemem a plakáton, de jó.
5: Bizony, és Galusz Miki, Csonka András műsorát is meg lehet nézni, illetve Molnár György líradíjas harmonika művész fogja szórakoztatni a megjelenteket, úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Természetesen a Dunaharaszti szépkorúak számára a belépés díjtalan, de szeretnénk kérni regisztrációt. Ezt mindet meg lehet találni a József Attila Művelődési Háznak a Facebook oldalán, vagy Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán is fönt van a hír. Október 1-én tehát Dunaharaszti a szépkorúakat ünnepli.
4: Hát nagyon szépen köszönjük, Timi, mind a két programot. Tényleg egymást váltják, ugye itt a József Attila Művelődési Házban. Sőt, egyébként nekünk a héten majd lesz egy interjúnk még, mert hogy majd a hétvégén lesz majd egy nagyon érdekes előadás is, ugyanitt ezen a helyszínen, mi vár ránk a halál után. Úgyhogy dr. Pressing Lajos pszichológussal, buddhista tanítóval is beszélgetünk még a héten telefonon. Most viszont hazai témának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának köszönjük a beszélgetést. Jövő héten folytatjuk.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zenevilágnapját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hídben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok országszerte Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvénysorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott.
1: Időjárás.
7: Napos, derült, száraz idő várható. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süsfel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók itt az ébresztő műsorunkban, a Süsfelnapban. Erősödik a forgalom még mindig a főváros felé vezető utakon, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, illetve az M4-es autóúton Üllő térségében is jelenleg lassan tudtok autózni. Valamint nézzünk körbe egy picit itt a Csepel-szigeten, az 510-es úton és az 51-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg élénk a forgalom, és egy picit azért még tovább is, mind a két úton egyébként Dunaharasztitól kezdve lassan tudtok a főváros irányába autózni. Ezen kívül pedig a Pesti úton még mindig torlódás van Tökölön, valamint a Hunyadi utcában is, illetve a Műúton is Szigethalomnál mind a két irányban, én úgy látom a térképen, hogy elég komoly torlódás alakult ki. Szigetszent Miklóson viszont most már egy picit jobb a helyzet a Csépi úton, illetve a Gyári út is zavartalanul autózható, viszont a Gerinc úton végig araszol a forgalom még mindig. A térkép egyébként azt jelzi, hogy a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán nincsen semmilyen fennakadás, illetve az M0-as déli szektorában is szerencsére jó a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: 10 egész perccel járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
3: Úszkálunk egy kicsit, legalábbis így szóban, mert hogy úszásról, úszásoktatásról fogunk picit beszélgetni, de nem csak erről. Vendégünk Zubor Attila, Tököli Zuborúszó iskola vezetője. Jó reggelt.
4: Jó reggelt.
3: Nem olyan régen voltál nálunk, akkor átbeszéltük, hogy nyáron voltak ugye például táborok, de egy picit majd erről is fogunk még beszélgetni. Viszont most aktuális, Betty, én is egyre inkább tapasztaljuk, ugye nekünk is elkezdtek a gyerekek úszni, hogy sokakban felmerül, nekem már anyósom kérdezte, hogy de nem fog megfázni, most már jön az ősz, jön a hideg, és hogy mi lesz akkor, hogyha nedves haja kijön, és sokan lehet, hogy amiatt nem merik most beiratni mondjuk a gyerekeket úszásra, mert hogy például ettől tartanak. Te mit mondasz erre?
4: Én azt szoktam mondani, hogy a gyerek nem attól fázik meg, mert az úszodában van, hanem attól fázik meg, hogyha valóban vizes hajjal kimegy, ha én mindig azt szoktam kérni, tudom, hogy nehéz, de egy ilyen 5-10 perces lenyugvó állapot kellene a gyerkőcöknek, meg egyébként a felnőtteknek is, amikor úszodából kilépnek mondjuk a téli időszakban, egy kicsit szuszonjanak, ugye álljon vissza a légzés, a pulzus, stb. És egy kicsit egy ilyen nyugalomban megszáradva, lenyugodva lépjünk ki az úszodából. Télen valóban, a lányoknál ugye bonyolultabb egy kicsit, hogy a hajszárítás. Jó, hogyha szilikon, most ez a gumisapka van, és nem a vászonsapka, mert a hajszárítást azért sokkal jobban megkönnyíti, ha nem is marad csontszáraz, de nagyon sok időt lehet nyerni a hajszárítással, hogy kevesebb legyen szükség.
3: Meg én arra szoktam figyelni, amikor mondjuk nagyon ritkán elmegyek úszni, de inkább strandolni, hogy például én több töröl között viszek, hogy ne azzal a csuromvizessel töröljem át magam utána. Tehát, hogy például erre is lehet akár figyelni.
4: Így van.
3: Ugye? Pontosan. Meg hát, hogy tényleg jól áttöröljük magunkat utána.
0: Igen, viszont egyébként azt még hozzá kell tenni, szerintem maga az úszás, meg az egész, nyilván minden sport, az tök jó immunerősítő. Jó, hát törölközzünk meg, de az immunrendszert viszont tök jól erősíti.
3: Egyébként igen, ez igaz, főleg ha mondjuk felnőttként még egyet szaunázol utána.
4: Ezt akartam mondani, hogy felnőttként.
0: Jó, hát felnőttként.
4: Egy is, igen, bőven fel, akár infraszauna, akár ugye finszauna, de hát abszolút ugye a vízben, tehát bármilyen problémád van, mozgásszervi betegséged van, azért általában nagy részében azt mondják, hogy mennyivel úszodában mennyire úszni. De önmagában a sport az mindenféleképpen egy immunerősítő lehetőség arra, hogy itt a betegségeket elkerüljük. És azért ez jó folyamatosan tartani egy heti kétszer-háromszor, hogy azért, mert az egészségünket megtartjuk.
3: Pont a gyakoriságra szerettem volna rákérdezni, hogyha valaki most kezdi, ugye mondjuk ilyen ovis kisiskolás korban az úszást, hogy te mit mondasz, milyen gyakran érdemes? Például már csak azért is tényleg, hogy ne teljen el mondjuk egy hét feltétlenül, hogy újra tudja gyakorolni azt, amit mondjuk megtanult, vagy nem tudom, mit mondasz, hogy mennyi az ideális mondjuk egy kisgyereknél, aki mondjuk most kezd úszni, hány edzés egy héten?
4: Hát első körben nyilván ez egy pénztárca, illetve időfüggő. Hogy hányszor tudunk eljutni az úszodába, az mennyibe kerül, ki tudjuk-e fizetni, stb. Én azt mondom, az optimális lehetőség az a heti két alkalom. Nyilván heti egyel is jutunk valameddig, de hát ugye azért szoktam mondani, hogy most ha hetente az iskolába egyszer vesznek elő valamit, az nyilván egy hosszabb, lassabb folyamat. Ugye itt ugye ha éves intervallumról beszélünk, akkor jön most az az időszak, amikor bejönnek a sajnos hát a betegség, a tapadkora, stb. Ami nyilván lecsökkenti a részvételt. Meg hát ugye jönnek az iskolai ünnepségek, a karácsony,
5: sok rendezvény,
4: igen. Tehát ezek így ebbe az időszakban, ez az október végétől márciusig, ez nagyon-nagyon minimálisra tud csökkenni. Aztán utána tavasszal ugye jönnek, és akkor hirtelen gyorsan megindul mindenki, és akkor ez májusban megtörténik, és akkor júniusban megyünk nyaralni, és a gyerek mindenféleképpen tanuljon meg úszni. Hát ez nem valószínű, hogy egy hónap alatt meg tudjuk ugrani, de mindenben partnerek vagyunk, de ezért nyilván ez egy hosszabb folyamat. Én a heti kettőt javaslom, lehet jönni háromszor is, de az általában inkább a nyári időszakban, amikor több idő van, nincs leterhelve a gyerek a tanulással, minden másfajta elfoglaltsággal, mert azért évközben ugye nem csak úsznak, hanem akár jár, nem tudom, gitározni, vagy nem
5: más
4: tudom,
5: külön órák.
4: És hát más külön órák is vannak, még nyelvórák külön.
5: De oktatás akkor van nyáron is, mert ugye akkor vannak nyáron a táborok, de igen, rendesen tábor, délután igen, ugyanúgy vannak
4: tábor
5: az oktatások.
4: Tábor mellett is, igen.
3: Ha már itt tartunk, hogy tábor, mindjárt mondom, de közben kaptunk egy beköszönést így a videó alá. Döm Elivi azt írta, hogy szép napot kívánok mindenkinek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy minket néz vagy hallgat. Reméljük, neki is tudunk így újat mondani. Szóval, hogy a tábor. Ugye nyáron zajlanak a táborok az úszóiskolában, ugye nyáron vannak a táborok, tehát ősszel-télen nincsenek táborok. Mennyire jellemző egyébként az, hogy mondjuk onnan aztán tényleg hosszabb távon itt maradnak a gyerekek? Vagy mennyire jellemző az, hogy a tábor az első neki, ahol találkozik az úszással, itt Betty nagyon jelentkezik.
5: Nálunk ez pont így volt, tehát mint engem írtál volna le. Nekem a tábor volt az első, kicsit mély víz volt nekik, nem?
3: Szó szerint,
5: igen. És azóta, hát mondjuk a kislányom nem, mert ő mondta, hogy ő 4 éves, mindegy, ő még egy picit vár, mondtam, jó, ezt elfogadtuk, van még egy kis ideje, de a kisfiam jár, ő nagyon lelkes, úgyhogy ott szerettem meg tulajdonképpen.
3: Mert ugye amikor nekem a Betty mondta, akkor én azt gondoltam, de megint más, mert ugye ott két gyerek van, ismeri egymást, de hogy az én esetemben nekem egy kislányom van, hogy én nem biztos, hogy egy táborral kezdeném. De úgy, hogy van testvérpár, úgy megint más. Te mit mondasz erre? Lehet akár egy táborral is kezdeni?
4: Lehet, de egyébként azt szoktuk javasolni, hogy jöjjön el egy oktatásra, egy 5 alkalomra, vagy 10 alkalomra, még mielőtt a táborba belép. Nem csak azért, hogy ne legyen úgy mély víz, hanem egyszerűen ismerje meg a közeget. Ismerjen meg minket, hogy ne az legyen, hogy hétfőn úristen hajnalban szegény gyerek nyári szünet alatt, amikor egyébként nincs más dolga, csak mondjuk játszani, akkor gyere, megyünk a táborba.
5: Igen.
4: És egy vadidegen helyre, ott reggel be van dobva, elköszönnek tőle a szülők, és akkor ott áll, hogy úristen, ki ez a kopasz bácsi, ki ez a sok mindenki, ki ez a sok gyerek.
3: Mi ez a víz?
5: Igen.
4: Ezt tudtuk javasolni, de valaki ezt megugorja.
5: Én egy kicsit merész voltam ebbe, de egyébként mi sokat beszélgettünk velük. Jó, nyilván az, amit Szandi mond, hogy ők ketten vannak.
3: Persze.
5: Igen, tehát az egy picit,
4: az
5: megint
4: az
5: más.
4: Egyedül,
5: mondjuk egy gyerekem lenne, lehet, hogy én sem így kezdtem volna, én itt kicsit bátrabb lettem. Viszont fordítva meg az úszásoktatás már nekünk könnyebb volt, mert tudta, hogy hova megy. Ja, hogy itt voltam táborban, az tök jó lesz, tehát hogy végül is így is működött ez.
3: Amúgy ez nálunk is működött olyan szempontból, hogy ez nem volt tudatos, de hogy akár azt is lehet szülőként, hogy ahol lesz a tábor, vagy ahol lesz az oktatás, előtte hétvégén így családilag elmész, mert például...
4: Azt is szoktuk javasolni.
3: Ugye? Igen, mert hogy nekem mondta is a kislányom, hogy jaj, anya, hát itt már voltam veletek, és akkor ott éreztem, hogy az már akkor egy pozitív ismeri a helyet. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy úszásoktatás, meg mikor találkozik a gyerek először a vízzel, az iskolában most hogy működik az úszásoktatás? Van jelenleg? Tehát, hogy mondjuk, ha valaki nem járt óviban, általános iskolában például van úszásoktatás, vagy lehet, vagy benne van-e a tantervben? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
4: Hát igen, benne van, és ez ugye Covid környékéig ez működött nálhozzánk. Nagyon sok osztály járt Kiskulacházától Szigetújfalunk keresztül Szigethalomig, tehát nagyon-nagyon sok osztályunk volt, aztán ez így Covid után igazából hát így megszűnt, illetve nem teljesen szűnt meg, hanem a tököli gyerekek tudnak járni most oktatásra, ugye a tankerlet, illetve a Nemzeti Alaptanterv alapján a tankerlet ugye finanszírozásával. Talán még lesz majd még egy iskola így októbertől. De ugye ez most így megszűnt. Tőlem is sokan kérdezik, hogy mi van ezzel, hogy miért nem, mert hogy úgy tudják, hogy van, stb. Igen, mindenki úgy tudja, hogy van, de most így az utóbbi pár évben nem volt erre keret. Uh-huh. Igen, fontos lenne, egy szigeten vagyunk.
3: Igen, már csak
4: szigeten
3: azért.
4: Vagyunk,
3: igen.
4: És hát ugye a finanszírozását egy úszásoktatásnak nem mindenki tudja kifizetni.
3: Persze.
4: És hogyha osztály szinten járnak, akkor nyilván ugye ezt a tankerlet fizeti, és nagyon sok olyan gyerekhez jut el az úszásoktatás, aki egyébként lehet, hogy soha nem jutna el tanulni, megtanulni úszni, ami egy életmentő tudás.
3: Abszolút, igen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor úgy tudom, hogy az uborúszósuli alapvetően is azért tud biztosítani rászoruló családoknak, gyerekeknek oktatást.
4: Igen, mi minden évben ugye táboroztatunk körülbelül olyan 30 gyereket úgy, hogy nem kell finanszírozniuk. Részben nyilván pályázati pénzből is tudunk ebből segítséget kapni, meg hát nyilván a saját felajánlásunk is ebbe benne van. Nyilván nagy része tököli gyerek, gyerkőc, de akik járnak hozzánk egyébként úszni, akár ovik, akár olyan iskolák, ami nem az állami fenntartásban működnek, ott oda is szoktunk felajánlani. De akár olyat is, hogy akár valamiért megjutalmazva a gyerekköcsöt, akár vagy a tanulmány eredményért, vagy azért, mert mondjuk a közösségért sokat tett. Uh-huh. Tehát valami alapján, hogy ez rábízunk az osztályfőnökre, vagy a vezetőre, hogy kit jelölt.
5: Akkor ő dönti el.
4: Igen, igen.
3: Ha már itt tartunk egyébként, hogy például segítitek így is a családokat, hát nagyon furcsa itt szeptember 29-én erről beszélni, de úgy tudjuk, hogy elkezdődik lassan, vagy már el is kezdődött a cipős doboz akciótok, és igen, tudjuk, hogy még kicsit korai, de ezt képzeljétek el, hogy nálunk az óvodában október 8-án van karácsonyi fotózás, tehát hogy már semmi sem korai, hát hogy elkészüljön korai, időben, igen. És akkor ezt magyarázzam el a gyereknek, hogy most fölöltözöl karácsonyra, de amúgy két hónap múlva van csak karácsony.
5: Halloween sincs.
3: Igen, szóval, hogy lesz nálatok. Minden évben van ilyen akció?
4: Tavaly kezdtük el, igen, közel 60 dobozt sikerült összegyűjtenünk, de hogy mennyire korán van, hogy nem, most jöttem ki hozzátok, és láttam egy plakátot, ahol egy műfenyőt reklámoztam.
3: Ne, komolyan.
4: Igen.
3: Jaj, Istenem.
4: Igen,
3: ez nagyon durva.
4: Igen. De állítólag már valamelyik ilyen bevásárló bútoráruházban már
3: hát a műfenyőt mindenképpen, mert addigra biztos, hogy nem tudom, leesik, lehullanak a tűlevelei a műfenyőnek.
4: Úgyhogy tavaly egyébként későn kezdtük el, de
3: októberben? Vagy novemberben?
4: Ja, bocsánat, igen, hát nem tudom. Ehhez képest sokkal később kezdtük el, tehát ilyen szerintem november környékén. Valahogy úgy tartottuk azt a rendszert, hogy ugye van a Minden Szentek, igen. Most már van a Halloween, és akkor volt beöltözés a Zusziba, tehát hogy először azt vezettük fel, idén is lesz, Aztán utána vezettük fel, tehát hogy mindent úgy szépen sorrendben.
3: Hát de ahogy úgy
4: kéne, igen. Igen, tehát hogy de lassan most már a húsvétre is lehet, hogy valamit ki kell
3: találni. Nagyjából lehet, körülbelül. Igen, igen. Hogyan működik ez a gyakorlatban, ha valaki szeretne cipős dobozt vinni, nyilván amiben különböző ajándékok, játékok vagy ruhák, vagy bármi van?
4: Igen, hát most már egy kicsit tapasztaltabbak vagyunk vele kapcsolatban, mert a nagy része úgy érkezett, hogy már be volt csomagolva, és akkor külön rá volt írva, hogy mi van benne.
3: Aha.
4: De azért voltak, ahol volt, nem tudom, rá volt írva, hogy ugye a legfontosabb ugye az élelmiszer, tartós élelmiszerek, de hát ugye voltak benne játékok, voltak benne ruhák, csak hát volt, tehát meg volt jelölve, hogy hány éves kor, tehát mint tudom én, egy 6 éves lány ruha.
5: Fiú lánynak.
4: Igen, és akkor így gondolkoztunk, hogy oké, de hogy ezt hogy adjuk, tehát hogy nehogy véletlenül egy fiú kapja, egy 12 éves fiú kapja a 8 éves ki. És akkor elkezdtük ezeket kibontani, és valahogy rendszerezni. Uh-huh. Ez egy nagyon nagy hosszú folyamat volt, és utána újra becsomagolni, úgyhogy a lányok nagyon-nagyon sok munkát fektettek ebbe bele. Uh-huh. A kolléganőim, úgyhogy most már okosabbak vagyunk, és úgy kérjük, hogyha lehet, akkor ne legyen becsomagolva, és akkor mi tudjuk rendszerezni. És tudjuk gyakorlatilag kvázi címkézetten, hogy olyan helyre jusson, aki tényleg, mert most valószínűleg egy kis babát nem adunk egy 10 éves fiúnak, vagy egy plusz,
3: hát igen. Igen,
4: tehát hogy legyen valami rendszer, és mindenbe kerüljön minden, tehát nehogy ne csak az, amik tartós élelmiszert kapjon, valaminek. Nyilván egy gyerek örül neki, de azért vagy inkább...
5: Örül egy játéknak inkább benne, igen.
4: Lehet, hogy egy megybox, aki jobban örül.
3: Tehát persze.
5: Hát akkor csak be lehet vinni az úszodába egyébként?
4: Igen, tehát hogy nyilván a cipős doboz azért legyen meg, abba bepakolva, és akkor mi ezt majd szépen rendszerezünk és becsomagoljuk, ami szintén hosszú folyamat lesz, de legalább a bontás nem lesz
5: azt
4: annyira.
5: Megúszhat.
4: Azt megúszunk, igen.
3: És mi alapján dől el, hogy hova kerül? Vagy például legutóbb, nem tudom, iskolával vettétek fel a kapcsolatot?
4: Így van, a Tököli Sulival, az igazgató nővel vettük fel a kapcsolatot, és akkor így ment célzottan minden csomag ajándékaire.
3: Egy nagyon picit még visszatérve magára az úszásra, talán arról még nem is beszéltünk, de hogy a Tököli úszoda az talán kifejezetten alkalmas arra, hogy a gyerekeket oktassátok, ugye? Mert hogy beszéljünk már egy picit arra, hogy milyen lehetőségek vannak ott, különböző mélységű medencék, szóval, hogy alapvetően az amúgy nem is feltétlenül egy wellness központ, hanem az oktatásra van hát kitalálva, vagy is?
4: Tanuszoda. Igen. Teljesen jól sikerült a kialakítása. Ugye a Tamedencét nagyon-nagyon szeretem, szerintem mindenhol így kellene kialakítani. Az egyik oldalon lépcső, ott ugye a legkisebb a vízmélység, és akkor szépen mélyül.
3: Aha, mélyül.
4: 90 centig. Tehát, hogy azért ez egy nagyon jól kialakított medence, szorosan közel van mellett a nagy medence, ugye a 25-ös medence. Egy kicsi sávot alakítottam ki, ami egy válszélességű pálya, ugye egyirányú pálya az úszás szempontjából egyirányú. Tehát, hogy visszafele csak oda úsznak és visszafele sétálnak, és akkor így tudnak majd tovább lépni a következő pályákra. Úgyhogy nagyon szerencsésen kialakított úszoda, és egyébként egy nagyon hibátlan és tökéletes létesítmény.
3: És egyébként ti azt látjátok, mert azt én már egyszer-egyszer kifigyeltem, hogy már akár kisebb gyereket is beengedsz a nagyobb vízbe, a mélyebb vízbe, tehát hogy azt már látod, hogy akkor ő most készen áll, és akkor kvázi így ajándékként bemehet.
5: Már átmehet.
4: Igen, tehát abszolút látjuk. Van, aki ezt nagyon kedveli, sőt kéri, van, aki nagyon nem szereti, és ez nagyon, nagyon hosszadalmas folyamat. Nyilván a vízhőmérséklete hűvösebb.
3: Hát de gondolom, hogy egyébként alapvetően az lesz majd a cél, hogy a kicsik is átkerüljenek a nagyba.
4: Pontosan, igen. Vagy már azt látjuk, hogy ugra-bugra, és akkor inkább csak a játék, mert tök jó. De már simán meg tudja csinálni ugyanezt a nagymedencében. én mindig szoktam mondani, hogy mindig azt mondjuk, hogy mély, úristen, nagyon mély, de hát, hogy a víz tetején úszol, tehát igazából teljesen
5: mindegy, hogy milyen mély alatt, igen.
4: De hát ez még egy pici testnek, egy méter 20 centim magasságú gyerkőznek, azért ez egy hatalmas ugrás azért, amikor belénéz a vízbe és látja, hogy ez egy óriási, ugye ahhoz képest, amit látott a Tammedencében, hogy ott van, biztonságosan le tudja tenni a lábát.
3: Meg ezt azért is emeltem ki így a végére, hogy szerintem az is kiemelendő tényleg, hogy egyénileg nézitek, tehát nem az van, hogy akkor csoportosan, hanem mindenki a saját szintjéhez meg képest, ahol éppen.
5: Így van. Végül is az
4: igen,
5: fontos.
4: Teljes mértékben az így lett kialakítva, hogy nem csoportszinten lépnek tovább, hanem abszolút egyénre szabva látjuk, hogy hol tart. És hát ugye a nagy medencében azért ez egy 25 méter hosszúságú medence. Tehát ott már azért melózni kell. Uh-huh. És azért nem csak technikailag kell rendben lenni a gyerkőznek, hanem fizikálisan. Tehát, hogy bármivel tovább tudjunk lépni, fizikálisan meg kell erősödni ahhoz, hogy kiemelje a karját a vízből, mert ugye annak más súlya van, ugye, hogy kiemeled, akkor ugye elindulsz lefelé, tehát hogy azért ez egy nagyon összetett folyamat. Uh-huh. És hát hál' Istennek minden gyerkőc más. Igen. És akár mindig más feladatot kell esetleg alkalmazni, vagy gondolkozni rajta, hogy most hogyan lépjünk tovább.
3: Na hát, hogyha valaki esetleg azon izgult, hogy most így ősszel télen menjen a gyerek úszni, most beszéltünk itt ugye az elején arról, hogy nyugodtan, mert hogy egyébként még akár immunerősítő is lehet, csak száradjon meg utána a gyerek is, meg a haja is, meg mindene. Igen, visszatudjátok az elejétől majd hallgatni a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük Zubor Attilának, a Tököli Zuborúszó Iskola vezetőjének a beszélgetést.
5: Köszönjük.
4: Én köszönöm. Sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Közösség, élmény, hagyomány.
7: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
6: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
7: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
6: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
7: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
6: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
7: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
6: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
7: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
6: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
7: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
6: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
8: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
9: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik.

0: múltja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számla száma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi Suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
1: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
0: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
1: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárást lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Bettivel.
5: Dance.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy között. A sok kamion miatt sokszor megmegáll, vagy csak lépésben halad a forgalom a külső sávban. Így aki személyautóval van és a főváros a célja, inkább válassza az átterelt belső sávot. Korábban történt egy baleset az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya irányába, méghozzá Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél. A torlódás még mindig lassan oszlik fel, úgyhogy ez itt bele tud szólni még mindig a közlekedésbe. Aztán ne feledjétek, hogy október 1-ig egyirányú maradt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányában. Ezzel párhuzamosan pedig munkavégzés zajlik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében csak 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani, szóval lassabban kell haladni. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3:49 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: A kameráink folyamatosan egyébként élőben közvetítik a beszélgetéseket, mert hogy egymásnak adják át a széket vendégeink. Szeretettel köszöntjük Lázár Gergőt, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatóját. Szia.
4: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Csak nem a városnapokról is fogunk beszélgetni. Hát mégiscsak az első miklósi hát városnapok.
3: Jövő héten kezdődik.
0: Igen. Igen.
4: Nem fenyegetésként, de igen, ez lenne a fő cél.
0: Meg egyébként képzeld el, Gergő, hogy szinte akár kijön hozzánk Sziget-Szent Miklósról, valamilyen programról beszélni, mondja, hogy kapcsolódik ő is a városnapokhoz. Hiszen ugye van is egy ilyen része is.
4: Cél volt, igen, úgyhogy nagyon szerettük volna, hogyha minden hírcsatornán, mindenféle a kommunikációban állandóan mindig az kerül elő, hogy Miklósi Városnapok, úgyhogy ez egy cél volt, és hát...
0: Sikerült akkor ezt megvalósítani.
4: Na az nézzük. Élő kommunikációnál igen. Kevés dolog, ami jobb.
0: Egyébként igen, így szájról szájra terjed. Ugye tegnap volt vendégünk Berényi Anita, de lehet, hogy tegnap előtt azt sem tudom, milyen nap van, és hogy ugye neki is vannak alkalmai a Nemzedékek Házában, és mondta, hogy neki is lesz olyan program, ami kapcsolódik ilyen-olyan formában a városnapokhoz, úgyhogy tényleg mindenhol ott lesz ez a városnapok igen, rendezvény. De igen. Mi is ez tulajdonképpen?
4: Hát magának az elvi részéről, mert azt gondolom, hogy már beszéltünk, első alkalommal Miklósi Városnapok, aminek most egy apropója, de nem a végcél, tehát nem emiatt van a Városnapok, hogy idén 40 éve avatták várossá a településünket, hiszen jövőre is szeretnénk Miklósi Városnapokat, és utána is. Ebből az alkalomból egy programsorozattal készültünk, aminek a kísérő programjait is nézzük, akkor két héten át fog tartani, október 5-e és október 18-a közötti időszakban. Rögtön a jövő héten az Országos Könyvtári Napok, amely egyébként egy része egyébként régebb óta az intézményünk program kínálatának, az is becsatlakozik a Miklósi Városnapok eseménysorozatba, olyan specifikumokkal, hogy hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot, amire több mint egy tucatnyian jelentkeztek. Ezeket a verseket és a novellákat a jövő hét folyamán, vagy jövő héttől kezdve mind a két könyvtári helységünkbe kinyomtatott formába, mint pedig a Városi Könyvtárnak a Facebook oldalán meg lehet majd találni, naponta fogjuk ezeket adagolni. Ez ugye egy nem verseny volt, hanem úgymond egy olyan jellegű pályázat, hogy minden ilyen művet megjelentettünk ilyen formában. Ugyanúgy az Országos Könyvtári Napok hetében a Bukkanyráv könyvkereső játék is jelentkezik annyi specifikummal, hogy most helytörténeti kiadványokat is lehet majd megtalálni a csomagokban a szerencsés nyerteseknek. A jövő hét folyamán lesz még a Benedek Elek mesemondó versenyünk két napon keresztül, illetve természetesen október 6-án az aradi vértanúkra is megemlékezünk, mint minden évben itt Sziget-Szent Miklóson. A konkrétan újdonságként, új programként október 8-ával kezdődik el a Városnapoknak a szűk 4 napos időszaka, ami igazán a Városnap. október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját.
0: Na, ez új információ, nem is tudtam.
4: Említsek, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszentmiklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése. Természetesen a film szereplőit meghívtuk, de ezen kívül ez egy teljesen nyilvános esemény, tehát bárkit nagy szeretettel várunk a moziba október 8-án este 6-ra. Itt nem szükséges a regisztráció, sem, csak jönni kell. Október 9-én pénteken sok-sok program lesz, városjáró ifjúsági vetélkedő lesz a délelőtt folyamán, amelyre zártan, meghívottan általános iskolás 7.-8. osztályosokat vártunk. Sokkal többen jelentkeztek, mint ahány csapatot tudunk fogadni, ez egy nagyon jó hír, és jövő évre ez azt jelenti, hogy egy másfajta versenyt kell kitalálnunk, hiszen sokkal több diák szeretne jönni, de így is 11-12 csapatunk lesz, akikkel városszerte végeztetünk el bizonyos feladatokat, majd ennek az eredmény hirdetése este lesz a Kék Tó Szabadidő Parkban. A délután folyamán az Ádám Jenő általános iskola és ami hangversenytermében lesz egy ünnepi testületi ülés, ami szintén nyilvános. Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. Hamarosan egyébként majd ezeknek a kitüntetetteknek a neve, a személye nyilvános lesz.
0: Ja, hogy még nem.
4: Fölkerül
0: még nem
4: az internetre is, és ahogy mondom, bárki számára nyitott ez az esemény is. Pénteken délután 3 órakor nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós városi kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
0: Akik közül egyébként többen Szigetszentmiklósiak, csak hogy emeljük.
5: Van valami
4: kötődésük? Persze, tehát természetesen, ugye, de, illetve hát ők a városi kórusunk. Aztán még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kék Tó Szabadidő Parkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program. Aztán van egy szombati napunk is természetesen, ahol egyrészt lesz újra a születi lovas felvonulás, amely 9 órakor indul a Kossuth-Lajos utcából, és különféle felületeken már meghirdettük az útvonalat, hogy hol fog megállni. 3 megállója lesz, végül a 4. megálló, a Kéktől Szabadidőpark, oda fognak megérkezni ezek a lovasok. Közben halászléfőző verseny zajlik a Kéktől Szabadidőparkban, ahova a jelentkezést már lezártuk. Körülbelül 50 csapat jelentkezett az idei évben a halászléfőző versenyre, nagyon nagy örömünkre, illetve lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesület, a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, amit szintén ott meg lehet vásárolni, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
3: Aki nem megy főzni, enni
4: ehet. Így van, az nyugodtan jöhet, és 12 órától árusítjuk a jegyeket, és lehet is őket beváltani. A délután folyamán egy festészetnapi programunk lesz majd a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren, illetve az épületben. Kicsit ez ugye az időjárástól is függ. Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, hogy megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától. És az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik különdíjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart a terveink szerint a program. És így kanyarodunk rá természetesen a vasárnapi napra, ahol két dolgot emelnék ki. Az egyik a Városnapi Zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, ami vasárnap délután 1 órakor kezdődik. Itt egyrészt lesz egy városjáró kisvonat, ilyenre emlékezhetnek azok, akik régebben is részt vettek a gyermeknapi programunkon. Ez a kis Dottó vonat, talán sokan így ismerik, ami Tatán vagy a Margit szigeten is szokott közlekedni. Ez egy 50 fős vonat, erre a helyszínen ingyenes jegyeket lehet igényelni, 20 percenként fog indulni a vonat. Ezen kívül lesz két színpadi programunk gyermekek számára, illetve lesz egy űrlabirintus játszóházunk az épületen belül vagy kívül, ez szintén az időjárástól függ, és még több minden más kis apró programelem, tehát ez igazán a gyerekeknek szól ez a vasárnap délután. Míg el nem érkezünk 5 órához, amikor a gyermekprogram véget ér, viszont 5 órakor elkezdődik az Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangverseny termében ismét, tehát visszatérünk az Ádám Jenő 130 elnevezési koncert, hiszen Ádám Jenő 130 éve született, városunk leghíresebb szülötte, és az ő emlékére Ádám Jenő művek, illetve kortársak művei fognak elhangozni, lesz több megszólalónk, több előadás, több köszöntő is, egy nagyon érdekes, nagyon tartalmas, ismeretterjesztő és befogadható formájú koncert lesz, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából, ahogy elsoroltam, lehetett hallani, hogy minden programunk ingyenes, gyakorlatilag a halászlév jegyekért kell fizetni, de azon kívül minden ingyenes itt a hétvége keretében, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden programra, és ahogy az előzőekben is elhangzott, rengeteg partnerünknek vannak különféle programjai, különféle helyszíneken, végig sorolni se tudnám mindet, de ezek mind-mind a Közösségi Háznak a Facebook oldalán megtalálhatók a partnerek programjai is. Nagyon-nagyon változatosak, saját szervezési programok, szolgáltatási kedvezmények, akciók, nagyon sok minden lesz elérhető.
0: Közben ránéztem az órára, te jó ég, milyen gyorsan repül az idő, de még az talán belefér, meg mindig ámulok, hogy így én itt lestem mindegyik programot, te meg fejből tudod én a dátumot, a délelőtt, délután, így elképesztő.
4: Nekem ez a dolga.
0: De tényleg nagyon durva. Én meg azt se tudom, amit reggeliztem egy órája, na mindegy.
4: Nem csak a tiédet, az enyémet sem.
0: Jó, oké, az más. Igen, a magájellegű dolgunkat nem, de munkában nagyon flottul működünk. Idősek napja október 1, azt még mondjuk el.
4: Igen, az október 1-e az itt van előttünk. 5 óra, október 1-én csütörtökön, Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangversenytermet, gyakori vendégek vagyunk ott. Itt lesz a Városi Idősek Napja, ahol a szokásoknak megfelelően a helyi nyugdíjas klubok művészeti csoportjai szórakoztatják egymást, illetve elhangzik majd egy köszöntő Nagy János polgármester úrtól, illetve egy ünnepi beszéd Fürtös Hajnalkától, aki a Vadgesztenye Szociális Intézménynek a vezetője, és természetesen az esemény végén mindenkit egy kis ajándékkal is szeretnénk meglepni. És amíg megengedtek nekem egy mondatot még a városnapokról, ami nem program, és már jelen pillanatban is zajlik és elérhető, zajlik a Szent Miklós adománygyűjtő akció egészen október 18-ig a Bíró Lajos Általános Iskola felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére gyűjtünk, illetve bocsánat, azon belül a bíróiskolának a Petőfi utcai épületéről van szó. Lehet utalni, illetve több helyen vannak adománygyűjtő dobozok kihelyezve, meg majd lesznek is még sok felé, úgyhogy kérek mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, ha jónak tartják ezt a célt.
0: Képzeld el, hogy ez a cél Bettit is megihlette. Mert ja, hogy a Szigetszeletben holnap...
5: Kis beharangozó. Igen, holnap este 8 óra után a Szigetszeletben lehet hallgatni azt az interjút, amit az iskola igazgatóval, Noszeda Tiborral készítettem.
0: A helyszínen.
5: Kint a helyszínen. Végignéztük tényleg a mászókáktól kezdve. Ugye az egész épület állapotát, mindenről beszélgettünk. Elég hosszan, úgyhogy akit érdekel, akkor a Szigetszeletet is meg tudja hallgatni.
4: Érdemes lesz meghallgatni.
0: Igen. Meg hát ugye neked is talán van videód, meg polgármester úrral is van egy videó, ahol ott voltatok Noszeda Tiborral.
4: Lámozni ezt a célt.
0: Lázár Gergőnek, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatójának nagyon szépen köszönjük. Két hét múlva újra beszélgetünk majd, nézze mit, akkor is még tudunk egyébként majd ott a hétvégi programokról beszélni. Igen. Köszönjük szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
9: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
10: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
9: Szaladok is, főnök úr.
11: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
12: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. 14. Leópápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezet tudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. A szakma képviselői ilyenkor gyakran országos találkozókat tartanak, valamint konferenciákat és kiállításokat. Szerveznek.
1: Időjárás.
13: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
14: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bence.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy között. A sok kamion miatt sokszor megmegállva csak lépésben halad a forgalom a külső sávban. Így aki személyautóval van és a főváros a célja, inkább válassza az átterelt belső sávot. Korábban történt egy baleset az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya irányába, méghozzá Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél. A torlódás még mindig lassan oszlik fel, úgyhogy ez itt bele tud szólni még mindig a közlekedésbe. Aztán ne feledjétek, hogy október 1-ig egyirányú maradt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányában. Ezzel párhuzamosan pedig munkavégzés zajlik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében csak 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani, szóval lassabban kell haladni. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 100.
0: Ja Istenem, MS a frászt hozza ránk a kolléganőm, így megjelentett,
4: csak a hogy itt valakit, mert én nem tudtam ki az, azt ne...
0: Nyitva van a stúdió ajtaja, és csak így be akart köszönni, és hát hirtelen, mint a szellemet láttam
4: én
0: volna.
4: Én már csak egy ilyen elhúzódó árnyékot láttam konkrétan, már csak annyit, hogy egy árnyék így elmegy.
0: Na, szóval Süsfelnap, Bredák Szandival és...
4: Somogyi Bettivel.
0: Na, hát felrobbant a Facebook oldalam, és hát most olyan szempontból örülök neki, hogy valaki közben be akar hozzánk jutni, mert ahogy, ja nem, telefonon hív valaki, na várjunk, felvesszük, aztán meglátjuk, hogy tudja, hogy élő adásban van.
4: Hát ez mindjárt kiderül.
0: Lakihegy Rádió, tessék, élő adásban vagyunk.
5: Én mást akartam hívni, elnézést, ne haragudjon.
0: Semmi baj, közben élő adásba került, akkor valószínűleg téves volt.
5: Éves, igen.
0: Oké, viszont hallásra, szép napot. Fú, egyébként ilyen mennyiszer van? Én nem tudom, hogy van, hogy én is félrenyomok, bár...
4: Elég tényleg egy számot félreütni, figyelj.
0: Igen, bár egyébként ma már valaki így benyom. Bár miért ne? Tehát, hogy én is van, hogy hívok,
4: hát
0: mondjuk interjú alanyt, aki
4: előfordul.
0: Nincs. Na, vissza az eredeti témához, szóval felrobbant egy kicsit itt a Facebookon már több, mint 2500 reakció, meg majdnem 60 hozzászólás, hogy... Eddig ezt így nem is nagyon meséltem, de hogy pénteken el kellett rohannom ugye innen a rádióból, bár hál' Istennek már nem adásban voltunk. 11:30-kor hívtak az óvodából, hogy ne ijedjen meg anyuka, de a kislánya beütötte a fejét a mászókában, és hát elég nagy dudor van hátul, a halántékját ütötte be, és ilyenkor ebben az óvodában legalábbis protokoll, hogyha bármilyen jellegű fejsérülés történik, akkor azonnal értesítik a szülőt és a mentőt is. És hát egyébként miután úgy kommunikált az óvónő, hogy tényleg ne ijedjek meg, Emma a saját lábán sétált be a terembe, nem hányt, nem szédül, nem volt eszméletvesztés, de protokollárisan ki kell hívni a mentőt. Hát azért ott a mentőnél kicsit nyilván úgy összeszorult a gyomrom.
4: Nyilván ez a szó önmagában azért valahol egy ijesztő szó, tehát hogy na.
0: Igen, de ahogy tudod, csak... így társul mellé, hogy protokoll, úgy már az ember azt mondja, hogy jó, értem, már csak azért is, mert az egyébként az utóbbi időben legalább kettő ilyen helyzetben voltam jelen, ugye egy rúdsportolók, és ott is vannak protokolláris szabályok, hogy bizonyos sérülésnél, vagy hát ne úgy képzeljétek el, hogy esés, hogy buff, meg nem tudom, óriási bajok vannak, de ha mondjuk úgy esem rá a kezemre, vagy 18 éven aluli is jár ugye rúdsportra, és megszédül, vagy valami, akkor ott is protokoll, hogy ki kell hívni a mentőt, még ha semmi nincs, mert csak leesett a vércukra, akkor is. Tehát azért hál' Istennek így az utóbbi időben ilyen szempontból trenírozva voltam, hogy azért akkora nagy baj nem mindig van, hogyha mentőt kell hívni. Na és a lényeg az, hogy én leírtam a történetet, mert hogy életem egyik legpozitívabb élménye volt, bármennyire is furcsa ezt hallani, ami történt. Úgy találjátok meg a Facebookon a gyermekroham kocsi, akik kijöttek ugye Emmusért, a kislányomért. Ők egyébként egy alapítvány működteti őket, és tulajdonképpen hát, ha van rá lehetőség, akkor ők jönnek ugye a kiskorú gyerekért. Ami nagyon érdekes, hogy ők amúgy nem az OMS-hez tartoznak, tehát nem az országos mentőszolgálathoz tartoznak.
4: Igen, ezt egyébként talán sokan nem tudják.
0: Igen, és most nem akarok ebbe pontosan belemenni, mert annyira nem látom át a dolgot, de én úgy tudom, így megtudtam ez alapján, hogy ráadásul az OMS-nek nincs is külön gyermekmentő szolgálata, hanem ők vannak, tehát a gyermekrohamkocsisok, meg van még egy gyerekmentő szolgálat, de nem az OMS-hez tartoznak. Tehát ha ők nem lennének, magyarán, akkor nem lenne gyerekmentés külön, bár akkor valószínűleg gondolom, hogy az OMS valahogy megoldaná, de mivel vannak, ezért nem kell külön így az OMS-nek megoldani.
4: Igen, egyébként értünk, amikor a kisfiam másfél éves volt, ő kruppos lett. Hát egyébként akkor tombolt a Covid, és utána azt mondták a kórházban, hogy valószínűleg neki a Covid hozta ki. És képzeld el, hogy akkor például a rendes mentős jött, értünk. Igen. Mert fel kellett hívni éjszaka rosszul. Hát úgy lett rosszul, ugye nyilván, aki tudja, mi ez a krupp, meg hát hallott már olyan köhögést, légzést, hát ijesztő,
0: nagyon ijesztő.
4: Nem vette normálisan a levegőt, picike volt még másfél éves, és felhívtuk a mentőket, és egyébként akkor nem ezt a gyerekrohamkocsit küldték ki, hanem a rendes mentők jöttek ki, de nekünk is abszolút pozitív volt egyébként az élmény. Igen. Hát annyi, hogy ugye ő picike volt, ő azért sírt, hogy egy helybe kellett feküdnie, mert rátettek valami, hát valami kis ketyerét, gondolom, hogy közben ott nézték a légzését, és mondták, hogy hát az nem jó, hogyha ül, hanem feküdnie kell, és akkor ott nem nagyon akart azért egy helyben lenni, de mondom, ő kicsi volt, tehát nyilván egy kicsi gyerekkel, de nagyon-nagyon kedvesen álltak így az egészhez, és ott mondom, például rendesen a mentő jött ki, de abszolút pozitív volt ez az élmény nekünk is. Egy, hát sok ilyen ne legyen.
0: Anyuka nekem is mondta, persze, hogy érte is a gyerekért ugyanígy kruppos roham miatt a felnőtt mentő jött, tehát aki felnőtteket kezel főként. Hát neki kevésbé volt jó élménye, mert ő azt mondta, hogy ki kellett szedni a kocsiból a gyerekülést, hogy aztán azt be tudják rakni a mentőbe, mert még picike volt nagyon a gyerek, és hogy úgy kellett szállítani, tehát hogy neki például ez kellemetlen volt, hogy nem hát volt bent a mentőben.
4: Nálunk például nem gyerekülésben kellett, mert hogy így Levi az így le lett szíjazva, be lett kötve, de neki az volt ott a fontos valamiért, hogy ő feküdjön vízszintesen, és akkor ott van ugye a mentőben egy ágy tulajdonképpen, és oda lefeküdt, és akkor nem kell egy gyerekülés. Egyébként nem lett volna szerintem gyerekülés valóban a mentős autóban, viszont így, hogy őt így bekötötték, én ott fogtam a kezét, ott ültem mellette, de ő feküdt, és akkor így biztonságos helyzetben volt.
0: Na hát ezzel szemben egyébként a Szent Márton gyermekmentő szolgálat közhasznú alapítványhoz tartozik. 2 darab ilyen kocsi van az egész országban, amit ez az alapítvány tart fenn, úgyhogy én már itt zárójelben megjegyzem, hogy én innen kezdve biztos, hogy nekik ajánlom majd az adóm 1%-át, amikor ott tartunk, mert tényleg az ember valahogy ilyenkor amikor egy személyes élményed van, tudod, akkor kezdesz el, így van, átértékelni dolgokat. Na és az alapítvány által van az országban összesen 2 darab olyan kocsi, ami konkrétan egy guruló gyermek intenzív osztálynak felel meg. Tehát hála a jó Istennek, igen, hogy nekünk ez nem kellett, de hogy ez az autó alkalmas lett volna arra, hogyha ugye jön még pluszban orvos is, hogyha tudják, hogy olyan az eset, akkor alkalmas lett volna arra, hogy intenzív osztályon történő beavatkozást itt az autóban ez megtegyenek. Ez elképesztő.
4: És hát mert ugye van az a szituáció, amikor minden másodperc számít.
0: Sajnos
4: és muszáj.
0: Van. Igen. És mindez egyébként egyáltalán nem látszott a kocsin, tehát hogy nekem, ahogy beültem a kislányommal, annyit láttunk, hogy annyit tűnt fel, hogy lógnak a különböző plüssök a plafonról, oldalról, egy csomó tök aranyos
4: játék. De jó, akkor kifejezetten nyilván igen, ez ilyen autó volt.
0: Igen, és annyira cuki volt, lehetett választani. Ahogy beült Emma, az első az volt, hogy a mentős egyből mondta Emmusnak, hogy választhat egy plüssit. Tehát már eleve egy jó élmény volt. Akkor eleve a srác, egy 30 év alatti srác, nagyon elképesztő, amit művelt, hogy például már eleve úgy jött be az ovis csoportba, hogy mielőtt oda ment Emmához, megkérdezte az óvónőt, hogy hívják a kislányt, hogy mire oda megy már, mint a Mikulás nevén tudja szólítani, hogy jaj, kedvesem, hát meséld el, mi történt. Akkor például ugye meg kellett néznie a mentősnek, hogy tud-e sétálni, nem hány-e, nem szédül-e, de hát ezt a gyereknek azért, egy ilyen gyereknek nehéz elmondani, hogy figyelj, most persze. Innen sétáljál oda, és még ezt csináld, azt csináld. Így Emma annyit csinált, hogy felkéreckedett hozzám, felemelte a kezét, hogy anya, és annyit mondott a mentős, hogy oké, mindent láttam, amit nekem kellett, nem is kell külön, mert hogy ő ebből látja, ebből hogy koordináltan emelte a kezét, igen. A szédülés nem volt meg. Ettől függetlenül szintén protokoll, hogy be kellett vinni a kórházba, egyébként egy papír miatt, meg egy órán át ott kellett ülnünk, hogy megfigyeljék, hogy nem hány-e vagy valami, de konkrétan olyan volt, mintha egy egy játszóházban lennénk, mert tök jó játékok voltak, tehát arról nem is szól a posztom külön, hogy ott, ahova minket bevitt, én nem is ismertem ezt a kórházat.
4: Ez melyik kórház volt?
0: Hú, valami fura neve van, mindjárt rákeresek, de hogy... valamilyen baleseti volt, nem is ismerem, valahol a keleti pályaudvarnál van, valamilyen jenő, de majd mindjárt rákeresek. Nem ismertem, tudom. És ott is elképesztő kedvesek voltak. Tényleg egy rossz szó, tehát hogy én tudom, hogy általában nem ez a megítélés a magyar egészségügyben, de pont arról szerettem volna írni, hogy van ilyen is, és nem azt szeretném, hogy most elhúzom a mézes madzagot mások előtt, hogy ha-ha, nekünk milyen szerencsénk volt, hanem pont az, hogy nem mindig arról szóljon már a Facebook, mindig hogy jaj, de szörnyű a kaja a kórházban, ami tényleg szörnyű, de hogy van ilyen is. És nyilván az ember felnőttként elviseli, hogy milyen, de ha gyerekként, gyerekem így élte meg ezt, én ennek nagyon örülök, mert nekem az volt az egyik legnagyobb félelmem, miután tudtam, hogy jól van, hogy nehogy egy olyan traumatikus élmény érje maga a mentős bácsi a mentőautó miatt.
4: Ja, hogyha meglátja a mi örök életre. Utána.
0: Igen, a mi örök életre sokunknak van ilyen, hogy hát mit tudom én, nem merünk fogorvoshoz menni, mert 6 évesen úgy megkínoztak, hogy csak na. És ez a srác, meg úgy eleve ők, ez az alapítás, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne traumaként élje meg a gyerek, hanem tényleg arra emlékezzen, hogy meghal egy mentőautót, és most az van, hogy jaj, mentőautó, jaj, onnan van a pónim, amit kiválasztottam, tehát hogy is ez annyira ez jó, meg a igen. matricák.
4: Mondom, igen. Nekünk se volt semmilyen negatív, sőt, velünk is nagyon kedvesek voltak. Nyilván ez nem volt ez a gyerek, mert ugye ez a felnőtteket zállító mentőautó volt, tehát nem volt például plüssállat, meg ilyenek, de ettől függetlenül nagyon, tényleg nagyon odafigyeltek ránk, úgyhogy én sem tudok semmilyen negatívat ilyennel kapcsolatban mondani.
0: Amúgy most nézem, a dr. Manninger Jenő baleseti központ, ahol voltunk, ez a budapesti dr. Manninger Jenő, hát itt most beütöttem, most nézem kívülről, hogy egyáltalán hol voltunk, mert amúgy fel se fogtam egyébként, mert ugye nyilván a mentővel nekünk ilyen hátsó bejárat volt, ahol bemehettünk. Ez a 8. kerület Józsefváros Fiumei út egyébként, és ide a baleseti központba, de én nem tudtam amúgy, hogy van ilyen, és így gyerekeket is ellátnak. Na és akkor néhány tök komment, mert rengetegen írtak egyébként, és nagyon sokan írták, hogy mennyire hálás lehettek az óvodának is, hogy van ilyen protokoll náluk, mert hogy sokaknak volt kevésbé jó élményük. Például Ágnes azt írja, hogy protokoll jó, hogy létezik, közel 20 éve az 5 éves fiamnál nem, hogy protokoll, de emberség sem volt. Óvodában mászókáról leesett, senki nem látta, és csak idézőjelben megtalálták. Ez mondjuk egy kevésbé jó történet, igen. Óvodából meg nem kérdezték meg, hogy mi van vele. Ezzel szemben nálunk. Igen. Az óvónők külön kérték, hogy írjak már Messengeren, hogy van. Amúgy nem írtam, mert elfelejtettem. Most meg, hogy kaptunk-e bármilyen papírt az óvodá, vagy a kórházból, mert hogy nekik még azzal is el kell számolniuk. Tehát, hogy itt tényleg le a kalappal, ez a szigetszentmiklósi mocorgó óvoda. Megkérdezték, képzeld el, hogy rohantam be, és már nemhogy, tehát konkrétan nem kellett becsöngetnem, mert már nyitották nekem az ajtót.
4: Ja, tehát egyből.
0: Igen, és annyit mondott az asszisztensot, az óvodai asszisztens, hogy tudtam, hogy előbb ide fogsz érni, mint a mentősök. Az anyai ösztön egyszerűen így működik, és mondta, hát hogy de nyugodj igen. meg, bent van a csoportban, akkor az igazgatóhölgy maga személyesen odajött, hogy megkérdezze, hogy minden rendben van-e, tehát tényleg le a kalappal az intézmény előtt is, és nem a mentősök ellen szól, hogy én előbb odaértem. Tehát ha Budapesten dolgoztam volna, nem értem volna oda, nyilván, vagy ha éppen vagyok a városban.
4: Most voltál viszonylag közel, tehát hogy azért ez nem ugyanaz. Meg amit ugye beszéltünk itt korábban, hogy nyilván gondolom a mentősöknek minden információt átadtak az óvónénik, hogy ugye ma egyébként jól van, ott van a csoportban. Nyilván ha azt mondják, hogy itt fekszik ájultan, akkor valószínűleg egy kicsit ők is lehet, hogy egy felnőtt mentős jött volna, aki közelebb van.
0: Így van. Tehát
4: gondolom, egy olyan esetben más a protokoll is, akár náluk is.
0: Így van, persze. Igen, tehát hogy most abból, mert valakit kérdezte, hogy akkor most ő nem ért, hogy most akkor én előbb odaértem, mint a mentők. Hát igen, előbb odaértem egyrészt anyai ösztön,
4: de
0: nagyjából. Egyébként nem hajtottam gyorsan, csak mondom, bár nem jött jól a Bajcsy-Zsilinszky úti lezárás, mert így kerülnöm kellett.
4: Igen.
0: És még így is előbb odaértem, de ez nem ő miattuk van tényleg, hanem valószínűleg ugye a mentés irányításnál mindig van egy ilyen, hogy eldöntik, hogy most akkor mekkora a baj.
4: Igen.
0: Na itt például írja valaki, hogy nem ismerlek, csak feldobta a Facebook, örülök, hogy jól végződött a kaland, nekünk is hasonló hasonló pozitív csalódás volt fiam első mentős élménye. A mentős bácsik nagyon kedvesek voltak, szuperül kezelték, hogy a 3 éves nem árulja el a nevét, súgd meg anyukádnak, ezt mondták neki, figyeltek a pánikba esett nagy tesóra, mi is úgy jöttünk haza a kórházból, hogy szuper szerencsénk volt a mentősökkel, tök jó. Kati azt írja, hogy mentősök előtt le a kalappal, az én gyerekem már nem gyerek, vagyis átlag mentőkocsival vitték, de nagyon szakszerűek, kedvesek voltak, vigasztalták is, hogy kisebbnek tűnjön a baj, pedig tuti tudták, hogy mekkora, mi akkor még nem, ugyanígy az infarktusos nagynénémnél is szuperek voltak, nagy hála a munkájukért, Emmát Isten éltesse. Szóval, hogy ez volt a célom egy picit, egyrészt nyilván, hogy megháláljam valamilyen formában a mentősöknek, másrészt, hogy kezdjünk el egy picit arról beszélni, hogy nem mindig olyan borzalmas, mert valahogy az ember úgy van vele, ha valami nagyon rossz, azt azonnal kiposztolja, de egyébként ha jó, akkor
4: ha jó,
0: minek?
4: Hát sokszor
0: az természetes, holott miért ne lehetne elindítani egy ilyen lavinát, hogy akkor mindenkinek egy pozitív élmény. Amúgy nagyon aranyos volt, mert egy férfi írta, hogy valahogy az, itt van Dániel, én is ilyen mentős bácsi szeretnék lenni, jobbulást, de ma remélem jó volt a buli. Annyira cuki. Ezek szerint lehet, hogy ő is mentős, és, vagy legalábbis hát annak tanul. És hogy ez egy pozitív élmény volt. Megint azt írja, Barbara hasonló élményben volt részünk, sőt én kislányom is Emma, és őt is fejsérüléssel szállították a mentős bácsik most elsején le a kalappal előttük, én is csak köszönni tudok nekik mindent. Azért az nagyon jó látni, hogy nem egy ilyen kiégett, fáradt valaki jön ki, hanem egy vidám, egy... Sőt, hát ugye mondták ott nekem az óvónők, hogy jaj, anyuka, majd írjon már egy üzenetet, hogy minden rendben van, és akkor így mondtam mentős, hogy de óvónénik, én most itt megmondom, hogy minden rendben van, sőt, ugye mondtam, hogy hát nyilván ez tipikus mi vagyunk, hogy aznap van, azért írták, hogy jó bulit, mert hogy aznap volt Emmának a kis barátnő szülinapi buli a délután.
4: Mikor máskor, igen.
0: Persze. És akkor hát elmondta a mentős bácsi, hogy Emma, bemegyünk most a mentőautóval, de a szülinapi bulit, hát azt kell, hogy mondjam, hogy kötelező megtartani. Tehát tudod, így felvezette,
4: igen,
0: vicces
4: felvezette.
0: Is volt. Nagyon-nagyon.
4: Tök jó.
0: Úgyhogy, ha már valaha az embernek át kell ezt élni, akkor én ilyen élményt kívánok mindenkinek, mert tényleg le a kalappal előttük, és hát, ha úgy van, hogy az adótok 1%-án gondolkoztok, akkor én nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani az alapítványt, tehát ők a mindjárt még rákeresek, mert persze elfelejtettem, de hogy azt hiszem Szent Márton.
4: Szent Márton, igen, előbb én is itt láttam.
0: Igen, Szent Márton gyerekmentő közhasznú alapítvány, így találjátok majd valahogy meg, úgyhogy én őket így nagyon jó szívvel ajánlom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
8: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
9: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. 1. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
10: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
12: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
11: Fokozott rendőri ellenőrzést tartott Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése

0: országos munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
1: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszentmiklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogy

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot. Szigetszent Miklós város hivatalos oldalán, a Facebook oldalán olvassuk, hogy az országos közúthálózat üzemeltetőinek tájékoztatása alapján arról értesítik a lakókat, hogy az ifjúság téri körforgalomban szeptember 29-én és 30-án, tehát ma és holnap, reggel 9 és délután 16 óra között meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek, tehát ez az ifjúság téri körforgalom. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud majd haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az ifjúság téren található hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete, ami szintén ott van az ifjúság tér 4-es szám alatt, az Alkotás utcán keresztül lesz megközelíthető. Jó, tehát akkor ez az ifjúság úti, most már így nekem is megvan, hogy melyik, mert így már be tudtam azonosítani, amikor ugye át lehet menni a hív alatt ezen a szakaszon, na az most itt ma és holnap le van zárva. Úgyhogy ezt kalkuláljátok bele. Meg hát ugye még mindig egy irányú a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza, illetve a Szent Erzsébet tér környékén is zajlanak éppen munkálatok, ott az iskola környékén, a Kardos iskola környékén, úgyhogy ott is óvatosan. Ezen kívül egyébként jelenleg még amit el tudunk mondani, hogy napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán, ahol mindkét oldalon dolgoznak, a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel, a határ felé, a 43-as kilométernél Budapest felé, a 41-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, de miatt mindkét irányban torlódás alakult ki. Illetve, hogyha valaki az M7-es autópályán Budapest felé megy, a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt, a 103-as kilométernél az oltás, és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják, és még egy baleset az M0-as autóút keleti szakaszán, a Kistarcsa Cinkot a csomópont után, a 62-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás. Jaj, vigyázzatok nagyon magatokra, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 10 perc múlva 10 óra van, úgyhogy elég kevés időnk van Bettivel átárgyalni Lady Gagát, mert hogy róla beszélgetünk. Pár napja jött fel a hír, hogy Lady Gaga lányát béranya szülte, és hát ugye pro-kontra lehet találni mindenféle véleményt erről, viszont egy tök jó cikket találtunk azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon mi a helyzet. Hát elég röviden annyi, hogy ugye jelenleg
3: hát
0: illegális.
3: Ez ugye illegális, így nem működik. Igen.
0: Igen. A törvény ráadásul kifejezetten tiltja, sokakat foglalkoztat mégis a téma, hiszen külföldön sok helyen teljesen más helyzet van ezzel kapcsolatban, viszont ugye egyre több sztár vallja be, hogy valójában nem ő szülte a gyermekét, hanem béranya. Most ugye a 40 éves énekesnő és vőlegénye, akik ezt az utat választották, sokan gondolják úgy, hogy köze lehet hozzá Lady Gaga betegségének, mert ugye az énekes nő a fibromialgia nevű egész testre kiterjedő fájdalom szindrómával küzd.
3: Na, én ezt nem is tudtam róla például.
0: Hát igen, azért ezek is olyan dolgok, amikről így az ember nem sűrűn beszél, és csak azt látod, hogy milyen sikeres, hogy milyen csinos, hogy mennyi pénzt keres, igen, hogy milyen jó hangja
3: van.
0: De hogy
3: ez a fájdalom szindróma, hogy én azt tudtam, hogy ilyen létezik, de hát már mondjuk annyi fajta betegség létezik.
0: Igen, igen. Viszont egyébként arra például jó ez a cikk is, hogy felhívja arra a figyelmet, hogyha mondjuk valaha már beszélt erről nyíltan Lady Gaga, hogy ne gondoljuk már azt, hogy attól, mert valaki íres, ismert és tele van pénzzel, attól mondjuk még ne lehetne bármilyen betegsége.
3: Persze.
0: Meg arra is jó, hogy ne ítéljünk elsőre, tehát, hogy na, béranya szülte a gyereket, mert biztos nem akarta, hogy a teste megváltozzon, meg a mellét félti, meg nem tudom, hát nem csak erről, nem fekete-fehér.
3: Biztos, hogy van ilyen is, tehát, hogy nyilván ott, ahol, tehát ugye az Egyesült Államokban lehet, tehát nagyon sok esetben szerintem ott tényleg van, hogy ez az oka, hogy mondjuk esetleg akár a karrierjüket tényleg félti.
0: Igen.
3: Vagy ugye egyébként ők nem akarnak kiesni tényleg se a munkából, se egyébként más hétköznapi tevékenységből.
0: Igen, meg egyébként nyilván az ember, aki mondjuk ezt kritizálja, nem tud azzal a fejjel gondolkozni, hogyha mondjuk neki lenne ennyi pénze, és lenne lehetősége ezen gondolkozni, még az is lehet, hogy azt mondaná, hogy jó, hát akkor mondjuk én is. Nem tudom.
3: Nem tudom, fura egyébként, nyilván az is benne lehet a pakliba, hogy mondjuk valaki fél a szüléstől. Én olyat is hallottam, hogy van konkrétan erre egyébként egy ilyen Hát ez is ilyen, végülis ilyen pánikbetegségszerű, hogy valaki annyira retteg tőle, jó, ez nyilván nem hiszem, hogy feltétlenül annyira sok embert érint, de hogy akár ilyen is létezik, hogy szerintem, hogy valaki nagyon fél tőle,
0: így
3: vagy
0: van.
3: Egyetől a fájdalomtól.
0: De gyereket meg szeretne.
3: De gyereket meg
0: összetett
3: szeretne,
0: ez a kérdés.
3: Tehát, sok minden lehet.
0: Egyébként ugye itt van Cameron Diaz például, vagy Sarah Jessica Parker, de egyébként annyira nem is kell messzire menni, mert ugye Palácsik Rátonyi Tímea is a rengeteget küzdött, és akkor elsőként béranya segítségével vált édesanyává, majd igazi csoda köszöntött be életükbe, második gyermekét ő hordta ki egy sikeres beültetésnek
3: igen,
0: köszönhetően.
3: Igen, nyilván ő nem a szüléstől fél, tehát hogy ő szerette volna, csak neki, tehát ha egészségügyi okai vannak, akkor egyébként szerintem ez valahol egy tök jó dolog. Jó, hát nálunk ez nem működik, meg igen. Nem is tudjuk, hogy valaha lesz-e, de ez az Egyesült Államokban működik.
0: Igen, nyilván megvannak ennek a szabályai, én mindig attól félnék, hogy mi van, hogyha annyira hozzá kötődik ugye az a béranya, hogy nem akarja ideadni a gyereket.
3: Nyilván biztos van egy szerződés, főleg mondjuk egy ilyen embernél, mint mondjuk Lady Gaga, de akár mondjuk egy hétköznapi embernél azért lehet, hogy egy kicsit jobban félnék, vagy nem tudom.
0: Pedig inkább nekem az a kérdés, tök fura, hogy te például lennél-e béranya? Tehát, hogyha mondjuk ezért kapnál egy halom pénzt, akkor
3: hát
0: kihordanád el, hogy tényleg. Hát ezzel egyébként most nyilván lehet úgy is felfogni, hogy segítesz egy családnak, hogy család lehessen, ahol
3: van gyerek.
0: Tényleg ugye
3: nem jöhet össze más, hogy a gyerkőt.
0: Igen, igen. Ez egy kicsit olyan, bár nem teljesen, tök más, de tudod, vannak, amikor az anyának van teje, a másiknak nincs, és akkor lehet tejet leadni, vagy venni, vagy nem tudom, jó, ez egy picit más folyamat. Na de mi a helyzet a béranyassággal itthon? Hazánkban ugye ezt tiltja a törvény, talán az ehhez legközelebbi eljárásként a nyílt örökbefogadást lehet megemlíteni, melynek során a vér szerinti szülők és a kiválasztott örökbefogadó szülők megismerhetik egymást, így a vér szerinti édesanyja tudni fogja, hogy ki fognak majd gondoskodni a gyermekéről, és a gyermek is megismerheti később pontos származását. Ez persze korán sem ugyanaz, mint a béranyasság, mert hogy itt az örökbeadó anya, a vér szerinti anya saját magzatát hordja ki, de felnevelni nem tudja őt valamilyen oknál fogva. A másik esetben, béranyasság esetén viszont a megbízó szülők vagy donor szülők petesejtjéből és hímivar sejtjéből létrehozott embriót ültetik be, így a béranyának nincs genetikai kapcsolata a gyermekkel. Ez nagyon érdekes egyébként.
3: Hát igen, de attól még, amit te is mondasz, azért valahogy benne is elindulhat egy olyan érzés, hogy jó, tehát hogy nem tudom, el tudja ezt vonatkoztatni, hogy oké, nem az én gyerekem, de azért mégiscsak az én hasamba fejlődik, hát fura, tehát hogy azért ez egy elég kettős érzés.
0: Hát igen, meg azt szerintem mindenki tudja hogy a benne. Várandóság alatt indulnak be kötődési dolgok, hát, hormonok, persze. Tehát hogy azért, de biztos vagyok benne, hogy ahol már ez legális, ott ki van ezt találva. Legális egyébként például Grúziában, Ukrajnában, Kolumbiában, Mexikóban, Örményországban, Iránban. Nem, bocsánat, itt de Magyarországgal ellentétben, igen, itt is
3: igen,
0: legális.
3: Itt legális.
0: Igen, csak olyan országokat olvastam fel, hogy azt gondoltam, hogy ezekben pont nem, de igen, és az Egyesült Államokban is engedélyezett a béranyasság, de országonként eltérő a procedúra jogi szabályozása és lebonyolítása, úgyhogy azért nyilván máshogy van, máshogy működik
3: abszolút.
0: Ez. Ja, hát ennyit erről, Lady Gaga ezt felvállalta, és hát több más sztár is, és azért látjuk, hogy tényleg nem fekete-fehér a történet, mert mindenhol megvan az oka. De egyébként ha valaki ki a teste miatt, hát most ez egy egyéni döntése nyilván. Igen. Ennyit erről, ez volt a búcsú témánk, 4 perc múlva 10 óra van, jön Petró Karesz, mi pedig holnap érkezünk.
3: Holnap jövünk.
0: Szép napot.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára hívják fel a figyelmet a Szívvilágnapján. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját.
5: Időjárás.
6: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap 9 és 16 óra között meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A korlátozás érinti az Ifjúság téren található hévaluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül. A térkép szerint erős forgalomra kell még számítanatok a Gerinc úton és a gyártelepi hévátjárónál is, Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában pedig rendőri jelenlétre a Vörösmarty utca közelében. A Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakasza jól járható, nincs torlódás a térkép szerint Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem. Sűrű a forgalom a Haraszti úton, de a Soroksári út és a Grassalkovics út jól járható. Emellett az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza is folyamatosan járható, csak úgy, mint Kiskullacháza útjai. Csepelen élénk a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, de folyamatosan lehet haladni a Tellerede úton mindkét irányban. A Betű utca közelében pedig még rendőri jelenlétre is készülhettek. A térkép szerint korábban történt egy baleset a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utcánál. Itt vezessetek óvatosan és türelmesen. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: A szeptember 29-e, kedd van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szervusztok, a mikrofonnál Petró Karesz, és ma újabb 5 órát tölthetünk együtt a szokásos időpontban. Hamarosan hozom a mai évfordulókat, egy csomó térségi programajánlatot, illetve 13 óra után az aktuális filmes hírek között beszélünk majd az Itt érzem magam otthon írójának új film amelyben Cserhalmi György és Alföldi Róbert egy gonosz oligarha családtagjait alakítják. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is!

Szeptember 29-e, kedd van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma pedig a Mihályok ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen minden Mihályt. Egyébként Szent Mihály napja is a mai, az első évezred fordulóján lett, az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lelkek kísérőtársa, kalauza, bírája. Az utolsó ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt. A 18. század közepéig Szent Mihály napja hazánkban parancsolt ünnep volt. Ezzel a nappal kezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig, azaz november 25-éig tartott. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt. 124 évvel ezelőtt ezen a napon megnyílt az első színház a Broadway-n. 1956-ban, vagyis 70 évvel ezelőtt Angliában Bill Haley 5 dallal szerepelt egyszerre a Top 30-ban. Ma ünnepli szülinapját az ismert magyar színművész Szabó Simon, illetve Seder Gábor. Az amerikai színésznő Rebecca De Mornay is ma ünnepli a születésnapját egyébként, akit a Kézamaja bölcsőt ringatja című filmből is ismerhetünk. Isten éltessen minden ünnepeltet, hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Itt a Delelőben továbbra is a mai évfordulókkal foglalkozunk. 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. A későbbi feltaláló az Orvosi Egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehetne összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll találmányaira. A gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyós tollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró László József Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók napja. Hamarosan friss térségi hírek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megújult és kibővült az orvosi rendelő Szigetbecsén. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 10 millió forintos 100%-os támogatásból valósult meg. A beruházás során több mint 86 négyzetméteres új épületrész készült, amelyben a védőnői szolgálat számára konzultációs és multifunkciós helyiségeket alakítottak ki. Az épület teljes körűen akadálymentesített lett, emellett lehetőség nyílt időszakos szakvizsgálatok és mozgó szakorvosi szolgáltatások fogadására is. A fejlesztés részeként a szűrővizsgálatokhoz és a védőnői szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is beszerezték, valamint 4 férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből egy akadálymentesített. A projekt célja a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítása és a szolgáltatások bővítése volt. Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
7: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
6: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
7: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a városnapnak a kísérő megfelelő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak.

0: Közművelődési Intézményben.
1: Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duó október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amibe folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk kápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 29-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és egy fontos közlekedési információval megyünk tovább. Október 1-jéig, vagyis most csütörtökig egyirányú maradt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között, mégpedig a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik, ezekből a Bajcsi-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődött a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A közlekedőknek érdemes a csomópontok környezetében hosszabb menetidővel számolni és fokozottan figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket. Egyébként a beruházás részleteiről Sziget-Szent Miklós hivatalos honlapján olvashattok.

Impress me. Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Egy újabb közlekedési információval megyünk tovább. Ahogy a Sziget-Szentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán is olvasható, az Országos Közúthálózat üzemeltetőjének, azaz a Magyar Közút NZRT-nek tájékoztatása alapján értesítették a lakosságot, hogy az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap 9 és 16 óra között meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalom irányítás mellett váltakozó irányban tud majd haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található HÉV aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. A környező ingatlanok és az önkormányzat adóügyi osztályának épülete, az Ifjúság tér 4 szám alatt található, az Alkotás utcán keresztül megközelíthető. A munkálatok tehát ma és holnap 9 és 16 óra között zajlanak.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 percben pedig térségi programajánlatokat hallhattok majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, két ember megsebesült. A Moszkvai Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban, három bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csaknem 50-en meghaltak, és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A junta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen, a támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon.
9: Időjárás.
10: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni jelenleg a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton is. Nincs fennakadás a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévátjárónál sem. Szigetszent Miklóson a Petőfi utcában továbbra is rendőri ellenőrzésre készülhettek a Vörösmarty utca közelében. Folyamatos a haladás a Gyári úton és a Csépi úton is. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton nincs torlódás, és ugyanez a helyzet Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is az 51-esen. Jól járható a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út is. Az M0-áson a déli szektorban a Szeged felé vezető oldalon az M5-ös előtt nem sokkal egy rövid szakaszon úton zajló munkálatok miatt torlódásra számíthattok, vezessetek itt türelmesen. A 6-os úton az M0-ás közelében nem látok fennakadást. Csepelen a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában is jól lehet haladni, a Tellerede úton a Betű utca közelében pedig rendőri ellenőrzésre számíthattok. További jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést vezessetek nagyon-nagyon óvatosan a térségi utakon.
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szeptember 29-e, kedd van, és a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Ezen a szép őszi napon ideje, hogy szétnézzünk, hogy a következő napokban, hetekben milyen programok közül válogathattok itt a térségben. Hamarosan ezekkel megyünk tehát tovább.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Folytatjuk egy újabb programajánlattal. November 17-én este 7 órakor kezdődik majd a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében Fülöp Viktor Bölcsek téglája című előadása. Az est megtekintését követően nem leszünk okosabbak, de butábbak sem. Itt a bölcsebbítés a cél, az kerül a hazaballagó tarisznyájába. Az előadás egy nyomozás, ahol úrként jelenik meg például a karbantartó, a helyettes, a burkoló és az ingatlanos is. Közülük hirdet magának a néző győztest, hogy kivihesse magával a főúr címet. Fülöp Viktor szerint nála a fűtésszerelő lett a bajnok, akitől megtudta, minden menet jobb menet, kivéve a bal menet. Ja, és az is kiderül, hogy ki mellé ne üljünk a szülőin, vagy egy Tiszaújváros-Budapest közvetlen buszjáraton. A Duma Színház előadásáról van szó nem mellesleg. Fülöp Viktor Bölcsek téglája című előadását tehát november 17-én este 7 órakor láthatjátok majd a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban november 5-én este 7 órakor kezdődik majd a Fergeteges Komédia, avagy Anyák és Lányok. Teri a kapuzárási párig felé tartó 50 éves, többszörösen elvált dekoratív ügyvédnő, egy nála jóval fiatalabb, nem éppen magas szellemi képességekkel, de annál inkább jó fizikai adottságokkal rendelkező szeretője, Milán mellett képzeli el a mindennapjait, akit még ki is tart. Teri lánya Emma, aki egy titokzatos kis jövevény világra hozatalával képzeli el a jövőjét, totálisan kiakad, amikor meglátja, hogy Milán beköltözött az anyja lakásába. De a helyzet akkor válik igazán bonyolultá, a szerelmi szálak akkor kuszálódnak igazán össze, amikor vidékről megjelenik nagyanyus, hogy néhány napot a lányával és unokájával töltsön. A főszerepben Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Farkas B. Szabina és Fischer Norbert. További információt a Fergeteges Komédia című előadásról a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház közösségi oldalán olvashattok. Az előadás tehát november 5-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik majd.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Újra itt az iskola! Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
7: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
6: Új erőművi blokkot adtak át a Csepelművek területén. Új hibrid gázmotoros erőművi blokkot helyeztek üzembe a Csepelművek területén. A beruházást az Alpiq Magyarország Kft. Valósította meg, mintegy 23 milliárd forintos költséggel. Az új erőművi blokkot Briglovics Gábor, az Alpiq Magyarország Kft. Ügyvezetője és Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára avatta fel. Az eseményen részt vett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Csepel országgyűlési képviselője, valamint Borbély Lénárd Csepel polgármestere is. Borbély Lénárd közösségi oldalán a beruházás jelentőségét méltatta. A polgármester szerint a 23 milliárd forintos fejlesztés nem csak energetikai szempontból jelentős, hanem Csepel jövője szempontjából is fontos üzenetet hordoz. Mint fogalmazott, a több mint egy évszázados ipari terület ma is képes helyet adni korszerű nagy léptékű beruházásoknak.
8: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult el. eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószergyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Szakmai kiránduláson jártak a bocskai kertész tanulói. Szakmai kiránduláson vettek részt szeptember közepén a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ kertész tanulói. A diákok a Tiszazugban található mintegy 60 hektáros tiszakürti arborétumba látogattak el, ahol a tantermi ismereteiket élő növénygyűjteményben mélyíthették el. A szakmai program során megismerkedtek az arborétum évszázados famatuzs elemeivel és különleges növényeivel, köztük hatalmas kocsányos tölgyekkel, egy hármas platánnal, valamint bíbor és vörös tölgyekkel. A tanulók betekintést nyerhettek a természetbarát parkfenntartás módszereibe, és tapasztalatokat szerezhettek a hazai dendrológiai értékek megőrzéséről is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus, szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnapra

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Idén is megrendezik az országos könyvtári napokat. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban is lesz ehhez kapcsolódó program, mégpedig október 5-től 10-éig. Ekkor zajlik majd a 17. Benedek Elek mesemondó verseny, egész pontosan 6-án és 7-én. Ezzel kapcsolatban bővebb információt találhattok a sárgaház.com oldalon. Egész héten rendkívüli antikvár könyvvásárral várnak majd titeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Minden nyitvatartási napon tematikus könyvajánlókkal is várnak majd, illetve szigetszentmiklósi újságok bemutatójával a 90-es évektől egészen napjainkig. Találkozzunk a könyvtárban, vagy a könyvtár ablakában, hiszen továbbra is igénybe vehetitek az Ablakot nyitunk a világra szolgáltatást. A belépés pedig díjtalan, mindezt az országos könyvtári napok keretében Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 5-e és 10-e között. További információért tehát keressétek a sárgaház.com oldalt.

Programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban november 13-án este 6 órakor kezdődik majd a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Kosztolányi Emlékest, ez pedig a Literatúra Társulat előadása lesz majd. A közönség egy pohár bor és némi harapnivaló mellett élvezheti az irodalmi és történeti érdekességekkel, vetítéssel, megzenésített és szavalt versekkel színesített műsort. Az irodalmi érdekességekért Szederkényi Krisztina felel, a történelmi hátteret Necsenkov Lászlótól ismerhetjük meg, a szavalatok Pálfi Kingától hangzanak el, a zenét pedig Szilvási Anna, Kovács István és Igonda László szolgáltatja majd. Mindez tehát egy különleges hangulatú esten a Literatúra Társulatnak köszönhetően november 13-án pénteken este 6 órától a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ha további információra vagytok kíváncsiak a Kosztolányi Emlékesttel kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: Délben hírösszefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy ma van a kávé világnapja.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáró hajókra. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A májusban kitört járványban már csaknem 4000-en vesztették életüket, és a szakemberek szerint a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet. A 7 tartományra kiterjedő fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg sem hatékony kezelés, sem védőoltás nincsen. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára.
5: Időjárás.
6: Derült napos száraz idő várható, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
2: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Szigetszent Miklóson viszont élénk forgalomra kell készülnötök a Gerinc úton, és rendőri jelenlétre a Petőfi utcában, a Vörösmarty utca közelében. Október 1-jéig csütörtökig egyirányú Szigetszent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsákutcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődött a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Szigetszent Miklóson az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap 9 és 16 óra között meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül. Vezessetek türelmesen és óvatosan!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
2: Szeptember 29-én ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és van egy évforduló, amelyről 10 és 11 óra között nem ejtettem szót, pontosan azért, mert bővebben szerettem volna kifejteni, ez pedig nem más, mint hogy ma van a kávé világnapja. A kávéval kapcsolatban hozok tehát néhány érdekességet hamarosan. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban szeptember 29-én. Ma van a kávé világnapja, és mivel a víz után a kávé a leggyakrabban fogyasztott ital a világon, így joggal érdemel meg egy saját világnapot. A kávé világnapja Japánból ered, ahol elsőként tartották meg a világnapot 1983-ban, vagyis 43 évvel ezelőtt. Hivatalosan azonban csak 2009 óta ünnepeljük szeptember 29-én a sokak által szeretett ital világnapját. A kávé felfedezéséről többféle mende mond a kering. A leghitelesebb történet a 14. századra nyúlik vissza, amikor is állítólag egy etióp kecskepásztor arra lett figyelmes, hogy ha kecskéi egy bizonyos bokor piros termését legelik, akkor felélénkülnek. A pásztor begyűjtötte a cserje piros bogyóit és elvitte a közeli kolostor szerzeteseinek. Azok forró főzetet készítettek a bogyókból, megfőzték az első kávét. Az ital hatásosnak bizonyult, felélénkültek tőle, ezért rendszeresítették, főleg az éjszakai szertartások imaórák alatt ittak a főzetből. Magyarországon nagy valószínűséggel a törökök 150 éves megszállása alatt terjedt a fekete leves. Széles körben azonban csak Buda visszafoglalása után ismerték meg az országban. Zrínyi Miklós a Szigeti Veszedelem című művében írja le először a kávé szót. Idézem, egymás közt sok dologról beszélgetének, kávét kicsin fincsából hörpölgetének. 1714-ben megnyílt az első magyar kávéház, majd rövid időn belül számuk megsokszorozódott. A kávéházak pedig a szellemi és művészi világ központjává váltak. Innen folytatjuk nem sokára.

Szeptember 29-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy említettem, ma van a kávé világnapja. Ennek alkalmából lássunk hát néhány érdekes tényt a kávéról, melyeket talán a legnagyobb kávérajongók sem tudnak. A kávé az olaj után a világ második legnagyobb értékben forgalmazott kereskedelmi terméke. A kávéhoz tejszínt öntve 20%-kal hosszabb ideig képes meleg maradni. Az ókori arab kultúrában a nők egyetlen okkal válhattak el férjüktől, ha az pocsék kávét főzött, állítólag. A kávé igazából egy gyümölcs, a bogyós gyümölcsökhöz tartozik. A világ egyik legdrágább kávéja a Kopi Luwak, azaz a cibet macska kávé. Ennek ára 400 euró körül mozog kilónként. Az amerikaiak átlagosan évi 1100 dollárt költenek kávéra, körülbelül 21 dollárt hetente. Ez éves szinten egy új telefon ára. A finnek fogyasztják a legtöbb kávét a világon, átlagosan napi 5 csészét fejenként. Brazília termeli a világ kávéjának 40%-át. A kávé két fő típusa, az arabika és a robusta. Az utóbbi savasabb, kesernyésebb ízű és magasabb koffeintartalommal rendelkezik. Az arabika lágyabb, enyhén savas ízű, alacsonyabb koffeintartalommal. Észak-Korea tartja a világ legnagyobb jeges kávéja rekordot egy 14,2 literes csésze amerikánó kávéval. És végül, de nem utolsó sorban, az amerikaiak átlagosan 400 millió csésze kávét fogyasztanak naponta.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megújítják Sziget-Szent Miklós sportkoncepcióját, erről egyeztettek a város sportegyesleteinek vezetői. A 20 évvel ezelőtt bevezetett koncepció felülvizsgálata és korszerűsítése kapcsán tartottak szakmai megbeszélést. Az eseményre összesen 40 egyeslet kapott meghívást, közülük mintegy 15 szervezet vezetője vett részt az egyeztetésen. Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör vezetője rádiónknak elmondta, tartalmas és előremutató szakmai párbeszéd zajlott, amely fontos alapot jelenthet a város sportéletének további fejlesztéséhez.
10: Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők, egy része, aki részt vett az ülésen, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sportszervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
9: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az eseményt szervező Városi Könyvtár és Közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
11: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 024 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
9: Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A város Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

delelőtt programajánlattal folytatjuk itt a Laki Hegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban október 22-én este 7 órára vár szeretettel.

0: Mindenkit, Rajner Micsinyei Dóra, Molnár Áron és Lengyel Tamás. Magyarország kedvenc reggeli műsora lesz majd ez élőben Dunaharasztin. A képernyők és podcastok után most végre személyesen is találkozhattok velük. A Magyarország kedvenc reggeli műsora útra kell és elhozza a megszokott lendületet, humort, tabudöntögető témákat és kendőzetlen hírelemzéseket, ezúttal élőben, közvetlenül a közönség előtt. Tartsatok velük egy rendhagyó estére, ahol a közélet legfontosabb, legabszurdabb történéseit veszik górcső alá a tőlük megszokott szatírával, éles látással és kötetlen hangulattal. Lesznek exkluzív kulisszatitkok, interakció, élő beszélgetés és persze rengeteg nevetés. A férőhelyek száma korlátozott. Mindez tehát október 22-én este 7 órától Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információért látogassatok el a József Attila Művelődési Ház közösségi oldalára.
1: What it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, matter why you tryna glitch.
2: Crash, crash, crash,
1: crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,
2: crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, cr

Egy programajánlattal folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban november 12-én csütörtökön este 6:30-ra várnak szeretettel mindenkit, aki szeretné megnézni a Szeretet arcai és kudarcai című előadást, amely dr. Bánki György pszichiáter előadása lesz majd. Vágyunk rá, hogy szeressenek minket, és hogy szerethessünk másokat. Vajon mitől függ, hogy ez az összekapcsolódási kísérlet sikeres lesz, vagy zátonyra fut? Mik azok a szemléleti és működésbeli akadályok, amik ellehetetlenítik a meghitt kapcsolatainkat, és hogyan tudjuk jól csinálni? Egyáltalán mit jelent a szeretet? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás. Dr. Bánki György pszichiáter előadása tehát november 12-én csütörtökön este 6:30-kor kezdődik majd a Szeretet arcai és kudarcai címmel a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát vagy az esemény közösségi oldalát.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább az FM 107 egészen, a következő órában pedig a leges, legfrissebb filmes híreket hallhatjátok majd.
1: FM 107. Lucky Egg.

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Konnichiwa. Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
8: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Lezuhant drón roncsait találtak Romániában. Tanáraira támadt egy diák Szlovákiában, egy általános iskolában. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melitei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáró hajókra. Egy lezuhant drón roncsai találták meg egy szántóföldön Romániában az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Többen megsérültek, amikor társaira és tanáraira támadt egy diák egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszló falván. A 8-os fiú egy éles tárggyal szurkálta meg a környezetében lévőket. A támadót elfogták. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy 2 tanárnő és 1 diáklány sebesült meg, de egyikük sincs életveszélyben.
9: Időjárás.
10: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
9: Még több hír egy helyen.
8: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
8: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
11: Friss közlekedési infókkal megyünk tovább már is. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán viszont élénk forgalomra kell számítanotok. Szigetszent Miklóson folyamatos a haladás a Csepeli úton, Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévát járónál. Az ifjúságtéri körforgalomban ma és holnap 9 és 16 óra között meleg aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az ifjúságtéren található hévaluljárót is, amely lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás, akár csak a Soroksári úton, Haraszti úton és Grass-Salkovics úton, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áborka melletti szakaszán is. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok egymásra az utakon!
9: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107.
11: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, benne pedig a legfrissebb filmes hírek. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Az Itt érzem magam otthon című film írójának új filmjében Cserhalmi György és Alföldi Róbert egy gonosz oligarha család tagjait alakítják majd. Hamarosan erről a filmről is beszélünk. Töltsétek velem ezt az órát.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Szemtől szemben 2 kapcsán eddig csak találgatni lehetett arról, hogy Adam Driver valóban szerepel-e Michael Mann készülő filmjében. Most azonban Stephen Graham egy interjúban megerősítette, hogy Driver is benne lesz a folytatásban. A film szereplő gárdájában már hivatalosan is ott van Leonardo DiCaprio, Christian Bale és Graham, aki a fiatal Neil McCulley-t alakítja. A forgatás a tervek szerint novemberben kezdődik. Adam Driver részvételét eddig nem jelentették be hivatalosan, így a színész esetleges szerepléséről szóló hírek többnyire csak találgatásokra épültek. Most azonban Stephen Graham a Virgin Radio UK-ban adott interjújában egyértelműen kijelentette, hogy Driver is szerepelni fog a filmben. A színésznek állítólag Otis Werdel szerepét szánják, aki a történet egyik központi gonosztevője. Werdel egy erőszakos, pszichopata bűnöző, aki elsősorban Chicagóban tevékenykedik. A karakter fontos kapocs az eredeti és a folytatás története között, hiszen az új film egy előzményt és egy folytatást kapcsol össze, miközben hosszú éveken és több különböző helyszínen keresztül követi a szereplőket. A második rész Michael Mann 1995-ös klasszikusának történetét bővíti tovább, a készülő film pedig a rendező korábbi alkotásához hasonlóan nagyszabású bűnügyi történetre épül.

0: te.
1: Filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi Filmszínház ma és holnap 17 órától még vetíti a Préri Farkas Visszavág című családi animációs kalandfilmet, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott, és sok kritikus dicséri is egyébként ezt a filmet. Ma és holnap 19 órától pedig a legújabb magyar romantikus vígjátékot is megnézhetitek, ez nem más, mint a Félrelépni szabad, ez a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje. A főszerepben Hevesi László, Cakó Julianna és Bíró Panna Dominika. Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik? És mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne, ha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén? A Félrelépni szabad Georges Feydeau klasszikus bohózatának, a Hülyéje című vígjátéknak modern feldolgozása. Ma és holnap 19 órától vetíti tehát ezt a filmet a Nádasdi mozi. További információért látogassatok el a nadasdifilmsinhas.hu oldalra. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, utána újabb filmes hírekkel.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklós@autocarma.hu-n.
2: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
8: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
7: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során 3 emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, 2 sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett 2 körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, 3 pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Kézi automosó épület Dunavarsányban. A városvezetés a fejlesztési tervekről és az eddig meghozott önkormányzati döntésekről tett közé tájékoztatót hivatalos felületein. A beruházás elsősorban a 032/5 és a 032/6-os helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol már megindult a településrendezés. A munkálatok azonban csak a szükséges hatósági eljárások, illetve a műszaki, környezetvédelmi, vízvédelmi és zajvédelmi követelmények teljesítése után kezdődhetnek el. Mivel a kijelölt ingatlanok erdőművelési területként vannak nyilvántartva, az erdő más célú felhasználása is szigorú feltételekhez kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon érhetők el. Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Glória közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget különdíjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az elmúlt években jöttek ilyen-olyan hírek a harmadik nemzet aranya filmmel kapcsolatban, azonban most az első két rész rendezője, John Turteltaub végre megerősítette, hogy bizony készül a folytatás, mivel sikerült találni egy olyan forgatókönyvet, amely megfelel a Disneynek, a producer Jerry Bruckheimernek, sőt még a direktor is elégedett vele. Turteltaub természetesen visszatér az új felvonás miatt, és a National Treasure Hunt podcastjében elmondottak alapján úgy néz ki, Nicolas Cage-et is hozza magával, írja az IGN Hungary. Végre létezik, habár hollywoodiasan létezik, ami azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Nicket elütheti egy busz, és nincs nemzet aranya. Ha engem elüt a busz, valószínűleg még van nemzet aranya. Üdv Hollywoodban! Mondta a rendező, és ha Cage nélkül nincs film, gyaníthatóan visszahozzák majd. Maga a franchise egyébként a 2010-es évek előtt ment nagyot, ugyebár 2004-ben debütált az első rész, aztán 2007-ben jött a Titkok könyve alcímet viselő második epizód, és mindkét kalandban a Cage által alakított Benjamin Gates történészt láthattuk, ahogy a szakmájához képest nagyon meglepő formában ásta bele magát a történelembe, egyszer még az amerikaiak függetlenségi nyilatkozatát is megfújta a küldetés miatt. Persze arról egyelőre nincs hír, hogy mikor debütálhat a harmadik nagy mozi, de annak mindenképpen örülhetünk, hogy nincs elfelejtve a franchise.

0: from me.
1: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A tavaly bemutatott Itt érzem magam otthon egy különleges thriller. Egyrészt, mert ebben a műfajban még nem igazán készült ennyire minőségi magyar film, másrészt, mert elég határozottan, de mégsem szájbarágósan foglalkozik olyan témákkal, melyek társadalmi és politikai szempontból is relevánsak. Amennyiben értékelted ezt az utóbbi aspektusát a filmnek, mindenképpen vesz egy pillantást az Itt érzem magam otthont író Veres Attila új alkotásának előzetesére. A Pokol élő világa című film a Szent Iványi familiáról szól, egy építőipari oligarha családról, amely ünnepi vacsorára gyűlik össze egy kastélyban. Ide érkezik vendégként Henrik, akit a család legfiatalabb lánya arra kér, hogy szembesítse a rokonokat a bűneivel, mégpedig úgy, hogy ír róluk, feltételezhetően újságíró. A srác. Szent Iványék generációk óta a legfelsőbb gazdasági és politikai körökben mozognak, az előzetes alapján pedig még talán a gyilkosságtól sem riadnak vissza. Henrik próbál beférkőzni a családtagjainak a bizalmába és bizonyítékot gyűjteni, viszont Cserhalmi György és Alföldi Róbert karakterei veszélyes és ijesztő figuráknak tűnnek, úgyhogy valószínűleg rossz vége lesz az összejövetelnek. A Pokol élő világa november 26-ától látható a hazai mozikban.
2: Csak egy

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább, töltsétek velem a következő órát is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvencei.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Szigetszent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
8: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
7: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Szigetszent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi Suli megjegyzést kell feltüntetni.
9: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitás 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi Suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
7: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendég vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
9: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
7: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szentmiklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végig bírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
10: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terén. És nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésnek. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
6: Időjárás.
7: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti keleti szél megélénkülhet. Délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő. Az északkeleti keleti szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
11: A legfrissebb közlekedési információkat halljátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton, illetve Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is az 51-esen. Rendőri jelenlétre készülhettek a Műút és a Csépi út találkozásánál, a gyártelepi Hévát járónál pedig élénk a forgalom. Október 1-jéig, azaz csütörtökig továbbra is egyirányú maradt Sziget-Szentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is zsák utcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky út felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődött a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Sziget-Szentmiklóson az Ifjúság téri körforgalomban ma és holnap 9 és 16 óra között meleg a aszfaltos kátyúzási munkálatokat végeznek. A kivitelezés során a forgalom jelzőörös forgalomirányítás mellett váltakozó irányban tud haladni a körpályán és az érintett rávezető ágakon. A forgalomkorlátozás érinti az Ifjúság téren található Hév aluljárót is, amely ezen időszak alatt lezárásra kerül, továbbá a körforgalom aluljáró felé vezető ágát is mindkét irányban lezárják. Óvatosan és türelmesen vezessetek a térségi utakon.
6: Lakihegy Rádió.
12: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
12: 0620 95 95 107.
11: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál ebben az órában még Petró Karesz, és hamarosan ünnepi testületi ülésről lesz majd szó, amelyet Sziget-Szent Miklóson az első Miklósi Városnapok keretein belül tartanak. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Az első Miklósi Városnapok apropóján ünnepi testületi ülésre kerül sor Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében október 9-én délután 3 órától. A testületi ülés során kerülnek átadásra a városi kitüntető díjak, mely díjakat azok kaphatják meg, akik Szigetszent Miklós városért kiemelkedő tevékenységet folytatnak vagy maradandót alkottak. A testületi ülésen közreműködik majd a Székely Miklós Városi Kórus, Bordás Barbara színművész, Felsőci László színművész, Anger Balázs színművész, valamint Pékefi Viktória és Feng Yao. A belépés díjtalan. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. És mindenképp vessetek egy pillantást az első Miklósi Városnapok további programjaira is. Az ünnepi testületi ülés tehát október 9-én délután 3 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Többcélú Intézmény

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Sziget-Szent Miklóson október 6-án délelőtt 10 órától a Kossuth Lajos utcai kopjafánál kerül majd sor az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésre. Az eseményen köszöntőt mond Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármestere, és megemlékezést tart Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola intézmény vezetője. A műsorban közreműködik majd Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, a József Attila általános iskola diákjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Az esemény tehát október 6-án délelőtt 10 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. További információt a sárgaház.com oldalon találhattok. Itt a Delelőben hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig elárulom majd, hogy az előttünk álló napokban milyen időre számíthatunk majd.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
6: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új erőművi blokkot adtak át a Csepelművek területén. Új hibrid gázmotoros erőművi blokkot helyeztek üzembe a Csepelművek területén. A beruházást az Alpiq Magyarország Kft. Valósította meg, mintegy 23 milliárd forintos költséggel. Az új erőművi blokkot Briglovics Gábor, az Alpiq Magyarország Kft. Ügyvezetője és Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára avatta fel. Az eseményen részt vett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Csepel országgyűlési képviselője, valamint Borbély Lénárd Csepel polgármestere is. Borbély Lénárd közösségi oldalán a beruházás jelentőségét méltatta. A polgármester szerint a 23 milliárd forintos fejlesztés nem csak energetikai szempontból jelentős, hanem Csepel jövője szempontjából is fontos üzenetet hordoz. Mint fogalmazott, a több mint egy évszázados ipari terület ma is képes helyet adni korszerű nagy léptékű beruházásoknak.
11: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi Suli megjegyzést kell feltüntetni.
12: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi Suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
11: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein.
9: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duo október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amiben folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk ábrázolják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
9: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a delelőt itt az FM 107 egészen. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleties szél, 25 fok körül alakul ma a hőmérséklet. Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet

Szélénklökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Hamarosan pedig a legfrissebb orvos meteorológus.

A délelőtt orvos meteorológiai infókkal folytatjuk már is itt a Lakihegy Rádióban. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok. A gyors felmelegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A látszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint az ürömvirág porának mennyisége országosan alacsony, de helyenként még elérheti a közepes szintet.

0: Ez volt már a Delelő, köszönöm szépen a figyelmeteket. Petrókor ezt hallhattátok az elmúlt 5 órában, holnap innen folytatjuk majd, jó? Várlak titeket délelőtt 10 órától. A következő órától pedig Petyko Ágival rádiózhattok majd egészen este 7 óráig. További szép keddet és kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek a Lakihegy Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Engedj a csábításnak.
3: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
2: Wow, Aqualand.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
0: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
0: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
0: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
0: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
0: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
0: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot sziget-szent-miklós@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Marad a napos, száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt. Így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Hűtlenkezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is. aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka.
8: Időjárás.
9: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 3:03, és a nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható, folyamatos a közlekedés. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán viszont erős a forgalom, torlódásra készülhettek a Lámpás utcáig, Lakihegynél és Halásztáken viszont most még folyamatosan lehet közlekedni. A csepeli úton élénk ugyan a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de folyamatos a közlekedés a főváros és a Sziget-Szentmiklósi részén is. Viszont a Gerinc úton már most torlódásra kell készülni, a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, ott a bevásárlóközpont környékén és annak a parkolójában is torlódás van, illetve trafi van Sziget-Szentmiklóson a Petőfi Sándor utcában. Az 510-es Taksonynál jól járható, Dunaharasztinál torlódásra számítsatok, az 51-esen pedig Taksony térségében egy pici torlódás van, ott a Szent Imre úti lehajtót azt lezárták, körforgalmat építenek ki, és ez okozza a fennakadást. Vigyázzatok magatokra, további jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
4: Kellemes délután kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 29-e kedd van, és bízom benne, hogy jól telt eddig a napotok. Én a folytatásban hozom a legjobb zenéket és sok-sok érdekességet a nagyvilágból. Például ma van Szent Mihály napja, és ehhez azért népszokások is köthetőek. Ezzel is foglalkozom majd a délután folyamán, illetve ha van Mihály nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. Bármihez szeretnétek hozzászólni, vagy közlekedési infótok van, a 0620 95 95 107-es számon értek el, SMS-ben, Viberen, illetve telefonon is. Nem sokára jön a TNT, a Kicsi gesztenyével előtte Maroon 5, ezzel kezdünk, a dal címe pedig This Summer's Gonna Hurt Like a Mother.

Ez volt a Move Your Body itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és még 2 nap van hátra szeptemberből, és 2 dolgot hoztam, amire még tudtok jelentkezni, és érdemes élni is a lehetőséggel, ugyanis szeptember 30-áig tudtok tüdőszűrésre menni Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban várnak titeket. Holnap, mivel holnap már szerda van, szeptember 30-a, déli 12 és este 6 óra között, tehát délután tudtok menni vizsgálatra. 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal, továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében, a befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes, és hát mint tudjuk, panasz nélkül is lehet valaki beteg, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget. Amit vinni kell magatokkal, az a személyigazolvány, illetve TB-kártya, valamint hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolás. És mondtam, hogy még egy határidő van, amire felhívnám a figyelmeteket, ugyanis Sziget-Szent Miklós 40 vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, és műfajilag verset vagy novellát várnak, a novella terjed a maximum 5 oldal lehet, a téma pedig, hát mivel Sziget-Szent Miklós 40 éves, és ezt ünnepeljük majd egy jó kis városnapokkal, tehát ajánlott Sziget-Szent Miklósi témát választani, de természetesen elfogadnak mást is. Nem lehet sértő vagy trágár a szöveg, és 10 és 99 éves kor között tudtok nevezni. Ami lényeges információ, azt megtaláljátok a sárgaház.com oldalon, hát egy versikét még lehet össze tudtok dobni holnap délutánig, nevezzetek minél többen.

A K1 Rádió helyben vagyunk, 6 perc múlva fél négy van, térségi hírekkel megyünk majd tovább. Előtte az úton lévőknek mondanám, hogy tovább erősödött a forgalom, bár a Nullás déli szektora mindkét irányban jól járható. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán, illetve Lakihegynél lassú haladásra készülhettek az erős forgalom miatt. Szigetszentmiklóson pedig a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, tehát a Gerinc út végénél, ott a bevásárlóközpontnál és a gyártelepi hévátjárónál torlódásra számítsatok, valamint az 51-esen Taksony térségében, ott a Szent Imre úti lehajtót lezárták, körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy ez okozott fennakadást. Ezen kívül munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé, a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok. Vigyázzatok magatokra, ha pedig kihagytam valamit a sorból, nyugodtan írjátok meg. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom. Metcon zenél még a hírek előtt, már is szól a Liar.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Ebben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
10: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
9: Továbbfejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló leszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
11: Az éves beruházásaink között ott van a Leszek északi részének a közvilágítás tervezés. és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mészáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
9: Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein, az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Két előadást is tart Dunavarsányban dr. Zaher Gábor. Az érdeklődőket október 2-án, pénteken 15, illetve 18 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutáni beszélgetés témája az alkohol és gyógyszerfüggőség mellett a digitális túlfogyasztás, este pedig az orvos legújabb, az Én Mentőszolgálatom című könyvével ismerkedhet meg a közönség. Mindkét alkalom felnőtteknek szól, az első előadás viszont a 10 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Jegyek a Művelődési Házban kaphatók nyitvatartási időben. További tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Várjatok még Őszi Rózsák címen nóta és operett délután lesz Dunavarsányban. Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett program október 4-én vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A résztvevőket cigányzenekari kíséret és szeretett vendégség várja majd, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárok pedig különleges köszöntésre számíthatnak. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési Ház hivatalos e-mail címén és telefonszámán keresztül lehet. További információk az intézmény Facebook oldalán az esemény leírásban érhetők el. Dunaharasztin is izgalmas rendezvénnyel készülnek az Idősek Napja alkalmából. Az érdeklődők október 1-én csütörtök délután 2 órától regisztrálhatnak a József Attila Művelődési Házban. Az ünnepséget dr. Szalai László polgármester nyitja meg, ezután ajándékosztás és vendéglátás veszi kezdetét. A közönség először Leblanc Győző, Hol van az a nyár című operett és nosztalgia műsorát tekintheti meg, majd Molnár György, harmonika művész és koncertzenekara lép fel, Csonka András, illetve Gallusz Niki közreműködésével. Az estét Dudás Peti zárja, aki szenior karaokéval várja a vállalkozó kedvű szépkorúakat. További információk a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Bekka és a Nagy Fala című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Hát arról már hallottunk, hogy a Balatont valaki körbe futotta, körbe biciklizte, körbe görkorcsolyázta, most ez a legújabb hóbort. Na de, hogy körbe rotációs kapával mennek a Balaton partján, ilyenről még nem hallottam, pedig képzeljétek, ez is megtörtént. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap ért célba, 210 kilométer megtéve a 2,5 nap alatt. Ilyen még nem volt, mi kitaláltuk és megvalósítottuk a Pincehelyről származó Tóth Balázs barátommal együtt, a falusi F1 csapat tagjai vagyunk, akik már jó pár éve veszünk részt rotációs kapa versenyeken, nyilatkozta Tóth Tamás. 4-szer nyerte már meg a Lébénykupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett, egy gyári kapálógépet alakított át, egy 4 ütemű motort rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 km/h is tudjon haladni. A családja is elkísérte, mögötte mentek, autóval biztosították, hiszen a szabályok értelmében csak közúton haladhatott. Autóval, biciklivel már megkerülte a Balatont, hát itt volt az ideje, hogy egy kapán ülve is megcsinálja a tókerülést, ha már eddig még senkinek nem jutott eszébe ez a fajta utazási mód. Gépeinkkel Siófokról indultunk, első nap Alsóörsig jutottunk el, a második nap Keszthely volt a célállomás, ahonnan a harmadik napon visszaberregtünk Siófokra. 2,5 nap alatt 210 kilométert tettünk meg a kapák nyergében. Szerencsére a járművek hibamentesen teljesítették a távot. Bevallom őszintén, az út vége már kimerítő volt. Nagyon elfáradtunk, kezünket, derekunkat nagyon igénybe vették az utak egyenletlenségei, de kárpótolt mindenért az út közben az autósok, motorosok üdvözlése, szurkolása és családjaink, barátaink támogatása. Hát nem semmi látvány, nézem itt a fotókat, felzászlózva, mindenféle feliratokkal tűzdelve, de körbe rotációs kapásztánk. A Balatont még kimondani is vicces egyébként, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő körben vízi biciklizik. Ti hogyan kerülnétek meg Magyarország legszebb tavát? 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom, ide várom az ötleteket.

DNC és a Cake by the Ocean szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107.1-en. Jön a szaunázók hétvégéje. 37 helyszín csatlakozott idén az esemény sorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte tematikus programokkal. Erről tájékoztatott a Magyar Fürdőszövetség. A kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös központi esemény, amelynek során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéhez csatlakozott fürdők listája, ezt nem sorolom, felnézzetek utána, mert a Fürdőszövetségnek az oldalán fent van, de azt azért hozzá kell tennem, hogy volt már erről szó, hiszen múlt héten csütörtökön mondtam, hogy a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő is csatlakozik hozzá, sőt, ők még ki is bővítik, mert náluk már pénteken elkezdődnek a szaunás programok, de minden további információt az ő oldalukon megtaláltok. Tonikkal megyünk tovább, már is szól az Óceán című dala.

0: Jason Derulo és a Saxophone Mi zárta az órát a Lakéhegy Rádióban az FM 107 egészen, és erősödött a forgalom a térségi utakon, balesetről nincs infóm, viszont azt tudom, hogy trafi van Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában, a szokott helyen, illetve tökörre vezető úton, ott a Nagykanyarnál az úszoda előtti szakaszon is mérik az autósok sebességét, a többit hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj. Nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság, Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Marad a napos, száraz idő. Lemond a média tanács Mi Hazánk által delegált tagja. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Lemond a média tanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
8: Időjárás.
9: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
2: 4:04, és erősödött a forgalom a nullás déli szektora, ennek ellenére Szeged és Győr irányába is jól járható, bár Gyál térségében az M3-as felé már lassulásra kell számítani. A 6-os főúton az M0-as közelében torlódásra készüljetek. Szintén torlódás van a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig, és már lassul a tempó Halásztelken is. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába telítettek a sávok, az M0-ásig torlódásra kell készülni. A Sziget-Szent Miklósi szakaszon egyelőre úgy látom, hogy csak lassulásra lehet számítani. Viszont a Gerinc úton torlódás van, ahogy a Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton, Műúton és a Tökörre vezető útszakaszon is, és ha már Tököl, akkor ott a nagy kanyarban az úszoda előtti részen trafiznak a rendőrök, és szintén trafi van Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában a szokott helyen. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál viszont torlódás van, az 51-esen pedig a két település között számíthatok torlódásra. Taksony felé a Szent Imre út irányában lezárták az utat, mert körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy ez okoz az 51-esen fennakadást, vigyázzatok magatokra!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
2: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 29-e kedd van, és a mai napon a Mihályok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. És ma van Szent Mihály napja, ami egész Európában ismert pásztorünnep, amikor behajtják a legtöbb állatot a téli szájlás helyeikre, és ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Régi időkben ez a nap az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított, hozzá hagyományok és időjóslások egész sora tartozott, én pedig ezeket nagyon szeretem, úgyhogy hozom is nektek ezzel kapcsolatban majd az érdekességeket az óra második felében. És nem sokára városjáró városi ifjúsági vetélkedőről hozok még néhány információt, ha bármihez szeretnétek hozzászólni, esetleg közlekedési infótok van, az pedig jöhet a 0620 95 95 107-es számra. SMS-ben, Viberen és telefonon is elértek a Black Eyed Peas dalával, a Let's Get It Started-dal. Már kezdjük is az órát.

Zara Larsson és a Crush című felvétele itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107.4-en, és a jövő hétvégén, hát igazából már csütörtökön elkezdődnek a programok, rendezik meg 4 napon át az első Sziget-Szentmiklósi városnapokat, rengeteg programmal, koncerttel, kiállítással, filmvetítéssel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Egy összesítést találtok egyrészt a mi oldalunkon is, a www.lakihegyradio.hu-n, másrészt a sárgaház.com-on még részletesebben meg tudjátok nézni, hogy mi vár rátok jövő hétvégén, csütörtöktől vasárnapig, meg még utána is lesznek kísérő programok. No, de elsősorban most a fiatalokhoz szólnék, ugyanis városjáró, városi ifjúsági vetélkedőt rendeznek 7.-8. osztályosoknak, és hogyha készen álltok egy igazi városi kihívásra, ismeritek Sziget-Szentmiklós, tudtok csapatban gondolkodni, ügyesek vagytok és kreatívak, és gyors az észjárásotok, akkor nevezzetek erre a versenyre. Bár egyébként hozzáteszem, hogy szeptember 27-e volt a jelentkezési határidő, de szerintem, ha még most megkeresitek őket, akkor tudtok indulni. Szóval a városjáró során a csapatok több beltéri és szabadtéri helyszínt járnak majd be, ahol különböző izgalmas feladatok várnak rájuk. Lesznek feladatok, amelyeknél gondolkodni és következtetni kell, lesz, ahol az ügyességetekre és a gyorsaságotokra lesz szükség, máshol pedig a kreativitás segít. És persze olyan próba is akad, ahol csak akkor lehettek sikeresek, hogyha igazi csapatként működtök együtt. 4 fős csapatokat várnak egyébként, egy jó kis ütős csapatnevet kell kitalálni és jelentkezni. Minden további információt megtaláltok a sárgaház.com-on. Szerintem egy telefont megér még, mert mondom, 27-e volt a jelentkezési határidő, de ha csak most kaptok kézbe, még elképzelhető, hogy be tudjátok magatokat kérni. Sok sikert kívánok valamennyi résztvevőnek, és várom majd az élménybeszámolókat ezzel kapcsolatban is. Olivia Rodrigo pedig már is jön a Stupid Song-gal.

0: csak a zaj maradt.
1: A The Bieber slágere után közlekedjünk egy kicsit, hiszen több helyen is például Trafipax van, Sziget-Szent Miklóson van az egyik a Petőfi Sándor utcában a szokott helyen, a másik pedig a Tökörre vezető úton a Nagy Kanyarnál, sőt most frissítettem a térképet, és már nincs is ott, ettől függetlenül. Legyetek nagyon körültekintőek és tartsátok be a szabályokat, egyébként pedig a főbb útvonalakon, mint a második Rákóczi-Ferenc út, a Csepeli út, Gerinc út, Gyártelepi Hévát járó 6-os főút nullás közeli szakasza, 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál és az 51-esnek is a két település közötti részén torlódásra, erős forgalomra kell készülni, ezen kívül az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál és a nulláson az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába szintén lassulásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, én további jó utat kívánok mindenkinek, és elszózom a legjobb slágereket. Például már is itt van Benny Blanco és a Te Olvido.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A kat-

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Szigetszent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Szigetszent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja jogsértés megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Szigetszent Miklóson. Szeptember 28-a és október 1-e között a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra-Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utcaként működik. Ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődik a Szent Erzsébet tér és a Tököli út kereszteződésében is. A csomópontnál a munkaterület mellett szűkített útfelületen haladhat a forgalom, a környéken pedig 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, és fokozottan figyelni az ideiglenes forgalmi jelzésekre. Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
7: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életéről, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
6: Kézi automosó épület Dunavarsányban. A városvezetés a fejlesztési tervekről és az eddig meghozott önkormányzati döntésekről tett közé tájékoztatót hivatalos felületein. A beruházás elsősorban a 032/5 és a 032/6-os helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol már megindult a településrendezés. A munkálatok azonban csak a szükséges hatósági eljárások, illetve a műszaki, környezetvédelmi, vízvédelmi és a zajvédelmi követelmények teljesítése után kezdődhetnek el. Mivel a kijelölt ingatlanok erdőművelési területként van, vannak nyilvántartva, az erdő más célú felhasználása is szigorú feltételekhez kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon érhetők el.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Hercegnő és a Superstar című koncertshow várja a Dunaharasztira látogatókat. A Palinta Duo október 3-án szombat délután 4 órától lép fel a József Attila Művelődési Házban. Az előadók lendületes koreográfiával és közös énekléssel készülnek, amiben folyamatosan igyekeznek majd bevonni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A produkció tehát nem csak gyerekeknek, hanem minden korosztálynak szól. A műsorban a modern popzene és a Disney filmekből ismert slágerek hangulata találkozik, a hagyományos díszlet helyett pedig mesebeli világot idéző animációk kápráztatják el a közönséget. A programmal kapcsolatban további részletek a Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Carson Coma és a Bábú vagy című daluk itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Pegyhu Ágit halljátok. Szeptember 29-e a néphagyományban. A pásztorok legnagyobb őszi ünnepe régi időkben, ekkor kezdődött a kukorica fosztás és a szüret is. Ez pedig a mai nap. Egyébként Mihály napja, egész Európában ismert pásztorünnep, amikor behajtják a legtöbb állatot téli szálláshelyeikre, és ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Régi időkben ez a nap az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított. Hozzá hagyományok és időjóslások egész sora tartozott, úgyhogy ezt veszük most sorra. Például az őszi időszak hivatalos kezdő és a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja, egyben keresztény jó cselekedetként a szegények megvendégelésének, a szegény etetésnek az ideje. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt. A behajtáskor a nyájakat és méneseket látványos külsőségek között terelték be téli szálláshelyeikre. Elkezdődött a kisfarsang, ami egészen Katalin napjáig, vagyis november 25-éig tartott. Ez a lakodalmak, bálok és a felhőtlen mulatozás időszaka volt. A legény Szent Mihály napján vitte el a jövendőbeli

ének a jegykendőt, amíg a kisvasag idején meg akartak esküdni. E napon kezdődött a kukoricatörés és a szüret. Néhány napjára női munkatilalom is vonatkozott, na tessék, hölgyeim. Azt tartották, hogy aki ilyenkor mos, annak kisebesedik a keze, ha pedig ruhát tereget, egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Hát ezt kicsit, hogyha lefordítjuk, akkor talán egész évben veszekedés lesz, szóval legalább ezt hanyagoljuk, ha már a munka részét nem tudjuk félretenni ebben a mai rohanó 2026-os világban, de talán a mosás az megvárja a holnapot is. Na de hogy milyen néhány napi időjóslásokat ismertek és figyeltek, meg arról nem sokára hozom majd az infókat.

The Kidler és a Pieces, ez szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107, egészen szeptember 29-e van Mihály napja, ami egész Európában ismert pásztorünnep, amikor behajtják a legtöbb állatot téli szálláshelyeikre, és ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. A régi időkben ez a nap az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított, hozzá hagyományok és időjóslások egész sora tartozott. Hát a néphagyományról már volt szó, viszont ígértem nektek, hogy az időjóslásokat is megnézzük majd. Szóval, ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor kellemes meleg ősz várható. Hát szerintem itt találta. Szent Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét. Na hát nem tudom, kinek van még juh vagy disznó a háznál, figyelje már meg, és holnap írja meg, hogy mit tapasztalt. A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelentett, jelen pillanatban nem rátok esélyt mennydörgésre. Szent Mihálykor keleti szél igen komoly telet ígér, a mondás szerint, ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Szeptember 29-e után már nem kell a fűnyírót használnunk, állítólag ekkortól nem nő a fű, Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet, van egy ilyen mondás is, és Szent Mihály nap után megszűnik a mézelés is. Na de hogy ki volt Szent Mihály? A keresztény hagyomány szerint Szent Mihály egyike a főangyaloknak, a mennyei seregek vezére, aki legyőzte a sárkányt a keresztény vallásban. Szent Mihály az utolsó ítélet arkangyala, s a keresztény katonák patrónusa is. A haldoklókat oltalmazza, ő vezeti át a más világra. Oltalmára bízzák a halottat, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett ravatarra téve utolsó útján a sírhoz kísérik. A szólás szerint, aki meghalt, azt megrúgta a Szent Mihály lova.

0: Royal Otis slágerével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban. 2,5 perc múlva 5 óra van, úgyhogy friss hírekkel és információkkal megyünk majd tovább. Hát az úton lévőknek meg kitartást kívánok, délutáni csúcs abszolút közepe, és bizony lassú tempóra kell készülni a térségi utakon, de hozom a részleteket, maradjatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
6: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Marad a napos, száraz idő. Újabb 100 milliós bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel az üzem közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező vezetékek elzárását. Augusztusban a munkavállalók egészségét veszélyeztető szabálytalanságok miatt kapott büntetést az iváncsai akkumulátorgyár. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet.
7: Időjárás.
8: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban kötképződhet, éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel, és nagyon erős a forgalom a térségi utakon. Például a Nullás Digri szektorán, ha az M5-ös irányába haladsz, akkor Halásztelek, Szigetszent Miklós és Dunaharaszti térségében lassú tempóra készülj. Az ellenkező irányban, tehát az M1-M7 irányába, az M51-es M0-ás csomópontjánál számíthatok torlódásra. Ezen kívül arra szólnak a járművek a második rák Kocsi Ferenc út Csepeli, Lakihegyi és Halásztelki szakaszán, torlódás van a 6-os főúton is az M0-ás közelében. Telítettek a sávok a Csepeli úton Szigetszent Miklós irányába, mind a fővárosi, mind a Szigetszent Miklósi szakaszon. Ezen kívül nagy a torlódás a Gerinc úton is, valamint a gyártelepi hévátjáró környékén. Gyári úton, műúton, ott a Hunyadi utcában és a bevásárló központ környékén is. Ezen kívül a műút, Csépi út kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódásra készüljetek, a Buckában pedig a Héja utcában rendőrök vannak, elméletileg trafiznak. Az 510-es műút kereszteződésénél szintén torlódás van, és Taksony-Dunaharaszti térségében mind az 51-esen, mind az 510-esen torlódásra készüljetek. Ezen kívül Dunaharaszti belterületén a határúton is rendőrök vannak, a Németh úton és a Dózsa-György úton pedig torlódás. További jó utat kívánok mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy jól telt a napotok és épségben hazaértetek. Ha úton vagytok, akkor kitartás természetesen. Hamarosan Dunaharasztiból hozok majd egy hírt. Az ott élőknek lesz ez igazán érdekes. Főleg, hogyha bicikliznek is. Ugyanis Bike Safe akciót hirdetnek erre a hétvégére, hogy ezt egyébként, ha még nem hallottatok róla, eszik, hiszek, mi ez tulajdonképpen, azt is elmondom majd. Aztán pedig utazunk a Balatonhoz, hiszen egy nagyon szuper kezdeményezésről olvastam, és nekem nagyon tetszik az ötlet. Jó lenne valami hasonlót itt is összehozni, vagy lehet, hogy van valamelyik településen, csak még én nem hallottam róla. Örökbe fogadhatták a badacsonyiak a buszmegállókat, és hogy mit csináltak velük, na erről is beszélek majd az óra második felében. Tartsatok velem, most viszont kezdjünk Sam Martin és David Guetta közösével a Dangerous-szel.

FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ha ősszel is szerettek biciklizni, vagy akár rendszeresen kerékpárral jártok, munkába intézitek a dolgaitokat, meg úgy egyébként, ha csak sporteszköz is, és csak hétvégén, vagy havonta egyszer gurultok ki vele, akkor is jó regisztráltatni, és a Dunaharasztiban élőknek erre lesz is lehetőségük, és ingyenesen. Szóval kezdem az elején, a Bike Safe vagyonvédelmi program célja, hogy a kerékpárok adatai bekerüljenek a nyilvántartásba. Ha egy regisztrált biciklit ellopnak, annak azonosítása, és így a bűncselekmény felderítése is egyszerűbb lehet. A Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai október 3-án szombaton 9 és 13 óra között a Dunaharaszti piacon várják azokat, akik szeretnék regisztráltatni a kerékpárjukat. A helyszínen a regisztráció, ahogy már említettem, ingyenes. A Bike Safe rendszerbe egyébként online is bárki regisztrálhatja saját kerékpárját. A rendőröktől ezen felül az érdeklődő bűnmegelőzési tanácsokat, valamint a rendőrségi toborzással kapcsolatos információkat is kaphatnak. Mindez tehát ezen a hétvégén, október 3-án, szombaton 9 és 11 óra között a Dunaharaszti piacon, és hogyha kerékpárral érkezel a piacra, érdemes néhány percet rászánni erre a regisztrációra, és tényleg, hogyha netelen baj történik, ellopják, aztán valamilyen úton, módon mégiscsak megkerül, akkor nagyon könnyen be lehet azonosítani, úgyhogy ha Dunaharasztiban éltek, van kerékpáratok, akkor érdemes ezt az akciót most kihasználni. Még elgondolkodtok rajta, én pedig már indítok is egy slágert Tovlótól.

Tarány Tamás és a Szilánkok című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen a nullás déli szektorán. Továbbra is nagyon erős a forgalom, ha az M5-ös felé tartottok, hát az M6-os felhajtójától majdnem egészen Sziget-Szent Miklósig lassú haladásra kell készülni, az ellenkező irányban, tehát az M1-M7 felé pedig az M51-es M0-as kereszteződésénél, tehát a Dunaharaszti kihajtónál szintén lassulásra kell készülni, meg persze Gyál térségében az M3-as irányába, és egyébként a főbb útvonalakon is telítettek a sávok, nagy a torlódás, például a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi Halásztelki szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a Gyártelepi Hévát járónál, a Csépi úton, a Műút 510-es kereszteződésénél, és Taksony Dunaharaszti térségében mind az 51-esen, mind az 510-esen lassú az előrejutás, úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra. Én hozok egy jó kis bulizós zenét, ahogy már halljátok, ez szerintem sokat tud segíteni a dugóban ülve. Justin Timberlake és

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetszátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megújult és kibővült az orvosi rendelő Szigetbecsén. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 10 millió forintos 100%-os támogatásból valósult meg. A beruházás során több mint 86 négyzetméteres új épületrész készült, amelyben a védőnői szolgálat számára konzultációs és multifunkciós helyiségeket alakítottak ki. Az épület teljes körűen akadálymentesített lett, emellett lehetőség nyílt időszakos szakvizsgálatok és mozgó szakorvosi szolgáltatások fogadására is. A fejlesztés részeként a szűrővizsgálatokhoz és a védőnői szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is beszerezték, valamint 4 férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből egy akadálymentesített. A projekt célja a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítása és a szolgáltatások bővítése volt. Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
8: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
7: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Glória közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester. ember is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri. Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg Halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án Halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bolgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen Halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bolgár közösség kulturális értékeinek, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Nagyon-nagyon szerettem mindig is ezt a dalt. Hooligans és a vér nem válik vízzé szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,1-en, és egy annyira cuki kezdeményezésről olvastam, hogy szerintem az ilyeneket nem baj, hogyha az ember így átveszi, tovább gondolja, kiegészíti, de ötletnek nagyon-nagyon szuper, és ilyen értelemben nem baj, hogyha néha másolunk. Badacsony Tomajról lesz szó, hiszen összefogott a település lakossága, és képzeljétek, őszi díszbe öltöztetik a buszmegállókat, a főutcát, és hát a saját portáikat is. Több tucatnyian dolgoztak azon, hogy hangulatossá varázsolják a falut, az akció mögött pedig egy önkormányzati kezdeményezés áll. Őszi dekorációkkal már tavaly feldíszítették a

utcát, idén pedig egyel tovább léptek a Badacsony tomaiak, és a buszmegállókra is kikerültek a díszek. A Fogadj örökbe egy buszmegállót kezdeményezés ötlete Mékli Bernadett alpolgármestertől származik, amelyet a polgármester is támogatott, és a képviselők Badacsony tomaiért 2024 oldalon tették közzé a felhívást. Már tavaly arra kértem a település lakóit, hogy a szüret idejére díszítsék fel portáikat, házaikat és üzleteik környezetét. A kezdeményezés nagyon jól sikerült, és az egész főutca szüreti hangulatba öltözött. Ezt gondoltam tovább idén, és megszületett a Fogadj örökbe egy buszmegállót gondolata. Nagy örömünkre a vállalkozó kedvű helyiek, civil szervezetek, családok, nyugdíjasok és magánszemélyek közül többen is örömmel csatlakoztak. A kezdeményezés egyik célja az volt egyébként, hogy a településre érkező turisták és az átutazó vendégek szép, rendezett környezetbe érkezzenek, és ez bizony sikerült is. És azt is írják még, illetve nyilatkozta Mékli Bernadett, hogy azt is szerették volna, hogy akár csak az autó ablakából kitekintve is megjegyezzék a település nevét, és a kedves barátságos fogadtatás talán arra ösztönözze őket, hogy máskor is visszatérjenek hozzájuk. A másik számukra talán még fontosabb cél pedig az volt, hogy az ott élő embereket összefogják, közösséget építsenek és lehetőséget adjanak arra, hogy új kapcsolatok, barátság szülessenek, illetve meglévők még tovább erősödjenek, és a kezdeményezést egyébként a jövőben egész évre szeretnék meghirdetni, mindig az adott évszakhoz és ünnephez igazodó dekorációkkal. Szerintem keressetek rá a neten, Badacsony Tomaj településre és az örökbefogadásra, meg buszmegálló, ha így beírjátok. Elképesztően kreatívak, ügyesek és szépek, és tényleg figyelemfelkeltőek lettek. Hát ez az ötlet meg, hogy együtt rendezgetni a buszmegállókat, hát ez egy szuper ötlet, legalábbis szerintem. Na, jöhetnek a tippek, ötletek, ki melyik buszmegállót fogadná örökbe is díszítené fel, és hogyan? Na, ez még egy másik kérdés. Ezt is írjátok meg, 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber száma. Ez

Úgy tűnik Madonna visszatért. Ez a dal Sabrina Carpenterrel volt közös a Bring Your Love szólt a Laki egy rádióban, az FM 107 egészen a kutyások figyelmére számítok, hiszen hát gazdiként lehet, hogy megvannak a kedvenc útvonalak, amikor sétálásról van szó, amit te szeretsz, vagy akár ugyan azon az útvonalon nap mint nap, éveken át ugyan ott sétáltok. No de, mi történik ilyenkor a kutyánkkal? Hát gondoljunk arra, hogy milyen érzés számunkra századszor is végig sétálni ugyanazon az utcán. Már szinte észre sem veszük a házakat, a kirakatokat, vagy éppen a fákat. Egy kutya persze egészen másként érzékeli a környezetét, főleg azért, mert számára a szagok sokkal fontosabbak. Még ugyanazon az útvonalon is folyamatosan változik a szagtérkép. Más kutyák járnak arra, emberek haladnak el, új állatok bukkanhatnak fel, az időjárás pedig szintén befolyásolja a szagokat. Vagyis a megszokott séta sem feltétlenül ugyanolyan a kutyának minden alkalommal. Az újdonság azonban plusz mentális ingert jelenthet. Az American Kennel Club tanácsa szerint éppen ezért érdemes időnként más útvonalat választani, akár csak annyival, hogy a megszokott kereszteződésben most az ellenkező irányba fordulunk. Az új látványok és szagok további mentális stimulációt biztosíthatnak. Nem kell tehát minden este autóba ültetni a kutyát és új erdőt keresni, néha már az is változatosság, ha fordítva járjátok végig a megszokott kört. És hát a gazdik gyakran úgy tekint a szimatolásra, vagy úgy tekintenek a szimatolásra, mint a séta bosszantó megszakítására, megint ugyanaz a lámpaoszlop, megint egy bokor, itt újra 5 percig vizsgál egy fűcsomót. A kutya szempontjából viszont ezek lehetnek a séta a legérdekesebb pillanatai. A kutyák szimatolásáról szóló útmutató úgy fogalmaz, hogy a szagok segítségével a kutyák információt szereznek arról, hogy milyen állatok jártak korábban a környéken, tájékozódnak és mentálisan is aktívak maradnak. A szervezet, a sétát, a test, a szimatolást pedig az agy edzéséhez hasonlítja. Ezért akár ugyanaz a napi útvonal is sokkal gazdagabb élménnyé válhat, ha a kutyát nem húzzuk tovább minden érdekes szaktól. A szimatolás sétákról szóló szakértői összefoglaló szerint a kutyák számára az ilyen séta mentális gazdagítást és nagyobb önállóságot kínálhat, miközben természetes viselkedésüket gyakorolhatják. És hát könnyű abba a hibába esni, hogy kilométerben mérjük a jó kutyasétát. Ha 3 kilométert mentünk, biztosan jobb dolgunk volt, mint amikor csak másfelet. A kutya élménye azonban ennél sokkal összetettebb. Egy gyors, feszes, pórázon megtett hosszú séta fizikailag megmozgathatja, miközben mentálisan kevés lehetőséget ad a környezet felfedezésére. Ezzel szemben egy rövidebb séta, amelyen sokat szimatolhat, új helyeket vizsgálhat meg, és időnként maga döntheti el, hogy merre induljatok tovább, hát egészen más módon fárasztja le. A kutya folyamatosan láb mellett halad, és rendszeresen elhúzzuk az érdekes szagoktól, azzal csökkentjük a séta mentális stimuláló hatását, vagyis néha érdemes levenni a szemünket az óráról, és inkább azt figyelni, mit csinál a kutya, és nekünk is kicsit kiengedni. Ezt tanácsolom, ha ma este mész a kutyáddal sétálni.

0: Berry és a 13 ok című slágere itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen 3,5 perc múlva 6 óra van, hozzuk a friss híreket és információkat, és még mindig erős forgalomra kell készülni a térségi utakon, sőt sajnos egy baleset is történt a nulláson az M5-ös irányába a Nagy Duna hídon, úgyhogy torlódásra kell készülni. Ha tudjátok, hogy mi történt, pontosan írjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, előre is köszönöm szépen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. További támogatást ígért Ukrajnának a NATO főtitkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, ahogy fogalmaztak, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák.
4: Időjárás.
5: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 6 óra múlt 4 perccel, és sajnos így estére csak összejött egy baleset a Nullás déli szektorán az M5-ös felé. A Nagy-Duna hídon több jármű koccant össze, a 15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a kialakult dugó már elérte a 3 kilométert, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni, és nyilván ez hatással van például a 6-os főútnak a forgalmára, ott is torlódásra kell készülni, ilyenkor nehezen tudnak felhajtani a nullásra, úgyhogy ez is nehezíti a közlekedést. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán is torlódás van, és a csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába is telítettek a sávok. A Gerinc út végénél ott a Tököli repülőtéri körforgalomnál is torlódás van, még valamint a gyártelepi Hévát járónál, és a Műút Csépi út kereszteződésénél is lassulásra számítsatok. Taksonynál és Dunaharasztinál az 510-es most már jól járható, na az 51-esről ezt nem tudom elmondani, ott még mindig sűrű a forgalom és torlódásra is számítsatok, főként mert Taksonynál ott a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat alakítanak ki, és ez is lassítja a haladást. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
3: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Kellemes estét, délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, különösen a Mihályoknak, mert ma szeptember 29-én kedden ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Én nem sokára térségi sportélet híreiről beszélek majd nektek, egy kis kosárlabda lesz több fronton is, majd középpontban, illetve fociról is van néhány információm. Aztán az óra második felében pedig egy új internetes őrületről hozok majd nektek infókat, ugyanis hát egyre több nő alakítatja át az eljegyzési vagy karika gyűrűjét válása után. Az új ékszer gyakran, hogy melyik újra kerül, és nyilván már nem a házasságot, hanem a szabadságot, az újrakezdést és egy lezárt életszakasz emlékét jelképezi. Na hát erről beszélek majd nektek, és kíváncsian várom a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Ha netán úgy alakult az életetek, hogy ti is elváltatok, uraim, hölgyeim, ki mit kezdett a karikagyűrűkkel? 0620 95 95 107, ide is meg lehet írni nekem SMS vagy Viber formájában. Katy Perryvel és az I Kiss the Girl-el pedig kezdjük az órát.

0: Lucky Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.

De jó kis dal volt ez, J Balvin, Ryan Castro és DJ Snake közöse a Tontól szólt a Lakihegy Rádióban. Én pedig sporthíreket hoztam nektek, hiszen egy fél időn át tudta szorosan tartani az eredményt a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata a csata DSE elleni idénynyitón az NB1-ben. A térségiek bár az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára, az első két negyedet követően általános meglepetésre még csak két pontos hátrányban voltak, 28-30 volt ekkor az állás. A fordulás után az esélyesebb fővárosi csapat megrázta magát és el tudott húzni, így végül 59-81 lett a végeredmény. A miklósiak edzője Horváth Richárd elmondta, gratulált tanítványainak, mert nagyot küzdöttek és látszott, hogy amint a hiányzóikkal kiegészülnek, még veszélyesebbek tudnak majd lenni, akár ilyen jó keretű együttesek ellen is. Megverte idegenben a Pomász gárdáját a Fémalp Duna verseny a Pestvár megyei labdarúgó első osztályban. Az esélyesebbnek számító versenyiek számára nem adta könnyen a hazai együttes a győzelmet. Gól nélküli fél idő után a pomáziak szereztek vezetést, azonban a térségi együttes 10 percen belül egyenlített, a 81. percben pedig Koncz második találatával fordult. Is tudott. Az 1-2-es győzelem után Pozder Nenad tanítványai továbbra is a második helyen állnak a tabellán. És itt még nincs vége, van még egy sporthírem, szoros mérkőzésen verte a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata a TFBP együttesét az NB1B nyíltányán. A hazai pályán játszó Sziget-Szent Miklósiak jól kezdtek, és egy ideig úgy tűnt sima mérkőzés lehet, azonban a második negyedben az ellenfél visszajött, sőt, átvette a vezetést. Ezt az előnyt az utolsó percekig tartogatták a budapestiek, ekkor azonban a BKG egy utolsó rohammal megfordította a találkozót. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, a győzelemnek örülnek, de a jó játék most nem jött össze, és emiatt van bennük hiányérzet. Hozzátette, látszott, hogy az utolsó három felkészülésű meccsük elmaradt, mert az új játékosok nem mindig reagáltak éles helyzetben megfelelően, de csapat mindenképpen előrébb léptek ezen a találkozón. Dr. Nagy Ágoston még hosszabban is kifejti a véleményét, ezt majd a Sziget Krónikában hallhatja.

Horváth Tamás és a Százszor Szép című felvétele 6 perccel fél hét előtt a Lakihegy Rádióban, és a Nullás déli szektorában sajnos baleset történt az M5-ös felé. A Nagy-Duna hídon több jármű koccant, a 15-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták, a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Erről ír egyébként az Útinform, és én is látom a térképen, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell készülni az arról érkezőknek. Jósd előttől kezdődik az araszolás, és nagyon rossz most a helyzet a 6-os főúton, mert a baleset miatt nyilván nem tudnak fölhajtani olyan ütemben a Nullásra, úgyhogy ott is torlódásra kell készülni, valamint a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába is erős a forgalom, és még a második Rákóczi-Ferenc úton is ez a helyzet. Gyorsan rákukkantok az 51-esre, igen, sejtettem, ott Taksony és Dunaharaszti között még mindig lassú az előrejutás. Vigyázzatok magatokra, én várlak titeket a következő fél órában is. Lady Gaga és a Bloody Mary pedig jön még a hírek előtt.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
6: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
5: Szakmai kiránduláson jártak a bocskai kertész tanulói. Szakmai kiránduláson vettek részt szeptember közepén a Halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ kertész tanulói. A diákok a Tiszazugban található mintegy 60 hektáros tiszakürti arborétumba látogattak el, ahol a tantermi ismereteiket élő növénygyűjteményben mélyíthették el. A szakmai program során megismerkedtek az arborétum évszázados famatuzsálemeivel és különleges növényeivel, köztük hatalmas kocsányos tölgyekkel, egy hármas platánnal, valamint bíbor és vörös tölgyekkel. A tanulók betekintést nyerhettek a természetbarát parkfenntartás módszereibe, és tapasztalatokat szerezhettek a hazai dendrológiai értékek megőrzéséről is. Kibővített könyv mutatja be halásztelek múltját. Kibővített változatban jelenik meg a halásztelek történetét bemutató könyv. Az eredeti kiadvány 2010-ben látott napvilágot, most pedig annak eldolgozott és bővített verziója készül. A könyvet Bakó Gábor írta, Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak arról beszélt, a kiadvány fontos szerepet tölt be a település múltjának bemutatásában, és átfogó képet ad halásztelek történetéről, fejlődéséről és az itt élő közösség múltjáról. Hozzátette, egyelőre még kérdéses, hogy a könyvből lesz-e lehetőségük a helyi lakóknak is vásárolni. Erről később ad bővebb tájékoztatást az önkormányzat.
7: Azt gondoltuk, hogy ebből a könyvből a város rendel 300 példányt. Nyilvánvalóan ezt akár diátadásokkal, illetve reprezentációs céllal is tudja a város ajándékozni, illetve szeretnénk elérhetővé tenni a Mállai Sándor közművelődési intézményben, és remélhetőleg ebből a halászeki lakosok is tudnak majd vásárolni. Most ezt vizsgáljuk, hogy ez milyen formában lehetséges.
5: Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és egy új internetes őrületről hoztam nektek néhány információt. Válás utáni gyűrűről lesz szó, hiszen mi legyen az eljegyzési és karika gyűrűvel, ha véget ér a házasság. Van, aki egy doboz mélyére rejti, más eladja, visszaadja, vagy egyszerűen megszabadul tőle. Az interneten azonban egy egészen más megoldás terjed, méghozzá a válási gyűrű. A trend lényeg, hogy az egykori házassági ékszert átalakítatják, vagy a válás után vásárolnak egy teljesen új darabot. A gyűrűt gyakran a jobb kézen, esetenként kifejezetten a középső ujjon viselik. Vajon mit akarhatnak üzenni? Ez utóbbi választás nem éppen visszafogott üzenet, ám sokan éppen ezért kedvelik. A floridai blogger Deb Marino a középső ujján hordja a látványos gyémánttal és zafírral díszített válási gyűrűjét. A 34 éves nő egykori eljegyzési gyűrűjének gyémántját foglaltatta új ékszerbe. Deb azért nem akart egyszerűen megszabadulni a régi gyűrűtől, mert nem tekint megbánással a házasságára. Abból a kapcsolatból született a lánya, így az együtt töltött évek kitörölhetetlen részei maradnak az életének. Azt sem szerette volna, ha az értékes gyémánt egy dobozban porosodik. Az új, nyitott kialakítású gyűrű egyik végére a régi gyémánt, a másikra pedig egy újonnan vásárolt zafír került. Utóbbi Deb lányát jelképezi. Az átalakítás 3000 dollárba, vagyis átszámítva közel 1 millió forintba került. Igen, más pénztárcájuk van az amerikaiaknak. A gyűrű középső újon történő viselés ráadásul egy kis dacot is hordoz. Persze, hogy a középső újon hordott gyűrű adja magát a dolog, nem? Fogalmazott a TikTokon. A válási gyűrűk népszerűsége mögött érzelmi és meglehetően sem gyakorlatias okok egyaránt állnak. A drága eljegyzési gyűrűk eladásakor a tulajdonosok gyakran szembesülnek azzal, hogy az ékszerért jóval kevesebbet kapnának, mint amennyibe eredetileg került. A BBC beszámolója szerint a gyűrűk viszont eladási ára sok esetben csupán az eredeti vételár, mint egy 30%-a. Emiatt egyesek úgy érzik, hogy jobban járnak, ha megtartják az értékes köveket és a nemes fémet, majd olyan darabot készítetnek belőlük, amelyet valóban szívesen hordanak. Az átalakítás persze szintén nem olcsó, különösen egy olyan időszakban, amikor az ügyvédi díjak, a költözés és külön háztartás kialakítása egyébként is komoly anyagi terhet jelenthet, az új ékszer mégis többet jelenthet puszta a luxusnál. Nem tudom, ki mit csinált egyébként az eljegyzési vagy éppen karika gyűrűjével, készítette válási gyűrűt belőle, vagy egyszerűen eldobta, eladta, beolvasztatta. Várom a véleményeket ezzel kapcsolatban is. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

Balatonfüred. Rádió helyben vagyunk, ma is nagyon-nagyon szép időnk volt, sütött a nap, kellemesen meleg volt, mondom, mire számíthatunk szerdán. Hát száraz, zavartalanul napos időre a térségben, napközben többfelé érénk lesz a keleti-dél-keleti szélkorra, reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre többfelé jelennek majd meg vastagabb fántyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-dél-keleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyolfelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies széllökés. Kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Hát elég nagy lesz a napi hőingás, ember legyen a talpán, aki ezt jól bírja, bár hozzáteszem, hogy mióta ezek a hűvösebb éjszakák bejöttek, én sokkal, de sokkal jobban tudok aludni. Ti hogy vagytok vele? Írjatok meg! I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát eljöttem a búcsúszóra, vagyis hát itt vagyok a búcsúzásra készen. Na jó, szóval mondom, mi jön a folytatásban. 19 órakor Sziget Krónika térség hírösszefoglalója, majd 1 óra magyar zene. Dash és Young Fly közöse a Kiskece indítja az órát, aztán Pápai Jóci, Zaporozset, Zombor, vagyis Zsombor, Kovalszki meg a Vega, Nem az a lány és Sophie közöse, Mova, és még nagyon sokan mások. Hát jobb is, hogy elköszönök, mert ez a beszéd már nehezemre esik. Aztán 8 óra után kedvan jön az Itt élünk című riportműsorunk, majd 9 óra után a Süspelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Többek között Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával beszélgettek a lányok az elmúlt napokban, hiszen jövő héten kezdődnek a városnapok, az első miklósi városnapok, és hát a programokról beszélgettek, úgyhogy ha lemaradtatok volna róla, akkor majd ma este meg tudjátok hallgatni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, holnap, majdnem azt mondtam, 3-kor találkozunk, de én holnap szabadságon leszek, viszont Szami érkezik majd hozzátok, és én csütörtökön jövök, és hozom természetesen majd a játékot is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes estét, jó rádiózást kívánok, Petyku Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
7: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Új játszóteret alakítanának ki Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
7: Sziget Krónika. Krónika.
8: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi Petőfi Suli megjegyzést kell feltüntetni.
9: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi Suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
8: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
9: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
8: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
10: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt felmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
8: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt.
7: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
8: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
11: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
8: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Gloria közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Medgyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Gloria közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri.
7: Sziget Krónika. Sporthíreink.
8: Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos eddig nem biztos, hogy megérkezik.
12: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1 szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erre mondani.
7: Időjárás.
8: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül, az északkeleti keleti szél megélénkülhet, délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő, az északkeleti keleti szelet élénklökések kísérhetik, a minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
7: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Új játszóteret alakítanának ki Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyílászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
6: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számla száma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
5: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
6: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
5: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
7: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek, Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
5: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szentmiklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: A jelenlegi vízi közmi javítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak. Addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharasztin épülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Mártonhóba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
8: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Mártonhuba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
5: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Glória közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik.
9: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
4: Időjárás.
5: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti-keleti szél megélénkülhet. Délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő. Az északkeleti-keleti szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Itt élünk.
1: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
4: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
1: FM 107.
10: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, akkor szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riport műsora az Itt élünk, melyben ezúttal Tökölön teszünk látogatást. A vadászat egyik legrégebbi formája ma is él, és vannak, akik nap mint nap gyakorolják is ezt. Csúcsia Imre, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítója, aki solymászként saját ragadozó madarával vadászik, így őrizve ezt a több évszázados hagyományt. Vele beszélgetünk vadászatról, természetvédelemről, valamint arról, hogy milyen kapcsolat alakulhat ki ember és madara között. Ez tehát az előttünk álló szűk egy óra tartalma. Most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín, a Tököli Vadászház.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín a tököli parkerdő a vadászháznál ücsörgünk a Tornácon. Csurcsia Imrével, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, aki solymász is. Tőzsgyökeres tököli családból származik Imre bácsi. Mit lehet tudni önökről? Mindenkit megérintett a természet szele valahogy?
3: Az édesapám részéről horvátok vagyunk, édesanyám részéről viszont svábok. Édesanyám részéről a nagyapám az itt az erdőben volt erdőkerülő, itt születtek a gyermekei, még ma is megvan annak a kis háznak a maradványa. Én ugyan nem tudnám most megtalálni, de a vadásztársunk az gyakran kijár oda, és büszkén mutogatja, hogy ez volt az ősi, régi vadőrnek a háza. Én nagyon büszke vagyok erre a ágra, és tőlük örököltem lényegében a természet szeretetet, a vaddal való tiszteletet, és az erdőnek a szeretetét. Magam is telepítettem több mint 40 hektár erdőt itt Tökölön. Itt, ahogy most vagyunk, ennek az erdőrészetnek is egyik része az enyém. Én adtam el a társaságnak ezt a területet, ami a vadászház célját szolgálja. Ez egy ősi, vagy egy nagyon régi vágyam is volt, hogy ezen a területen a nagyapámnak az örökségét már kollektíve tudjuk mivelni, és kollektíve tudjunk örülni ennek a szépségnek, amit körülvesz bennünket.
2: Ez egy nagyon szép környezet. Természetben lenni mindig az, de itt ez a kis vadászház, a kopjafa, a szép, gondozott terület. Biztosan gyakran összejönnek itt a tököli vadászok, vagy talán a környékbeliek is?
3: A tököli vadászoknak ez a székhelye. Az őszi vadászatok innen indulnak, és ez egy centrum, de ez nem csak a vadászat célját szolgálja, hanem a társasági életet is egyben. Számos családi rendezvény játszódik ezen a helyszínen, többek között a mi 60. házassági évfordulónkat is itt ünnepeltük.
2: Jó Isten éltesse sokáig önöket!
3: Elég szép számmal, hogy egy kisebb lakodalomnak felelt meg az itt megtartott rendezvény.
2: Minden nap járja a természetet?
3: A napom, mint a fél öreg embernek, azért nem vagyunk már olyan mozgékonyak, mint hajdanán. És solymászat, mint olyan egy komoly fizikai terhelést ró az emberre, de idős korára az embernek ki kell találni azokat a lehetőségeket, módokat, amivel ezt a ősi szép sportot gyakorolni tudja. A legkézenfekvőbb, és valamikor még a legősibb módszer volt az, hogy lóval, lóháton solymáztunk, én legalábbis solymáztam lóháton is, de az utóbbi már 70-en fölül, most már 80-on fölül, azért nem egy egyszerű dolog a lóval van a bánásmód, a lónak a kiszolgálása, mindennapi teendők elvégzése, és így a technikának az adottságát próbálom kihasználni, és nagyon remek adottságok vannak manapság. Az elektromos roller, elektromos quad, ez mind szinte majdnem, hogy nekem találták ki, hiszen egy elektromos kis rollerem van, amivel ide is közlekedek, azon szépen akkor teszek egy hosszabb parfist, vagy egy ülő alkalmatosságot, madárkám ott fönt ül a helyén, és akkor szépen elrollerozunk az erdőbe, végsétálunk. Nagy-nagy ellen szenved vált ki a kutyásokba, hiszen rengeteg kutyás van, és a madar, ami meglát egy idegen kutyát, azonnal rá ordít egy rettenetes csúnya hangon. Ez mindenkit megrökönyöz, de egyébként úgy nagyon szépen el vagyunk, és így ki tudunk sétálni az erdőbe ezzel egy együttesel, ezzel a eszközzel. Most is ezzel jöttünk ide ki.
2: Gondolom a kisebb ölebek veszélyben érezhetik magukat.
3: Természetesen azok is megrökönyöznek és félnek tőle, de mivel hogy a madaram az pórázon van, a kutyák is természetesen pórázon vannak, így hát ilyen különösebb atrocitásra nem kerül egy sor.
2: Mióta van önnel a madara?
3: Ez a kis madaram most 2 éves, most másodszor vedlett. Éppen megemlítettem, hogy ezt madárkát szinte nekem találták ki, az összes jó tulajdonságával együtt. Nagyon jó vadászmadár, a nagyobb testiek a tojók, ővelük nagyobb szörmés vadat is el lehet ejteni. Többek között a mezei nyulat, meg az üregi nyulat, az igazi zsákmányanék az üregi nyúl, és azon a területen, ahol ő természetben él, a mexikai sivatagok környékén, ott az ilyen apró üregi nyulak tekintik a fő zsákmányát, és meglepően a viselkedés, hiszen a sivatagi körülmények ehhez alkalmazkodott évezredek óta, és minden, ami mozog a földön, azt megtámadja. Természetesen ott olyan nagyon nagy választék nincsen, tehát mindent prédájának tekint, viszont a szárnyas prédák azok messze túlhaladják őt. A fácán az majdnem, hogy nyomába se ér a madár a fácának, hiszen olyan gyorsan úgy el tud tőle menekülni, hogy utána néz, hogy hoppá, ez itt volt, de már reményt nincs olyan arra, hogy utolérje.
2: Hogyan zajlik egy vadászat?
3: A vadászat a Magyarországon óriási tortúrával jár, különböző engedélyek, kötelmei írják elő, ugyanúgy, mint a puskás vadászoknál, itt a fegyvertartási engedély helyett madártartási engedélyre van szükség, vadászvizsgára, ugyanakkor természetvédelmi vizsgára, és természetesen erkölcsi bizonyítványra. Sajnos az országban ennek tudatának a hiány csupán lelkesedésből egyes fiatalok azt gondolván, hogy ez egy szabad lehetőség, különböző madarakat, akár vörösvércét, vagy akár milyen kisebb ragadozó madarakat kiszednek esetleg fészekből, vagy valamilyen módon hozzájuk kerül, és elkezdenek velük valamilyen illegális módon vadászgatni. Ezek nagyon nagy káros hatással vannak a legális tevékenységünkre, és így ezektől a tevékenységektől messze elhatárolódnak, és mindenkit arra intünk, arra figyelmeztetünk, hogy a törvényes lehetőségeknek az útján haladjon, hiszen nincs semmi kizárva. Valamikor ez a tevékenység, meg a vadászat is az egyszerű emberek számára majdnem, hogy hozzáférhetetlen volt. Ma már ez a lehetőség majdnem, hogy mindenki számára adott, kellő akarat és kellő képességgel bárki, akár puskás vadász, akár solymász is lehet, természetesen betartva ennek az útját, módját.
2: Egy ősi és legnemesebb módja a vadászatnak az, hogy madárral vadászik. Fegyvert nem is fog?
3: Mivel hogy a társaságot annak idején vadásztársasággal, a puskás vadásztársaságként alakítottuk meg, természetesen nekem is van 2 fegyverem, egy sörétes, egy csövű, ami ritkaság, nem nagyon lehet ismételni, nem mint hogyha sok zsákmányt ejtettem volna vele, de azért részt veszek a közös vadászatokon, amennyire az időm engedi. A társaság kedvéért, meg főleg a dúvadaknak a gyérítése, ami érdekel, és így a puskás vadászatban a puska, mint olyan, az is a részese a tevékenységemnek.
2: Feltehetően most is hallgatnak bennünket olyan hallgatóink, akik távolról figyelik a vadászatot, tehát nem igazán tudják, hogy tulajdonképpen miért is jó a vadászat. Van egy tévképzet is talán sokak gondolatai között, hogy hát a vadászok csak mennek, elejtenek vadat, majd azt jól megfőzik utána, holott korántsem ez a vadászat lényege. Miért fontos, hogy vadászok legyenek egy területen?
3: A teremtő annak idején úgy hozta létre az összes teremtményét, hogy az egyensúlyt fenntartva alakította ki. Tehát amikor a füvet létrehozta, a fű túlburjanzása miatt létrehozta a füvet evők csoportját. Amikor ezzel egy kicsit kordába tudja tartani a füvek túlszaporodását. Azok az élőlények, amelyek a füvet eszik, az antilóptól kezdve, a gnóig, meg a tehéntől kezdve tovább, azoknak a túlszaporodásáért létrehozta a ragadozóknak nem a tömbkeregét, de jelentős részét. Tehát a teremtő az mindig az egyensúlyra törekedett. Most sajnos az utóbbi időben az egyensúly nagyon felbomlott. Nagyon sok mindennek köszönhető, hiszen nem beszélünk arról, hogy az ember, mint olyan óriási szaporodásnak vagyunk szemtanúi, ennek az élelmezése, meg minden, ez nem egy kis feladat. Ugyanakkor a természetes élőhelyek, természetes körülmények, azok egyre szűkülnek.
2: Itt elfoglaljuk az állatok helyét.
3: Pontosan, hogyha minden a teremtőnek az eredeti szándéka szerint lenne, akkor az egyensúly fennmaradna. Na most mivel, hogy ez az egyensúly teljesen felborult, és vannak olyan állatok, amelyek esetleg túlszaporodnak, az nem csak a túlszaporodástól való félelem, hanem a betegségeknek, a kórokozóknak a szaporodását is jelenti. Tehát mindenféleképpen nem azt mondom, hogy az Isten vagy a teremtőnek a feladatát tesszük át, de valamennyire besegítünk abban, hogy az egyensúly felmaradjon. Ezáltal védjük a természetet, védjük a környezetünket, védjük a benne lévő állatállományt. Nem beszélve arról, hogy az ember ősi ösztöne a vadászat, hiszen valamennyiünk annak köszönhetjük létünket, hogy az őseink jó vadászok voltak. Mert akik nem voltak jók vadászok, azok kihaltak, hiszen éhen haltak. Tehát a vadászat, mint ősi ösztön valamennyiünkben benne van, némelyikünkben dominánsan, másokban recesszíven, de a körülmények bújtatják ki belőlünk igazán a vadászati lényünket. Nem kell szégyenni azt, hogy vadászunk, hiszen mindig mondottam, ez egy ősi ösztön bennünk, hanem azt kell szégyenünk, hogy a puskát, vagy azt az eszközt, amivel vagyunk, azt nem megfelelő célra használjuk. A lényeg az, hogy óvjuk, védjük a természet értékeit, az Isten teremtményeit.
2: Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést továbbra is Csurcsia Imrével, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, Solymásszal. Mióta foglalkozik Imre bácsi madarakkal, mióta solymászkodik?
3: Sajnos nem gyerekkoromban kezdtem. Tehát itt a Csepel-szigeten, jól lehet a Csepel-sziget, mint ősi vadászterület, ez egy nagyon szép és domináns vadászati terület, de a solymászat, mint olyan, itt a környéken sajnos nem volt szerencsém találkozni. Nagyon véletlenül a 70-es években kezembe került Bársai Lorádnak a Vadmadárból Vadászmadár című kis könyvecskéje, és ebből szinte ilyen autodidakta módon rácsodálkozva fedeztem föl ezt a csodálatos tevékenységet, majd aztán nem maradt ez a vágyak tengerén, hanem megkerestem ennek az élő művelőjét, így jutottam el fegyvernekre Lelovis György solymásztársunkhoz, aki az egyik legnagyobb solymásza Európának, és volt szerencsém tőle némit tanulni a solymászatot, rácsodálkozni azra a gyönyörűségre, amit ő művelt. És ettől kezdve rabja lettem a solymászatnak, és azóta is tartok madarat, és nincs olyan álmom, amely ne a madárral kezdődne, vagy végződne. Ez az életemnek egy része, és hál' Istennek a családom ezt teljesen tolerálja, a feleségem teljes mértékben támogat, és mindent segítséget megad, sőt, néha az etetés gondját is magára vállalja, hogyha esetleg távolabbra kell elmenni a családtól. De érdekes módon van úgy, hogy ő rá jobban hallgat, vagy jobban észreveszi a madárkám a jelenlétét, mint az enyémet, úgyhogy esetleg több időt tölt vele. Ennek a legfontosabb lényege, hogy egy kontaktus kialakítani a madárral, és szinte társként kezelni, és ő is társként fogadjon el bennünket. A solymászatnak ez a lényege.
2: A madárkáját mindig mindenhova magával viszi, ahova csak lehet?
3: A madárka az állandóan velünk van, tehát a madárnak a gondozása az egy napi feladat. Az, hogy a gondozás az időszaktól függ, az természetes, hiszen a madaraknak a életükben van egy nagyon komoly időszak, amikor a túlváltás időszaka történik, és ebben az időszakban nekik a maximális étrendet kell biztosítani, hogy a túlokkörnek a szerkezete meg a minősége az egyáltalán ne károsodjék. Természetben ugyan vannak koplálási időszakok, hiszen nem lehet őse minden nap terű-terű az asztalkám az élet, de egy húzamosabb koplálási időszakot természetesen megsírenek. Így ezt az időszakot, amikor a madarak vedlenek, ez egy nyugodt körülmények között volierbe vagy velünk sprenklin vagy ülőként töltik, maximális ellátással és maximális odafigyeléssel.
2: Mint ahogy most is itt szemlélődik, ide néz, bizonyára többen, akik kevésbé jártasak, van egyfajta riadalom, hogy nem merek hozzáérni, nem merem megfogni. Legutóbb, amikor találkoztunk, akkor Imre bácsi megengedte, hogy megsimogassam a tollazatát. Nem a csőre a veszélyes, hanem a karmai.
3: A csőrét, a ragadozó madarak, azok csak a zsákmánynak a elfogyasztására, illetve a nyakszirtnek az elroppantására végzik ki az áldozatukat a lehető leggyorsabban és lehető legkevés fájdalommal, és utána fogyasztják el, megkapasztják és elfogyasztják. A ragadozó madarak azok nem spejzolnak, tehát ők annyit zsákmányolnak, ami a napi szükségletüknek megfelel, kivéve a költési időszak, amikor hordják a zsákmányt a fiókáik számára. Egyébként ritka az állat, amelyik kettesből öl. Ezek a kettő, a kutya meg az ember, a többiek azok a szükségletnek megfelelően. De a solymászatban ez a szép, hogy a solymászatban nem lehet, hogy úgy mondjam, kíméletlenül csak a tarisznyára vadászni. Az az egy vagy maximum két zsákmányt, amit elejtünk, azt a családi fogyasztásra, a család asztalára kerül, megtiszteljük a vadat azzal, hogy azt el is fogyasztjuk.
2: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Parkerdő. A vadászháznál beszélgetünk Csurcsia Imre bácsival, aki a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítója és solymász. Hogyan zajlik egy vadászat? Mennyi idő egyáltalán, amíg betanítja a madarat?
3: A madaraknak a betanítása az két módja van. Az egyik módja egy ilyen ősi módszer, amikor az ország fel volt annak ide a királyok idejében oszva a solymászati célból területekre. Nyilván tartották a solymoknak a költőhelyeit, különböző városok, különböző falvak a mai napig is őrzik annak a területnek a solymon való neveit, és ezeknek a fészkelési helyét azokat féltőrzött kincsként kezelték. A legősibb módszer az volt, amikor egy költőpárnak a fiókáiból elvettek. Tehát egy-két fiókát kiszedtek a 4-5 fiókából. Ez abszolút nem befolyásolta a költési eredményeket, sőt a fennmaradt 3 fiókát sokkal könnyebb volt felnevelni a szülőknek, és azt az egy-két fiókát pedig rend kézen nevelték föl a solymászok, a solyomhoz értő emberek. Példának okáért a szirtisas az hiába tojik sok esetben 2 tojást is, mégis legtöbb esetben csak 1 fiókát képes felnevelni, és a fészekben már egy héjaréja alakul ki, és az egy szinte elpusztítja a másik fiókát. Tehát az élet az egyetlen egy bizonyos ponton, de a solymászatnak ez a legősibb módja, amikor a fészekből 1-2 madarat kiszedtek és kézen felnevelték. Ezek a kis madaraknak a nevelés folytán teljesen imprintálódtak, ez az imprint szó az utóbbi Konrad Lorenznek a találmánya, aki ezért a Nobel-díjat is kapott. Elméletileg minden élőlény, minden állat az élete során van egy időszaka az életének, amikor orientálódik a környezetében a fajtársaihoz. Azok az állatok, például az emlősök, amelyek több hónapot töltenek el az anyjuk emlőjén, azoknak ez 5-6 hónapot, vagy esetleg 5-6 évet is jelent, az embernél ez körülbelül 5-6 év, amíg kialakul a fajtársaihoz való abszolút kötődés. A madaraknál 2 típusú van, a fészek hagyók és a fészek lakók. A fészek hagyók, például a kis vadkacsa, vagy a kis sirke, vagy olyan állatkák, akik azonnal kis rovarokat, hangyatojásokat, vagy bokorokat tudnak szedni, azok azonnal elhagyják a fészket, és az anyjuknak a hangját, az anyjuknak a tömegét, vagy a látványát követik. Tehát ami legelőször látják, az legelőször a szemük közé kerül, azt tekintik a fajtársának, azt tekinti a követő társuknak. A fészek lakók, ilyenek például ragadozó madarak, akik több mint 6 hétig bennlaknak a fészekben, ezeknek 6 hetük van arra, hogy a fajtársukhoz kötődjenek, fajtársukat kiválasztják. És ebből a legfontosabb a 3. és a 6. hét. És hogyha az ember ebben a 3. és 6. hétben kézen neveli ezeket a kis állatkákat, akkor az embert tekintik fajtársuknak, az emberhez kötődnek. És akkor ővelük már sokkal könnyebb bánni, őket csak vadászni kell, megtanítani. Hiszen a solymok azok nem csak fölnevelik a gyermekeiket, azaz a fiúkájukat, hanem később megtanítják őket vadászni. Tehát nem vele született tulajdonság a vadászat, hiszen hogyha ők nem tanulnának meg vadászni, akkor később, ha ott hagyja, hiába tudnak repülni, hiába életképesek, ha ezt a tevékenységet nem tudják végrehajtani, akkor sajnos éhen halnak. Így a solymok elég komoly 2-3 hétig is tanítják a fiókáikat vadászni. Ez időszakban nem csak megtanulják a prédának a mikétjét, hanem a sebességet, erőt is vesznek hozzá, hiszen gondoljuk el, hogy ugyanilyen képességgel rendelkező állatot kell utolérni, állatot kell leküzdeni, az birtokba venni, ugye ez nem egy kis feladat, ez egy óriási nagy feladat. Na most az ember, amikor felnevelte ezt a kis madárkát, akkor ugyanúgy meg kell tanítani vadászni, és ez egy elég hosszú folyamat, már csak azért is, hiszen nekünk különböző technikákat kell alkalmaznunk ahhoz, hogy utánozzuk a természetben a solyom anyuka meg az apuka szerepét, hiszen ők fölrepülnek egy óriási magasságba, fönt elengedik a a prédát, és a zuhanás közben tanítják a kis madárkákat arra, hogy elkapják a zsákmányukat. Amelyben nem sikerül, a szülőpárnak a másik tagja alatta repül, és újra elkapja a prédát, és újra liftszerűen cserélik egymás pozícióját, és tanítják a gyerekeiket a vadászatra. Mi sajnos nem rendelkezünk ilyen képességgel, különböző technikai eszközök állnak erre rendelkezésre. Az utóbbi időben a drón például egy nagyon célszerű eszköz, amivel ezt a dolgot helyettesíteni tudjuk. A legegyszerűbb az, hogy a kis madárkát minél többet hordjuk kézen, és ha természetben van, akkor engedjük szabadon. Ha szabadon engedésnek a kritérium, hogy azért kötődjen hozzád, ez a kötődés nem csak látvány szempontjából kell stabilizálni, hanem az élelem szempontjából is tudja az, hogy a kis madárka tőlem kapja az élelmet, és az élelemnek a én vagyok a forrása, tehát én engemet figyel, kötődés a madárral és velem.
2: Hogyha a madárka, nevezzük most nevén, hogy hívják?
3: Ő a Harris Hawk.
2: Hogyha Harris elkap egy vadat, akkor van kutyás segítség is.
3: Mint az előbb mondottam, az utóbbi időknek egy nagyon nagy segítség a sajmászó szempontjában ez a kis madárka, ami a Dél-Amerikából származik, és segítségünkre van. Ez elterjedt egész Európában, ez a legkönnyebben hozzáférhető madár, ezért van a legtöbb dolgokra a kezén ez a madár. Annak ellenére, hogy ez nem őshonos itt Európában. De mégis ezt használjuk, ezért így szinte elnézést kérem azoktól a kötekedőktől, akik, hogy mit akar ez, amikor nem is magyar, vagy nem is európai madár van a kezén. Ez szinte egy ilyen mencsvárunk, hogy ezzel a madárral vadászhatunk. A vándorsólyom az, ami a legideálisabb madár a vadászatra. Ez hál' Istennek az utóbbi időben az összes revírt elfoglalta, tehát a teljes szaporulat áll rendelkezésre.

0: Egy-két tenyésztőnek sikerült a tenyésztés, és azért a solymászati célra tenyészmadarak a héja vonatkozásában a rendelkezésükre állnak. Igazán a héja az a madár, amelyiket, hogy úgy mondjam, a szívem csücske, és azt hordanám a kezemen, de a figyelemmel kell jön a körülményeket. Nekem ez a kis madár a jelenlégemet teljesen kielégíti, és csodálatosan jól érzem magamat vele.
1: Most egy kis zenét hallgatunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést. Annyira

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Vadászház, Csurcsia Imre bácsival, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának alapítójával, Solymásszal beszélgetünk még mindig. Amikor madárral vadászik, akkor van-e kutyás segítség? Nudli kutya besegíte?
3: Hát igen, ebbe a solymász kutya nélkül, mondja az ősi közmondás, ami azt jelenti, hogy a vadaknak a felkutatása, sajnos az embernek a képességei messze-messze elmaradnak a vadaknak a képességeitől. Mi elmegyünk olyan vad mellett, centiméterre majdnem rálépünk, észre se vesszük. Ugyanakkor a kutya már messziről megérzi az illatát, és a szagnak a segítségével meg tudja mutatni, hogy hol van. És ez a lényege a solymász kutyáknak, hogy segítségünk legyen abban, hogy mutassa meg, hogy hol fekszik, hol rejtőzködik a vad. Miután a kutya ezt megmutatta, akkor engedjük föl a solymot, adott esetben a magasba, és amikor már a solyom kellő

0: magasságot elér, akkor a nagyon-nagyon rejtőzködő vadat, hiszen a vad minden ízével, porcikájával a solymot figyel, hiszen ő neki megint csak megvannak azok a képességei, hogy a föntről lévő legnagyobb veszély a solyon félék, a ragadozók, attól való menekülésnek a létfontossága az életeleme. És amikor a solyom fent van kellő magasságban, akkor elég körülményesen, de ki tudjuk hajtani a rejtőzködő vadat. Amikor az kirebbent, akkor a solyom kellő magasságból utol tudja érni, 300 km sebessége, zuhanó sebessége, el tudja ejteni, meg tudja rúgni, vagy adott esetben meg tudja markolni. A héjafélék, így ez a herészmadárka is, ezek az alacsony röptiek kategóriába tartoznak. A kutya, amikor meglátja, kiszagolja a vadot a búvóhelyén, akkor megközelítjük és felkészítjük a kézen ülő madárkát, levesszük róla a békőt, levesszük a sapkát esetleg, felkészítjük arra a pozícióra, hogy a kirebbenő vadat meg tudja fogni. Ezt a gyakorlat során a madár annyira érzékel és annyira átveszi ezt a rituálét, hogy ő tudja az előkészületek révén, hogy mi fog következni. Ezt az időszakot egy ilyen arabos kifejezéssel, jarak kifejezésnek mondják, annyira be van stresszelve a öklön ülő madár, hogy abban a pillanatban, hogy kirebbent a madár a sűrűből, ő teljes erejével, minden ízével, porcikájával azon van, hogy elfogja és letegye a földre. Miután ő elkapta a zsákmányát, ez egy 30-50 méter, vagy esetleg 100 méteres távolságon belül történik, akkor a solymász követi, és a zsákmányon ülő madárnak segít, és kiváltja a prédát a madárnak a legmegfelelőbb takarmánnyal, váltjuk ki a nemes vadnak a vadászati értékét.
1: Feltételezem, hogy nem csak olyankor engedi szabadon a madárkát, amikor vadászat van, tehát vadászati céllal, hanem máskor is. Előfordul, hogy biciklizik, rollerezik, és közben a madárka repül és követi?
0: Hát gyakorlatilag a trenírozásnak, a tanításnak ez egy mindennapos velejárója. Például az erdőben, amikor az erdőn keresztül jövök, akkor ahogy beérek az erdőbe, a madárkát elengedem, és megyek, akár kerékpárral megyek, akár a rollerrel, teljes sebességgel, és az követ engem, és egy olyan másfél-két kilométer vagy három kilométeres követési tréning után kézre hív a madarat, és akkor behetetjük, és ez a tréning megvan. Tehát ő a velem való kapcsolatot tártja folyamatosan, mindig figyel, hol vagyok, és követ. Tudja azt, hogy a nap végén, vagy a tréningrogás végén a zsákmány, illetve az adott esetben az élelmet a szőlem fogja megkapni, és jutalomfalatként jó ízűen elfogyasztja. Így megvan az ő trenírozása, hiszen megfelelő fizikai állapot nélkül nincs esélye egy madárnak a természetben élő, szabadon mozgó zsákmányt elejteni. Tehát komolyabb fizikai képességgel azt mondanám, hogy minden sportember tréningezni kell, fizikai állapotba kell tartani ahhoz, hogy eredményes legyen a madárral való vadászat.
1: Hogyha már ennyit beszélt Harrisről, Imre bácsi, akkor bemegyünk? Ő most nagyon figyel, igen, itt előkerül a kesztyű is. Ugye ezt éppen kérdezni is szerettem volna, hogy komolyabb sérülések voltak-e?
0: Az embere, hogy úgy mondjam, nem okoz veszélyt, hiszen ő nem tekinti az embert zsákmánynak, ő menekül az embertől, és esetleg egy rossz mozdulat, az embernek a butasága vagy a hozzá nem értése okozhat sérülést, az, hogy esetleg megmarkolja az embernek a kezét véletlenül, de egyébként a szándékosan ő kárt nem tesz az emberbe. Állunk, és hogyha valaki az udvarba bejön, egyből ez a rikácsolással üdvözlő.
1: Nem kell csengő.
0: Jó.
1: És közben megérkezett Nudli is, a kutyus.
0: A Nudlival nagyon jó szinkronban vannak, a Nudlit nem kiabál, nem bántja őt, hiszen együtt utaznak egy légtérben, akármikor megyünk, akárhová.
1: Legkedvesebb madarai közé tartozik a mostani madárka?
0: Ha nincs jobb, akkor ez tökéletes. De egyébként az igazi, tavaly neveltem egy kis solymocskát, sajnos szomorú sorsa lett. Az idén barátaim nem hagynak nyugton, és már jelezte az egyik barátom, hogy már egy hetes a kis solymocska, úgyhogy egy hét múlva mennem kell érte. Egy kis fiú, kis hím solymocska Tótyán a barátomtól kapom, és mi próbálkozunk. Bármennyire is szimpatikussá válik bárki számára egy ragadozó madár, vagy akár a solymászat, mint olyan, az a kérésem, hogy próbálják a legelső hozzáértő emberrel felvenni a kapcsolatot, aki aztán útba igazítja, elmondja a szépségét, a hátulütőjét, megmutatja azt, hogy egyáltalán az ember, bárki legyen az, alkalmas-e, a körülmények alkalmasak arra, hogy egy madarat tartson. Mert a madárnak a tartása az egy nagyon nagy felelősség. Arra kell gondolni, hogy ha valamilyen módon azért mégis elszabadul egy madár az embertől, hiszen ez számtalan példa okozhatja különböző körülmények, akár tragikus körülmények is, de a madárnak meg kell tudnia élni a természetben, hogy esetleg elszabadul. Az a madár, amelyik abszolút az emberhez kötődött, az a természetben nem találja meg a lehetőséget a túlélésre, és a legtöbb esetben ezek sajnos elpusztulnak. Úgyhogy nagyon nagy felelősséggel bírunk ezekhez a madárokhoz, és csak úgy fogjunk hozzá, ha biztosítjuk neki a teljes életet a későbbiekben is.

0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság pinceséta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Új játszóteret alakítanának ki Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
6: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
5: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
6: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
5: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
7: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
5: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrségen. rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószergyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Mártonhóba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
8: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
5: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Gloria közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Gloria közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos eddig nem biztos, hogy megérkezik.
9: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erre mondani.
4: Időjárás.
5: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Az északkeleti keleti szél megélénkülhet. Délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő. Az északkeleti keleti szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Hát,
1: tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Laki egy rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: A kameráink folyamatosan egyébként élőben közvetítik a beszélgetéseket, mert hogy egymásnak adják át a széket vendégeink. Szeretettel köszöntjük Lázár Gergőt, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Jelzigazgatóját.
5: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Csak nem a városnapokról is fogunk beszélgetni. Hát mégiscsak az első miklósi városnapok.
4: Hát kezdődik.
3: Igen.
5: Nem fenyegetésként, de igen, ez lenne a fő cél.
3: Meg egyébként képzeld el, Gergő, hogy szinte akár kijön hozzánk Szigetszent Miklósról, valamilyen programról beszélni, mondja, hogy kapcsolódik ő is a városnapokhoz. Hiszen ugye van is egy ilyen része is.
5: Cél volt, igen, úgyhogy nagyon szerettük volna, hogyha minden hírcsatornán, mindenféle kommunikációban állandóan mindig az kerül elő, hogy Miklósi városnapok, úgyhogy ez egy cél volt, és hát...
3: Sikerült akkor ezt megvalósítani.
5: Na nézzük. A kommunikációnál kevés dolog, ami jobb.
3: Egyébként igen, így szájról szájra terjed. Ugye tegnap volt vendégünk Berényi Anita, de lehet, hogy tegnap előtt azt tudom, milyen nap van, és hogy ugye neki is vannak alkalmai a Nemzedékek Házában, és mondta, hogy neki is lesz olyan program, ami kapcsolódik ilyen-olyan formában a városnapokhoz, úgyhogy tényleg mindenhol ott lesz ez a városnapok rendezvény, de mi is ez tulajdonképpen?
5: Hát magának az elvi részéről, mert azt gondolom, hogy már beszéltünk első alkalommal Miklósi Városnapok, aminek most egy apropója, de nem a végcél, tehát nem emiatt van a Városnapok, hogy idén 40 éve avatták várossá a településünket, hiszen jövőre is szeretnénk Miklósi Városnapokat, és utána is. Ebből az alkalomból egy programsorozattal készültünk, aminek a kísérő programjait is nézzük, akkor két héten át fog tartani, október 5-e és október 18-a közötti időszakban. Rögtön a jövő héten az Országos Könyvtári Napok, amely egyébként egy része egyébként régebb óta az intézményünk program kínálatának, az is becsatlakozik a Miklósi Városnapok eseménysorozatba, olyan specifikumokkal, hogy hirdettünk egy vers és novellaíró pályázatot, amire több mint egy tucatnyian jelentkeztek. Ezeket a verseket és a novellákat a jövő hét folyamán, vagy jövő héttől kezdve mind a két könyvtár helységünkbe kinyomtatott formába, mint pedig a Városi Könyvtárnak a Facebook oldalán meg lehet majd találni. Naponta fogjuk ezeket adagolni. Ez ugye egy nem verseny volt, hanem úgymond egy olyan jellegű pályázat, hogy minden ilyen művet megjelentettünk ilyen formában. Ugyanúgy az Országos Könyvtári Napok hetében a Bukkany Ráv könyvkereső játék is jelentkezik annyi specifikummal, hogy most helytörténeti kiadványokat is lehet majd megtalálni a csomagokban a szerencsés nyerteseknek. A jövő hét folyamán lesz még a Benedek Elek mesemondó versenyünk két napon keresztül, illetve természetesen október 6-án az aradi vértanúkra is megemlékezünk, mint minden évben itt Szigetszent Miklóson. A konkrétan újdonságként, új programként október 8-ával kezdődik el a Városnapoknak a szűk 4 napos időszaka, ami igazán a Városnap. Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját.
3: Na, ez új információ, nem is tudtam.
5: Említsek, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszent Miklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése. Természetesen a film szereplőit meghívtuk, de ezen kívül ez egy teljesen nyilvános esemény, tehát bárkit nagy szeretettel várunk a moziba október 8-án este 6-ra. Itt nem szükséges a regisztráció sem, csak jönni kell. Október 9-én pénteken sok-sok program lesz, városjáró ifjúsági vetélkedő lesz a délelőtt folyamán, amelyre zártan, meghívottan általános iskolás 7.-8. osztályosokat vártunk. Sokkal többen jelentkeztek, mint a hány csapatot tudunk fogadni, ez egy nagyon jó hír, és jövő évre ez azt jelenti, hogy egy másfajta versenyt kell kitalálnunk, hiszen sokkal több diák szeretne jönni, de így is 11-12 csapatunk lesz, akikkel városszerte végeztetünk el bizonyos feladatokat, majd ennek az eredmény hirdetése este lesz a Kéktó Szabadidő Parkban. A délután folyamán az Ádám Jenő általános iskola és ami hangversenytermében lesz egy ünnepi testületülés, ami szintén nyilvános. Ennek a testületülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. Hamarosan egyébként majd ezeknek a kitüntetetteknek a neve, a személye nyilvános lesz.
3: Ja, hogy még nem. Fölkerül még nem az.
5: Az internetre is, és ahogy mondom, bárki számára nyitott ez az esemény is. Pénteken délután 3 órakor nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Feng Jau, a Székely Miklós városi kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
3: Akik közül egyébként többen Sziget-Szent Miklós, csak hogy emeljük
4: ki,
5: vagy szinte. Persze, tehát természetesen, ugye, de, illetve hát ők a városi kórusunk. Aztán még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidő Parkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program. Aztán van egy szombati napunk is természetesen, ahol egyrészt lesz újra a szüreti lovas felvonulás, amely 9 órakor indul a Kossuth Lajos utcából, és különféle felületeken már meghirdettük az útvonalat, hogy hol fog megállni. 3 megállója lesz, végül a 4. megálló a Kéktó Szabadidőpark, oda fognak megérkezni ezek a lovasok. Közben halászléfőző verseny zajlik a Kéktó Szabadidőparkban, ahova a jelentkezést már lezártuk. Körülbelül 50 csapat jelentkezett az idei évben a halászléfőző versenyre, nagyon nagy örömünkre. Illetve lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesület, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, amit szintén ott meg lehet vásárolni, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
4: Aki nem megy főzni, ennie.
5: Így van, az nyugodtan jöhet, és 12 órától árusítjuk a jegyeket, és lehet is őket beváltani. A délután folyamán egy festészetnapi programunk lesz majd a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren, illetve az épületben, kicsit ez ugye az időjárástól is függ. Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk a mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától. És az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik különdíjas zenekar, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart a terveink szerint a program. És így kanyarodunk rá természetesen a vasárnapi napra, ahol két dolgot emelnék ki. az egyik a városnapi zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, ami vasárnap délután 1 órakor kezdődik. Itt egyrészt lesz egy városjáró kisvonat, ilyenre emlékezhetnek azok, akik régebben is részt vettek a gyermeknapi programunkon, ez a kis dottó vonat, talán sokan így ismerik, ami Tatán vagy a Margit szigeten is szokott közlekedni. Ez egy 50 fős vonat, erre a helyszínen ingyenes jegyeket lehet igényelni, 20 percenként fog indulni a vonat. Ezen kívül lesz két színpadi programunk gyermekek számára, illetve lesz egy űrlabirintus játszóházunk az épületen belül vagy kívül, ez szintén az időjárástól függ, és még több minden más kis apró programelem, tehát ez igazán a gyerekeknek szól ez a vasárnap délután. Míg el nem érkezünk 5 órához, amikor a gyermekprogram véget ér, viszont 5 órakor elkezdődik az Ádám Jenő Általános Iskola és a mi hangverseny termében ismét, tehát visszatérünk az Ádám Jenő 130 elnevezési koncert, hiszen Ádám Jenő 130 éve született, városunk leghíresebb szülötte, és az ő emlékére Ádám Jenő művek, illetve kortársak művei fognak elhangozni, lesz több megszólalónk, több előadás, több köszöntő is, egy nagyon érdekes, nagyon tartalmas, ismeretterjesztő és befogadható formájú koncert lesz, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából, ahogy elsoroltam, lehetett hallani, hogy minden programunk ingyenes, gyakorlatilag a halászlé jegyekért kell fizetni, de azon kívül minden ingyenes itt a hétvége keretében, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden programra, és ahogy az előzőekben is elhangzott, rengeteg partnerünknek vannak különféle programjai, különféle helyszíneken, végig sorolni se tudnám mindet, de ezek mind-mind a közösségi háznak a Facebook oldalán megtalálhatók a partnerek programjai is, nagyon-nagyon változatosak, saját szervezési programok, szolgáltatási kedvezmények, akciók, nagyon sok minden lesz elérhető.
3: Közben ránéztem az órára, te jó ég, milyen gyorsan repül az idő, de még az talán belefér, meg mindig ámulok, hogy így én itt lestem mindegyik programot, te meg fejből tudod, a dátumot, a délelőtt, délután, így ez így elképesztő.
5: Nekem ez a dolga.
3: De tényleg nagyon durva. Én azt se tudom, amit reggeliztem egy órája, na mindegy.
5: Nem csak a tiédet, az enyémet sem.
3: Jó, oké, az más. Igen, a magájellegű dolgunkat nem, de munkában nagyon flottul működünk. Idősek napja október 1, azt még mondjuk el.
5: Igen, az október 1-je az itt van előttünk. 5 óra, október 1-én csütörtökön, Ádám Jenő Általános Iskola és ami hangversenytermet, gyakori vendégek vagyunk ott. Itt lesz a Városi Idősek Napja, ahol a szokásoknak megfelelően a helyi nyugdíjas klubok művészeti csoportjai szórakoztatják egymást, illetve elhangzik majd egy köszöntő Nagy János polgármester úrtól, illetve egy ünnepi beszéd Fürtös Hajnalkától, aki a Vadgesztenye Szociális Intézménynek a vezetője, és természetesen az esemény végén mindenkit egy kis ajándékkal is szeretnénk meglepni. És ha még megengedtek nekem egy mondatot még a városnapokról, ami nem program és már jelen pillanatban is zajlik és elérhető, zajlik a Szent Miklós adománygyűjtő akció egészen október 18-ig a Bíró Lajos Általános Iskola felújítására, karbantartására, eszközbeszerzésére gyűjtünk, illetve bocsánat, azon belül a Bíró Iskolának a Petőfi utcai épületéről van szó. Lehet utalni, illetve több helyen vannak adománygyűjtő dobozok kihelyező, meg majd lesznek is még sok felé, úgyhogy kérek mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, ha jónak tartják ezt a célt.
3: Képzeld el, hogy ez a cél Bettit is megihlette. Mert
4: ja,
3: hogy a
4: igen,
3: Sziget-Szeletben
4: igen,
3: holnap...
4: Kis beharangozó. Igen, holnap este 8 óra után a Sziget-Szeletben lehet hallgatni azt az interjút, amit az iskola igazgatóval, Noszeda Tiborral készítettem.
3: A helyszínen.
4: Én is kint a helyszínen. Végignéztük tényleg a mászókáktól kezdve. Úgy az egész épület állapotát, mindenről beszélgettünk. Elég hosszan, úgyhogy akit érdekel, akkor a Sziget-Szeletet is meg tudja hallgatni.
5: Érdemes lesz meghallgatni.
3: Igen, meg hát ugye neked is talán van videód, meg polgármester úrral is van egy videó, ahol ott voltatok.
5: Noszeda Tibor. Ezt a célt.
3: Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatójának nagyon szépen köszönjük. Két köszönjük. Hét múlva újra beszélgetünk, majd nézem itt, akkor is még tudunk egyébként majd ott a hétvégi így programokról beszélni. Igen. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük a lehetőséget.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy most is izzanak kameráink. A Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben tudjátok nézni is a beszélgetést, nem csak hallgatni. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A home staging lesz újra a témánk, beszélgettünk már korábban erről, de vannak fejlemények, meg hát természetesen picit kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan is telt a nyár. Koletár Éva, home stager, ingatlan értékesítő, szakértő a vendégünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt! Home staging. Gyorsan vegyük át, jó az alapfogalmat, hogy ez mit is jelent pontosan, bár már voltál nálunk, beszéltünk róla, de ha valaki esetleg arról lemaradt volna, akkor azért tudja, hogy miről van szó.
3: Igen, a homestaging, ugye ingatlanokat készítünk fel eladásra, illetve kiadásra.
2: A mikrofonodat egy nagyon picit feljebb kérlek a szádhoz, és jó, köszi,
0: igen.
2: Igen.
0: Igen.
3: És tehát ezek után értékesítjük, és így magasabb áron és gyorsabban kelnek el az ingatlanok.
2: Milyen kis egyszerűen összefoglaltad, hogy mi is
0: készítettem. Igen, az eladásra.
3: Igen, ugye itt nagy a különbség, sokan összekeverik a lakberendezéssel, de ugye itt nem erről van szó. Tehát mi pont az ellenkezője, hogy a széles célközönség felé visszük ugye a felkészítést, és ezáltal van az, hogy sokan bele tudnak szeretni abba az adott lakásba.
2: És akkor mindjárt kifejtjük majd, hogy valóban abba szeretnek bele, ami akár még lehet is a lakásból, és nem abba, ami egy elképzelt illúzió, de valószínűleg soha nem tud megvalósulni, és akkor itt most nem vagyok rest kimondani, hogy ugye a mesterséges intelligencia által generált akár fotókról, elképzelésekről beszélek, mert hogy mindjárt erről is fogunk majd alapvetően beszélni. Na de, mesélj egy picit, hogy telt a nyár homestagerként, hogyan élted meg, hogyan ítélted meg így a munkád során, így a nyarat, hogyan zártad le tulajdonképpen?
3: Hát így most a végletek nyara volt ilyen téren számomra.
2: Mesélj.
3: Volt egy kis garzonfelújítás, ami nagyon-nagyon két hét alatt készítettük fel eladásra, itt klasszikus homestaging volt, tehát ugye itt azt jelenti, hogy falakat festettünk, világosítottunk, tisztasági festés, aztán volt padlócsere.
2: Tehát ezt mind tényleg fizikálisan megcsináltátok?
3: Persze.
2: Wow.
3: Ez igen, van egy előkészület, ugye a folyamatokat azt nagyon-nagyon kell tartani a szakembereknek, de hál' Istennek nagyon jó szakembereink vannak.
2: És ilyenkor jön az, hogy aki el akarja adni a lakást, mégse akarja eladni, mert beleszeret, hogy wow!
3: Igen, volt már ilyen, de mondtuk, hogy azért nézzük meg a számokat, ha már ez így történt. Úgyhogy nagyon jó volt, 12 napig ment a hirdetés, úgyhogy ez Csepelen volt egy garzon.
2: 12 nap után sikerült eladni.
3: Tehát az egész folyamat az egy hónap volt.
2: De lehet ez a titok tényleg, hogy ti ott vagytok, mindent beletesztek, kétkezileg, tehát hogy ezzel, tehát kell bele az energia, de megéri.
3: Persze, ez a befektető volt, aki megvásárolta ezt az ingatlant. A Facebook oldalamon mindig szoktam a számokról írni, úgyhogy ott azt meg lehet majd nézni. Nagyon fontos, hogy mindig el szoktam mondani, hogy az embereknek a 70-80% olyan ingatlant szeretne vásárolni, ami be tud költözni. Tehát nem problémákat akarunk venni, és akkor még utána majd felújítani, meg jön a szakember, vagy nem jön, vagy nem tudjuk ugye a végét, hogy mennyi lesz a vége magának a felújításnak.
2: Ezt akartam mondani.
0: Akkor végül is fixen látjuk, hogy
3: igen,
0: költözhető, ez, és rendben
3: igen,
0: van.
3: Ide mindig azt szoktam mondani, behozod a bőröndödet, és akkor meg a személyes...
2: Ez általában nem így szokott lenni, én személyes tapasztalat is, meg hát nagyon sok mindenkinél hallom, hogy amit most mondasz, hogy átfestjük ilyesmi, általában inkább most idézőjelben mondom, hogy lefestik a hibákat, aztán majd beköltözik valaki, igen. Onnan meg már mindegy. Nálunk is így volt, hogy mi például, amikor beköltöztünk a házunkba, akkor mi egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy parkettázni kell az összes szobába, mert hogy arról elfelejtettek szólni, hogy bent lakott a kis cica, kis kutya, és hát bent is végezte olykor a dolgát, aminek szaga van, és akkor utána így, akkor hát nem kis költség volt az, amivel ugye nem számoltunk, meg hát nyilván erről nem volt korábban szó. Meg még volt egy-két, hogy akkor ő az ajtót elfelejtette, hogy szólna, hogy kiszedné, mert hogy az neki kéne, szóval, hogy így ilyenek voltak, igen. És hát azért általában ezek a jellemzők, de tök jó, hogy akkor van ellenpélda. amit most te mondtál.
3: Igen, igen, tehát mi mindenki, tehát nagyon fontos, hogy ugye nem a hibákat szeretnénk elrejteni, meg ezeket gyorsan ezen túl lenni, és akkor már menjen a piacra, hanem tényleg az ingatlan kerüljön a látókörbe, és aki meg akarja ugye nézni, meg vásárolni, akinek tényleg semmi dolga nincs, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a homestagingben ez egy alap.
2: Azt úgy fogalmaztál az előbb, hogy két véglet. Mi a másik véglet? Vagy ez volt az egyik véglet? Mert ugye úgy fogalmazta, hogy a nyár az tulajdonképpen ilyen két véglet volt, hogy félreértettem ott?
3: Igen. Nem, teljesen jó. Így a méretekre.
2: A méretekre. Aha, hogy ez egy garzon volt.
3: Ez egy garzon volt, és akkor van egy augusztus utolsó napján fejeztük be egy 288 négyzetméteres.
2: Hát nagyobb lényeges.
3: Csodálatos. Ugye az egész nyáron volt a felkészülés. Egy nagyon-nagyon szép budaörs kamaraerdőbe lévő ingatlanról van szó. Eleve szép volt, de viszont voltak olyan dolgok, amiket fel kellett egy kicsit újítanunk. Ugyanúgy történt festés, tisztasági festés, konyha, bútort kellett felújítanunk, háztartási gépeket cseréltük. Tehát, hogy tényleg az, hogy azt kapják, hogy beköltöznek, és ez egy nagy háromszintes családi ház, de nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt.
2: Na, ezt jó hallani egyébként, hogy ilyen beszámolók vannak. Na, és akkor, hát beszéljünk egy picit, nyissuk meg ezt a mesterséges intelligencia kérdést. Eleve számomra kérdés, hogy például a te szakmádban ez mumus vagy segítség? Tehát,

0: az igen. úgy
1: gondolja, igen, hogy milyen jó lesz, és akkor oda megy, és nem.
2: De erről az előbb mikrofonon kívül beszéltünk, hogy de hogy tudom, hogy valahol ez egy kicsit ilyen álnaív kérdés, de hogy milyen ingatlan értékesítő szeretni azt az arcot látni, amikor megérkezik a potenciális vevő, hogy de hát én nem ezt láttam a képeken, de hát nem ezt ígérték. Tehát, hogy nyilván nem ez a cél, hanem az, amit mondjuk a homestaging-el el lehet érni, hogy ez tényleg ilyen? Wow! Azt a mindenit. Tehát, hogy nem ezt szeretné inkább, vagy gondolom te igen, tehát nyilván nem tőled kell feltenni, vagy neked kell feltenni ezt a kérdést, csak hogy te látsz bele inkább ebbe a szakmába.
1: Igen, én nem ellene vagyok, még egyszer ezt elmondom.
2: Hanem úgy azt beszéltek, hogy jól kell tudni használni.
1: Igen, igen, tehát szerintem az a lényege az egésznek, hogy nem lehet csak, tehát egy felújítandó lakásról nem tehettünk fel csak AI által generált látványterveket.
2: Van, aki ezt teszi?
1: Igen. Igen, viszont tehát muszáj megmutatni a hirdetésben is azt, hogy milyen az eredeti
0: milyen
1: állapot.
0: Az eredeti
1: tehát
0: állapot.
1: Amikor kimegyünk, akkor mi fogadja
0: hát, hogy ne érje akkor a meglepetés. Igen. Egyébként pont azt olvastuk egy cikkben, hogy ez például olyan ingatlannál lehet jó leginkább, ami még nem készült el, tehát ahol ugye látványtervek vannak, hogy nagyjából így fog kinézni. Igen. Egyébként neked például segítség lehet, hogyha mondjuk megnézel egy ingatlant, hogy úgy elképzeled a fejedbe, hogy nagyjából mit alakítanál át, vagy mi lenne így az ötlet, és akkor mondjuk AI-jal te is egy picit kész egy kis segítséget, vagy megtervezteted. De ez csak saját magadnak nyilván, aha. hogy utána viszont már azon indulj el, azon az alapon akár.
1: Nem szoktam.
0: Nem szoktam?
1: Nem. Az az igazság, hogy meglátok mondjuk egy hirdetés, és akkor én így azt látom, hogy mit lehet belőle kihozni, ki a célközönség, tehát ez is nagyon fontos, hogy ugye nem mindegy az, hogy mekkora az ingatlannak ugye a mérete, tehát akkor hány szoba van, tehát azért nagyon-nagyon sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos itt, hogy annak nincs értelme, hogyha egy felújítandó lakásból AI-jal átszerkeztünk egy jó állapotút, mert az a valóságban az még mindig csak felújítandó lesz.
2: Persze,
1: tehát,
2: igen.
1: Én ezt látom, vagy így a kollégákkal ezt szoktuk így látni igazából így a hirdetésekre való reakciókat is, hogy nincs semmi értelme.
2: Nagyon tetszik pár megfogalmazás egyébként, amit ezzel kapcsolatban már korábban is mondtál, például, hogy nem a képet kell felkészíteni, hanem az ingatlan. Tehát lehet egy képet gyönyörűen ide-oda megszerkeszteni, de nem a képet fogja megvenni a potenciális vevő, hanem az ingatlant. És az a kettő elég...
0: Hát ez nem ugyanaz.
2: Jó, ha egyébként úgy köszönő viszonyban van egymással a kettő, nem? Tehát maga igen. az ingatlan, meg a róla elkészített, majd AI által megszerkesztett fotó.
1: Igen. Ezzel kapcsolatban engedjetek meg egy sztorit, soha nem fogom szerintem életemben elfelejteni. 22. kerületben egy felújítandó lakásból készítettünk fel egy újszerű, tehát egy nagyon nagy felújítás volt. És elfelejtettem az egyik megtekintőtől megkérdezni, hogy anyagilag keret, hogy ez megvan-e rendelkezéssel, vagy mi a terv. És akkor oda jött, és akkor folyamatosan mutattam a lakást, ugye így óránként, és szétnézett, elmondtam róla mindent, és akkor végén bevallotta, hogy ő azért jött el ezt megnézni, hogy ez biztos, hogy olyan élőben, mint a képeken.
2: Nem hitte.
1: Nem akart. És mondta meg, hogy ezzel nincs semmi gond, csak ezt mondhatta volna az elején, mert akkor nem megy el egy óra bemutatással, de nagyon jól esett. De
2: egyébként nálad ilyet is lehet, hogy őszintén megmondani? Nem teszed rá akkor a telefont, hogy bocsi, de erre nincs időm?
1: Nem teszem rá, csak hogy egy más
0: ezt jó, más tudom mondani, igen.
1: Állunk ahhoz,
2: mondjuk jó, más a keret, de a ruhaboltba is csomószor úgy megyek be, hogy jelzem az eladónak, hogy én csak nézelődöm, és nem egyszer mondták már, hogy abból lesz az igazi jó vásárló. És általában tényleg ez, hogy kijövök két szatyor ruhával, mármint a turkálóból, nem tudom, milyen nagyon drága cuccoba, de hogy tényleg abból lesz, lehet potenciális vásárló.
1: Ez egyértelmű, tehát azért mondom, hogy nem küldöm el, csak hogy akkor úgy meglepődtem még most már nem, már másképp kezelem ezeket a dolgokat, de hogy akkor úgy úristen mondom, ez tényleg is már ez akkor volt, ez 2024 év végén. Tehát már akkor is így kicsit visszakanyarodva ehhez a...
2: Jó, de gondolom, hogy a reakció az meg tök jó, hogy azt mondja, hogy tényleg ilyen? Hát én nem ehhez vagyok szokva.
0: Igen, nyilván ez pozitív, igen.
1: Igen. Ez jó volt megélnem egyébként.

0: Tehát magát az egész szituációt.
1: Uh-huh. Ha már az anyagiak szóba kerültek, hogy van-e keret, nincs keret, a homestagingnek nyilván gondolom vannak különböző szintjei. És sokakban felmerülhet, hogy kell-e ez nekem? Ez ugyanúgy, mint az ingatlanosnál, hogy kell-e ingatlanos ahhoz, hogy én eladjam a lakást, aztán általában úgy kezdődik, nem mindig, de hogy nem, aztán rájön, hogy de. És lehet, hogy többet költ már, tehát, hogy jobban megérte volna egyből ingatlanossal, de hogy tényleg mindig mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy homestaginggel kapcsolatban?
0: Ó, köszi, Szandi, a kérdésed, nem.
1: Na.
0: Nem, tehát ez nagyon fontos. Van, amikor elég csak egy tanácsadás. Uh-huh. Van, amikor három óra hossza, kimegyek, átbeszéljük, hogy mit lehetne. Mindig az a fontos, amikor eldöntöttük, hogy eladjuk az ingatlanunkat, hogy a maximumot hozzuk ki belőle.
1: De jó.
0: Tehát, hogy itt lehet már, hogy azt úgy tudjuk megtenni, hogy oda megyek egy tanácsadással, és elmondom, hogy mit kell áthelyezni. Ez egy jó állapotú ingatlan esetében van olyan, amikor ez is elég. Uh-huh. Akkor van a következő lépés, amikor ugyancsak jó állapotú, tehát nem kell milliókra gondolni az, hogy ráköltsük. Itt mindig az a lényeg, hogy jó helyre költsük azt, azt az adott pénzt, hogyha ha esetleg mégis abban maradunk, hogy hozzuk ki a maximumot belőle. De van, hogy elég egy dekorálás, profi fotóst, azt mindig szoktam ajánlani, tehát az nagyon-nagyon-nagyon, hogy úgy mutassuk be tényleg, ami a valóságban is ott van, azt egy profi fotóssal tudjuk megtenni. Illetve ugye van a klasszikus homestaging, amikor nem a ablakcsere és a hasonlók, tehát ilyen nagyon nagy beruházás, hanem amikor a falfestés, tehát azt tisztasági festés, padlócsere egyébként. De viszont ez esetben az ingatlanunk értéke az jelentősen növekszik. Tehát mindig azt kell mérlegelni. Van, hogy olvasom, hogy nem éri meg. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Mert hogyha a maximumot szeretnénk, és tovább lépünk ugye egy másik ingatlanba, akkor nem mindegy, ha mondjuk hitelt kell felvennünk hozzá, akkor nem mindegy, hogy mennyit kell felvennünk a következő lakáshoz.
1: Meg szerintem itt is érvényesül egy kicsit az, nem, hogy egy külső szem más dolgokat is észrevesz, amit te, aki már évek óta nézed ugyanazt a bútort, vagy ingatlant, vagy falszint, nem veszed észre. Ez az élet más területén is így van, akár egy párkapcsolati, vagy egy gyereknevelési, vagy bármilyen
2: területen. Hát külső szemmel ugye mindig egész más, hogy főleg egy szakember máshogy látja az Igen. adott ingatlanunkat.
0: Igen. Igen. Általában szoktam kapni referenciaanyagot, és most így ez egy pont az egyik mondatot mondtátok, ami szerepel itt a...
1: Na, nem is tudtuk.
0: Igen. Úgyhogy nézzétek meg a Facebook oldalon, mert kint van a teljes egészében a tulajdonosoknak az anyaga, és ők is mondták, hogy olyan dolgokat észrevettem, amit ők például nem. Uh-huh. És hogy ez mennyire fontos, mert aki benne él abba az ingatlanba, tényleg már nem látja, mert megszokta a szeme, de aki majd jön és szeretné megvásárolni, az észre fogja venni.
1: Ezt szerintem meg is tapintottuk az egyik lényegét, hogy miért fontos a homestaging, és miért tud segíteni. Nagyon érdekes mondat az is, és az is így megütötte a fülemet, hogy nem az a cél, hogy minél többet költsünk, hanem hogy jó helyre költsük. És pont a napokban én is hallgattam hasonló témában különböző podcast beszélgetéseket, hogy például akár hogyan lehet jól mondjuk egy-egy feladatot kiszervezni, hogy nem neked kell mindig mindent megcsinálni, hanem van ahhoz hozzáértő ember, és sokszor a felszabadult idő többet ér, mint mondjuk az, hogy egy icipicit mondjuk többet költök, de cserébe az mondjuk vissza fog jönni. Meg hát nagyon nem mindegy tényleg, hogy mire költöd azt a pénzt, ugye? Mert azért úgy el tud itt menni, amit az előbb is mondtam, hogy nem kell ingatlanos, nem kell homestaging, költöd a pénzt, nem sikerül eladni, és akkor utána azt mondod, hogy na jó, mégis kéne, és már költöttél rá, amit lehet, hogy nem is kellett
2: helyet,
1: volna.
2: Hát ugye célzottan költeni igen, olyan igen. területre, amire tényleg igen, kéne.
0: Igen, ez nagyon fontos, mert volt, amikor azt mondták, hogy hú, hát menjek, és akkor ezt fúra fel kell újítani. Uh-huh. És akkor mondom, biztos, hogy egy ingatlanról beszéltünk, vagy ugyanabba mentem. Mert mondom, szerintem pont nem ez volt a probléma, Aha. hanem hogy nem úgy használták a tereket, ahogy azokat kellett volna. Tehát, hogy sokszor ez is egy tanácsadás volt, tehát uh-huh. a full felújításból, mert ők azt mondták, hogy ő ez nagyon-nagyon rossz az állapota, szerintem meg nem. Tehát, hogy itt mindig nagyon fontos a lokáció, nagyon fontos a célközönség, nagyon fontos az, hogy mit szeretne a tulajdonos. Uh-huh. Mennyi pénze van, mennyi ideje, tehát, hogy ezek azért fontos összetevői a dolognak. Fontos az, hogy mennyire gyorsan kell neki lépnie, mert van olyan, amikor már az utolsó pillanatban szólnak, hogy nem tudják eladni, uh-huh. és akkor most mi legyen. Tehát azért itt több, minden ingatlan más. Minden ingatlan.
1: És egy kis záró mondat, de nyugodtan reagálhatsz még rá, hogy ha jól gondolom, akkor visszatérve egy picit a mesterséges intelligencia témájára, hogy az AI azt mutatja meg, milyen lehetne, viszont te, mint homestager, a valóságot mutatja meg, és sokszor szerintem az sokkal többet ér, és sokkal fontosabb, mert most nyilván, nem tudom, most ez a stúdió is lehetne valamilyen, amit az AI megtervez, csak mondjuk az a fal arra nem alkalmas, hogy oda azt ragd, nem tudom, nem akkora a mérete, mert az AI elszámolta, vagy na, szóval, hogy azért nem a valóság sokszor.
0: Igen, igen, és igen, így záró mondatnak, hogy mondom még egyszer, jó az AI, csak amikor valaki gyorsan akar költözni, uh-huh. akkor az nem fog segíteni. Tehát, hogy ez szerintem ez lenne, ami nagyon-nagyon fontos így a mai adásban, hogy persze, be lehet mutatni egy látványtervet, azzal nincs is semmi gond, de a végén, amikor valaki gyorsan szeretne költözni, és nem akar javítani, akkor igen, a homestaging fogja megoldani a problémáját.
1: Hát nagyon szépen köszönjük most is a beszélgetést, ma is sokat tanultunk, mint legutóbb. Koletár Éva ingatlan értékesítő homestager volt a vendégünk. A teljes beszélgetést elejétől a végéig vissza tudjátok hallgatni, nézni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Köszönjük.
0: Nagyon köszönöm.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Új játszóteret alakítanának ki Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
3: Adománygyűjtést indítanak a Petőfi utcai iskola felújításáért. Adománygyűjtő akció is kapcsolódik az első miklósi városnapokhoz. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót augusztus 15-e és október 18-a között szervezik Sziget-Szent Miklóson az önkormányzat megbízásából. A gyűjtés célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A tervek között szerepel 12 speciális nyilászáró cseréje, a tantermek burkolatainak és fa folyosónak a felújítása, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a kezdeményezéshez banki átutalással is hozzá lehet járulni. Az adományokat a Humanitás 91 közalapítvány számára várják. Az átutalás közlemény rovatába a Petőfi suli megjegyzést kell feltüntetni.
4: A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel.
3: Készpénzzel is támogathatják a Petőfi utcai iskola felújítását. Lázár Gergő hozzátette, a kezdeményezéshez a város több vendéglátóhelye és intézménye is csatlakozott, ahol kihelyezett adománygyűjtő dobozokban van lehetőség pénzbeli támogatást elhelyezni. A város szerte megtalálható gyűjtőpontok listája a sárgaház.com oldalon érhető el. Az adománygyűjtés október 18-áig tart.
4: Folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelységükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni.
3: Új játszóteret alakítanak ki Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
5: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt felmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
3: Fokozott rendőri ellenőrzést tartottak Sziget-Szent Miklóson. Fokozott ellenőrzést tartottak szeptember 4-én a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság munkatársai. Az intézkedések során három emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, két sofőr pedig vezetéstől való eltiltás ellenére ült volán mögé. Egy ittas és egy vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrt is kiszűrtek, emellett két körözött szemét is megtaláltak. A rendőrök kábítószer gyanús anyagot, három pipát és egy mérleget is lefoglaltak. Az ellenőrzés célja a jogsértések megelőzése és feldirítése, valamint a közbiztonság fenntartása volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Mártonhuba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
6: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Mártonhuba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
3: Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Glória közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos addig nem biztos, hogy megérkezik.
7: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
1: Időjárás.
3: Szerdán nagyrészt gyengén felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csapadék nélkül, az északkeleti keleti szél megélénkülhet, délután 21 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő, az északkeleti keleti szelet élénklökések kísérhetik, a minimum 2 és 12, a maximum 21 és 24 fok között alakul.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Over, cause it's not over.
1: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 100 107
1: Lakihegy Rádió.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Budapesti Egy Rádió, FM 107.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bánnék, értenek?